0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: sírt,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért,
1: irgalmaz nekünk és az egész

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
4: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.

0: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Meghívjuk önöket, hogy imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa füzérét és a litániát. Imáinkat felajánljuk szentatyánkért, püspökeinkért, szerzetes nőkért, kispapokért, jópapi hivatásokért, családjainkért, az ifjúságért, gyermekeinkért, a betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a tanárokért, a Mária Rádió munkatársakért, hallgatókért, és minden kedves testvérünk szívében megfogalmazódott szándékáért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, töltsd be lelkemet a te lelkeddel, járja át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka.
2: Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, amely Szűz Mária legszeretete méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
1: Isteni megváltónk öt sebe tiszteletére ötször vetünk egymás után keresztet mélységes áhítattal. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk. Istenem, hiszek te benned, mert végtelenül jó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül irgalmas vagy. Istenem, szeretlek téged, mert mindennél szeretetem méltó vagy.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűzanyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
4: Szűz Mária fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
1: Könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűzanyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved, szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
1: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.
1: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve.
4: Könyörög érettünk, kik hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
4: Szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
2: Áraszt szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre és a tisztító tűzben szenvedő lelkekre, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
4: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
4: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
4: Krisztus, hallgass minket.
1: Mennyei Atya Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úr Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság egy Isten,
4: irgalmaz nekünk.
1: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol. Hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szíved szeretett lángja ki égesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szeretett lángod felszítsa jóra való törekvéseinket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángját közvetítsük testvéreinkhez.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felrázza a közömbösöket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből feltörő szeretett láng minden emberhez eljusson.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szívének szeretett lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy szűzanyánk szeretett lángja világosítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeretett láng szelid fényénél haladjunk az ég felé.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy édesanyánk szeretett lángja világosítson nekünk a halál óráján.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
1: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
4: Add meg, Urunk Istenünk,
2: Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretett lángjának az emberi szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
4: Irgalmazz nekünk.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lássunk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Szentlélek, Úristen, tekints szereted jegyesedre a mi szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretett lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királyai és központja, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökön örökké. Amen.
1: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretett lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
2: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, irgalomért az örök Atyához.

0: imádkozzunk a Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretett lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat, Jézust, a kereszten függve, a mennyei atya kiengesztelésére, és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek, a Szentlélektől szított szeretett lángjával, gyújtsd tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel, szüntelenül szeressük Istent és fele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretett lángot tovább adhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretett tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus, a béke fejedelme, legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya és központja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Nagy öröm az Erdélyi Mária Rádió számára kézzel fogható odafigyelésed és szereteted. Ez nem csak nekünk jelent támogatást, hanem minden kedves hallgatónak.
1: Hogy adományaitokkal elismeritek munkánkat, további erőt adtok ahhoz, hogy mi is segítsünk. Hála és köszönet a nagy lelkűségedért, a másikra való odafigyelésedért, az önkéntes munkádért.
0: Ezzel nem csak saját magadat, hanem másokat is boldoggá tettél. Ez a gesztusod előmozdította egy boldogabb világ, élet megteremtését.
2: Szeretettel az Erdélyi Mária Rádió munkaközössége.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Rendi közösségünk lelkiségével és történetével foglalkozó sorozatunkban Özséb atya regényes életrajzát olvasom fel, Szent Mihály Szabó Péter, Pajor András, Özséb című könyvéből. 8. lekció. Egy káptalani kocsist kért meg, hogy egyszerű fogaton vigye ki őt a városnak arra peremére, amely már inkább falusias volt. Jobbászállások és szabad, de szegényebb sorsú parasztok laktak erre. Egy közepes nagyságú vályokból, kőből, bontott hulladékból emelt, fehér templom állt itt. Hajdan valamelyik érsek szentelte fel, és most ez az egyszerű népet gyűjtötte egybe. Ide osztották be tanulmányai végeztével papi szolgálatra azt a Józsefet, aki káptalani noviciusként barátkozott össze akkori tanárával, Özsébbel, illet hát meglátogatnia, de az illemen túl ő is régen várt erre a találkozásra. Az egyszerű nép őszinte is, atyám. Hiányt semmiben nem szenvedünk. A papi javadalom gondtalanul tart fenn bennünket, de az ő tudatlanságuk, ami éppen igazmondásukban tárul fel, nagyon meggyötör. Hiszen közülük származó jobbágy fiú voltál te is, József. Mi a szokatlan? Akkoriban azt érzékeltem, hogy a köröttem élők a gyermeki értelem csodájára járnak. Erről mindenki tudott, és miután apám a földesúr iránti hűsége miatt lett a tűzéz áldozata, az úgy gondolta, taníttatásommal kárpótolja a családot. Nem lehet minden jobbágy fiút tanítatni. Ezt belátom. Egyre kettőre azért nekem is lenne már pénzem. Olyanokra, akik erre érdemesebbek, de most még nemigen találtam ilyet. Már tanult emberként találkoztam a szomorú valósággal, amit gyermekkoromban nem ismerhettem fel, hogy ez a nép nem is igényli a tudást. Próbáltam őket nagyobb tömegben különféle érdekességekre oktatni, vallási és világi igazságokra, de alig várják, hogy szabaduljanak ezektől az alkalmaktól. Valami tudásra csak vágynak, ez emberi vonás, vágott közbe Özséb. Ennyire hinnünk kell a legegyszerűbb emberek értelmében is. Hát persze, olyas félékre, amikkel nem kell gondolkodni. De lehet csodálkozni. A kereskedő katonák sokszor össze-vissza híreit adják, veszik, szóban egymás között. Fiataljaik még szegénységükben is próbálják utánozni az álomországokból érkezett idegenek szokásait, de még öltözetét is. Ebbe menekülnek, mint a részegségbe, az igazi, nagy veszélyekre való felkészülés helyett. A vallásban legalább találnak némi lelki örömöt? Faggatozott tovább Özséb. Hát én igyekszem hiteles és érthető lenni számukra, de a vallástól ők csak olyan segítséget várnak, amellyel jól tudjuk, Isten nem segít, mert a rosszban nem erősít minket. Az örök üdvösséget pedig ettől a félreértett vallásosságtól remélik. Az igazi örömöt az ösztönökben találják meg, a paráznaságban, a részegeskedésben is, ha majd megroppannak a munkában, hogy valamivel több juthasson nekik is a szerény javakból, akkor azt is olcsó örömökre szánják. Hát, ifjú paptestvérem, azokért a lelkekért tarts ki, akik hozzád hasonlóan megéreznek valamit a tanítás vonzásából, és megnyílnak felé, gyerekként vagy idősen, szinte mindegy. Ahogy egykor te voltál a soraikban, úgy most is köztük vannak azok, akikért érdemes fáradnod és lelkesedned. A kocsis már visszahajtott, de Özséb számított is rá, hogy gyalog megy haza, és közben emészgeti a beszélgetésüket. Pontosan tudta, hogy ez az értékes fiatalember nem sokáig szolgál majd a por nép között, magasabb feladatra hivatott, de ehhez előbb meg kell ízlelnie annak keserűségét, ahogy a köves talajra hulló mag visszapattan, ráadásul egykori népe körében, ahogy az üdvözítőt is elutasították saját szülőföldjén. Közelebb lett volna végigmenni a városon, de nyugalomra vágyott. Inkább kerülődtett az öreg temető és a dombok felé. Onnan tért volna vissza a káptalani épületekhez, amikor egyik kanonok társa kissé heves lélegzetekkel sietett utána. Várj meg, Özséb testvérem! Az imádságaidra és a tanácsaidra is szükségem lenne ezekben a meglehetősen vészjós időkben.
Tudom, hogy éppen a magyar egyház számára írsz jogi magyarázatokat, nem is akarlak sokáig lefoglalni, de tegnap az udvarban kellett részt vennem egy nemes urakból álló, hírnököket faggató királyi tanácskozó gyűlésen. Titusz kanonok megörökölt, soha sehol le nem ért családi jogon vett részt a királyi tanácsnokok megbeszélésein, s bár ezeken többnyire főpapok is jelen voltak, őt is meghallgatták az egyház érdekeiről, a tudományos és lelki szempontokról. Közismerten rendkívüli tudású. A latin használata mellett az idegen nyelvű követtel is folyékonyan szót értő egyházfiként tartották számon, ő viszont özsébre tekintett bölcs és éles látású társaként a káptalanban. Persze ott is felvethette volna kérdéseit, de ezek királyi titoknak számítottak, és Titusz óvakodott tőle, hogy ismeretlen irányból jussanak vissza ő felsége fülébe. Nem tudom, Titusz atyám, miben lehetnék segítségedre a nagy királyi ügyek megfontolásában, de ha jónak látod, készséggel hallgatlak. Tudod, testvérem, néha az az érzésem, hogy a pusztulás torkában élünk. Jól tudsz, néhai bölcs királyunk Endre intézkedéséről, melyek által kijelölte Kun ország határait, és oda telepítette a kumanuszokat, ezt a nagy kínai birodalom közeléből származó törökféle népet. Igen, bólintott Özséb, tudok a kunokról. Királyaink az ő királyaiknak is tartják magukat, de népüket saját fejedelem vezeti, eddig nem érkeztek róluk békétlen hírek. A pápa még megbízást is adott érsek urunknak egy térítő püspökség megszervezésére. Eddig így volt, Özséb, sóhajtott Titusz kanonok, mint aki mély gondokat fontolgat. Most azonban úgy hírlik, hogy a Julián szerzetes által leírt tatár sereg saját szolganépeként tekint rájuk és üldözőbe vette őket. Mivel vonulásukat nem háríthatjuk el országunk irányából, sőt, a Julián által tőlük hozott levél meg is szólítja királyunkat, ezért Béla király egyességet kötött a kunokkal, hogy beljebb jöhetnek a keleti részekre, magyar területre, ha segítenek megvédelmezni népünket a tatárok kegyetlenkedésétől. Nem értem, tanakodott Özséb, és ha a tatárok éppen az ő befogadásukat kérik rajtunk számon, úgy tudom, a keleti népeknél más szolgáinak rejtegetése ellenséges viselkedés jelent. Nyilván ezzel a veszéllyel is számolnunk kell, amitől viszont jobban tartok, hogy térítésük nem fejeződött be. Életmódjuk nomád, gondolkodásuk, viselkedésük pogány, ezért a nájas befogadással könnyen annak pusztulását okozhatják, ami megvédhetni őket. A rend, a törvényesség, a szövetséges együttélés mind veszélybe kerülnek. Nagy fájdalom, de a keleti vidékekről érkező hírnökök már be is számolnak ennek első jeleiről. Rettegésben élnek miattuk az alföldi gazdaságok, a szolganép családjai, elsősorban asszonyai, és bőven terjednek a rémhírek is. A főurak köz pedig már hallom a szervezkedő zúgolódásokat. Titusz szavait rövid csend követte. A két tudós férfi úgy beszélgetett, mint akik nem történelemről vagy tudományos elméletekről tartanak eszmecserét, hanem a karnyújtásnyira lévő valóságos veszedelmekről. Hányan lehetnek? Törte meg Özséb a feszült csendet. 30 000 körül, de valamivel talán többen is. Gondolom, királyunk nem szívesen vesz tudomást a barbárságról, a kunok erejében bízik a védelem miatt. Ő is tud ezekről a hírekről, válaszolta Titusz még halkabban, de sokkal inkább a magyar falvak lecsendesítésére, mint a kunok bűneinek számon kérésére ad utasításokat. Ő reménykedik gyors változásokban, mert a tatárok közeledésével úgy tűnik, semmi egyébre nincs idő. Julián szerzetes szavaiból úgy tűnt, a tatárok hódító hadjárata velünk, magyarokkal akár még barátságos is lehet. Lehetett volna, ha rokon népként tekinthettek volna ránk, és valamilyen szövetség kiépítéséért közelednének. De királyunk erről nem értesülhetett időben, mert a nagykán nekiírt leveleit talán az oroszok vették el a tatárkövetektől. A kán sértődött,
Béla király pedig védekezésre rendezkedik be, mert ellenségként várja őket. Késő bármi máson is gondolkodni. Így, mert máshonnan hiába várjuk, egyetlen reményként marad a kun szövetség. Mit tehetek az ügyért, Titus? Miért mondtad el ezeket nekem? Egyrészt, hogy imádkozza a képtelen helyzet feloldásáért. Ugyanakkor, ha akad valami megmentő gondolatod, amellyel nagy urunkat meggyőzhetném arról, hogy nem igazi szövetséges az, aki ilyen veszélyt jelent. Azt hiszem, erről felesleges beszélni vele. A kunok vonulnak, és hamarosan teljesen ellepik a nekik kijelölt részt. Csak halványan bizakodhatunk abban, hogy valóban védelmet jelentenek a tatár sereg ellen. Inkább nagy királyunknak kellene tárgyalnia a kun fejedelemmel, hogy a rendet belsőleg próbálják megerősíteni, amennyire lehet. Na és persze az imádságot is megígérem, sőt, kerítek olyan imádkozókat is, akik közelebb élnek Istenhez. Titus kanonok nagyon elcsodálkozott Özséb utolsó szavain, de sejtette, hogy kanonok társa ismer olyan lelki embereket, akik a világ szemében nem keltenek ugyan semmilyen feltűnést, kéréseik viszont Isten előtt nagyobb eséllyel teljesülhetnek. Kedves testvérek, Szent Mihály Szabó Péter és Pajor András Özséb című könyvéből olvastam föl Boldog Özséb regényesen feldolgozott életrajzát. Köszönöm, hogy velünk voltak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, Inára hívjuk Önöket. A következő közel egy órában a szentségimádást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból, hát eddig tartsanak velünk, imádkozzunk ma este is együtt.

Áldunk és magasztalunk, jóságos Jézusunk. Köszönjük, hogy itt jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. És köszönjük a lehetőséget. Köszönjük, hogy ide jöhettünk, hogy hódoljunk neked. Hogy hálát adjunk az életünkért. Hálát adjunk azért, hogy meghallottuk a te hangodat. Hálát adjunk, Urunk, mindazért, amire nap mint nap tanítasz minket. És köszönjük neked, Urunk Jézusunk, hogy te megígérted, hogy velünk maradsz a világ végéig. És köszönjük a sok lehetőséget, amikor megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet. Köszönjük, hogy a te igédből táplálkozhatunk. És köszönjük, Urunk Jézusunk, papjainkat, akik nap mint nap hirdetik nekünk az evangéliumot, és szent lelked vezetése által megérthetjük mindazt, amit egyen-egyenként általa üzensz nekünk. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes papért, akik ezt a hivatást választották. Köszönöm, Uram, hogy először is meghallották a te hívásodat, és döntöttek te melletted, lemondva olyan dolgokról, amikre lehet, hogy azelőtt vágytak. Te melletted döntöttek. Hálát adok, Uram Jézusom, minden egyes alkalomért, amikor kiszolgáltatják nekünk.

0: válasszák ezt a hivatást. Adj nekünk kellő éberséget, Uram, hogy ne csak magunkért és a közelünkben levőkért forduljunk hozzád, hanem papjainkért is nap mint nap kérjünk, hogy egyre többen meghallják a te hangodat, és hogy általuk tudj szólni hozzánk. Áldunk és dicsőítünk téged, Urunk Jézusunk, és hálát adunk neked minden kegyelemért, amelyet papjaink által adsz nekünk. Áldott legyen, Uram, a te szent neved, most és mindörökké. Amen.
1: Amen.

Áldalak Jézus Krisztus, az élő jelenlétedért, hálát adok a felszentelt szolgáidért, akik által nap mint nap megújítod az áldozatodat itt az oltáron. Köszönöm, Uram, hogy a kenyér és bor átváltoztatásának ereje mellett megadtad nekük azt az erőt is, hogy az emberi szíveket, az emberi életeket átváltoztassák. Köszönöm, Uram, a bátorságukat, hogy meghallották és elfogadták a te hívásodat, hogy jöjj és kövess engem. Köszönöm azt a bátorságot, hogy az életüket adták, hogy használd őket, és cselekedj általuk. És mégis kérem, hogy újítsd meg ezt a bátorságot, hogy erővel is, hatalommal hirdessék az evangéliumot, hogy örömhíré váljanak, hogy megelevenedjen általuk a te szavad és ígéreted, hogy mindazok, akik hisznek benned, ugyanazokat a dolgokat cselekszik, amit te tettél, sőt, még nagyobbakot is azoknál. Köszönöm, Uram, hogy a kor kihívásai, nehézségei, feladatai, viharai közepette is szólsz a te szolgáidhoz, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. És hálát adok, Uram, hogy velük vagy, velük maradsz.

Áldott légy Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Hálatárt szívvel borulunk le elődbe, és hálátunk elsősorban a te szent jelenlétedért. Hálát Jézusom azért, hogy egy szívvel, egy lélekkel hozhassuk elődbe papjainkat, felszentelt szolgáidat, akik igen tudtak mondani a te hívásodnak, akik meghallották a te hangodat, és megérezték azt a meghivatást, amire meghívtad őket, hogy az élet szentségére igen tudtak mondani. És ezért van most hála a szívünkben, hisz azt is mondod, Jézusom, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjen munkásokat aratásában. Szükségünk van, Uram, papokra, szükségünk van, Uram, arra, hogy a fiatalok is meghallják a te hívó hangodat, hogy az a sok fiatal, akit meg akarsz szólítani, akiket meg akarsz hívni, igen tudjanak mondani a te hívásodnak, hogy rád figyeljenek, hogy bátorságot kapjanak, hogy hitet kapjanak tőled, hogy saját erejükből nem tudják ezt megtenni, csak veled, benned és általad, Uram, tudják megtenni ezt a hivatást. Segítsd, Uram, a döntéseikben, hogy a döntésük igazi legyen melletted, hogy nap mint nap megújuljanak te benned, és valóban a te akaratod szerint tudjanak dönteni. De hálás szívvel köszönöm meg, Jézusom, mindazokat a felszentelt szolgáidat, akik hűségesek hozzád. Kérjük a kitartás kegyelmét, hogy áld meg őket, hogy valóban hűségesek legyenek hozzád, hogy mindig téged tudjanak hirdetni, a te dicsőségedet. Áld meg, Istenem, hogy arcuk sugározza te fényedet, hogy mindannyian észrevegyük, hogy a szolgáid által üzensz hozzánk. Ezért légy áldva és magasztalva, most és mindörökké. Amen. Amen.

Igen, Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy meghallod a mi hangunkat, és köszönjük, hogy megnyitottad a mi szívünket, hogy igent mondjunk erre a hívásra. Nem csak a mai estén, hanem akkor, amikor először hallottuk meg is, engedtük be a te hívásodat a mi szívünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy te adsz mindannyiunknak kitartást, hűséget és vágyat a mi szívünkbe, hogy vágyjunk a te jelenlétedbe jönni. Uram Jézusom, én is csatlakozom a testvéreim hálájához, a papjainkért, a te szolgáidért. Kérlek, bocsásd meg nekünk minden ítélkezésünket fölöttük, minden elvárásunkat irányukba. Légy irgalmas, Uram, fölöttünk, hogyha nem áldásban hordozunk őket. És kérlek, Uram, minden jelenlevővel és hallgatóval, hogy küld el a te szent lelked bölcsességét nekük, hogy dönteni tudjanak minden helyzetben, szolgálatukban, az Atya igazsága és akarata mellett, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között, és dönteni, Uram, a jó mellett. És kérünk, Urunk, hogy áld meg fiataljainkat, akiket meghívtál erre a hivatásra, hogy ők is dönteni tudjanak az Atya igazsága és hívása mellett, hogy semmilyen világi és múlandó dolog ne tudja elterelni a figyelmüket arról, ami a te utad, és ami a te hivatásod. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy jelen vagy köztünk. Amen. Amen.

Köszöntelek, élő Úr Jézus Krisztus! Hála van a szívemben, hogy élő Isten vagy, és itt vagy velünk. Szükségünk van rád. Rád van leginkább szükségünk, a te jelenlétedre. Te itt vagy velünk, és kérlek, tisztíts meg minket, hogy mi is veled legyünk. Hálásan köszönöm, Uram, hogy papokat adsz nekünk, és adtál, és hogy elhívod a fiatalokat, hogy szolgáljanak téged. Kérlek, tisztítsd meg az ő szívüket, lelküket, hogy elfogadják ezt a meghívást, hogy a tiéd legyenek, Uram, a szolgálatban. Hálát adok neked, Úr Jézus, hogy te választod ki a papokat, te kiválasztod és elhívod őket, hogy neked szolgáljanak a mi javunkra, Uram. Köszönöm, Uram, hogy te minden szükségest megadsz nekik, hogy te adsz hitet nekik. Az egyetlen dolgot, amit nem lehet tanulni, csak hit, csak kegyelmi ajándékként elfogadni tőled, Uram. És te adod, adod bőségesen. Kérlek, Uram, segítsd meg őket, hogy megmaradjanak a hitbe, hogy éljenek ebbe a hitbe, amit tőled kaptak. Látod, milyen sok a támadás a világ részéről, hogy megpróbálja meggyengíteni a papjaink hitét, mert akkor kiüresedik a liturgia. De te, Uram, te megerősíted őket a hitben, te adsz nekik erőt, hogy szolgáljanak neked, hogy a te dicsőségedre álljanak az oltár mellett, és a mi javunkra, Uram. Kérlek, tisztítsd meg az ő hitüket, hogy az így megtisztulva megsegítse őket, hogy befogadják a te szent lelked fényét, hogy a szent lélek fényével a szívükbe, lelkükbe tudjanak szolgálni, kiszolgáltatni számunkra a szentségeket, amire olyan nagy szükségünk van. Hála neked, Úr Jézus, hogy bőségesen árasztod a hitet, megerősíted és fenntartod papjaink hitét, te benned, a te megváltásod és az örök életben. Hála és dicsőség szent nevednek. Amen. Amen.

Urunk Jézus Krisztus, az élő valóság, mert te megígérted, hogy velünk maradsz életünk minden napjáig. Köszönöm, hogy te vagy az élő vízforrás, ahova elvezetnek bennünket a te felszentelt szolgáid, akik által részesülünk ebből az élet forrásából, amelyet felkínálsz nap mint nap a mi számunkra, egyházad javára, felszentelt szolgáid javára. Erőt és hatalmat adsz nekik, hogy ezt megtehessék, kiszolgáltassák, részesítsenek bennünket. Szelid és alázatos szívű Jézus, alakíts szívünket a te szíved szerint, de legfőképp az újabb papír szerzetesi hivatásra jelentkezőkét, Istenem. Tedd őket alázatosá, szelidé, formáld őket a te képmásodra, Istenem, a te követésedre, a te igénynek, Istenem, folytatására, továbbadására, megélésére. Köszönjük, Istenem, hogy ebben a megpróbáltatott világban, amikor azt érezzük, hogy egyházunk üldözés alatt van, erőt adsz és bátorságot az újabb papi hivatásra jelentkezőknek, hogy ne meglettenjenek, mert ne elcsüggedjenek, hanem rólad példát vedve álhatatosan kitartsanak a te igazságod mellett, a te alázatosságod mellett. És ez élő valóságá váljon továbbra is, hogy ég és föld elmúlik, de az én igém el nem múlik. Erre kent fel őket. Amen.

Valóban nagy vagy, Urunk Istenünk, és valóban hála tölti be a szívemet. Nem csak a teremtett világ csodájáért, hanem egyházadért, Uram, amit rendeltél számunkra. A te jelenlétedért, a te bölcsességedért, hogy felszentelt szolgáidat hagytad hátra, akik népednek kiszolgáltatják a szentségeket, amiket te alapítottál, ahonnan erőt kapunk, békét kapunk, amelyekkel formálódunk. Áldott légy, Uram, és hála legyen minden felszentelt szolgádért, és személyesen is hálát adok, Uram, azokért, akiket utamba rendeltél, akik a tékozló fiút tárt karokkal fogadták, akik irgalmat gyakoroltak, a te irgalmadat gyakorolták fölöttem, hogy elfogadható és befogadható vagyok. Hála legyen, Uram, a te felszentelt szolgáidért, hála legyen áldozatos életükért, hála legyen minden szemmiséért, amelyet itt ebben a templomban és az egész világon bemutatnak. Hála és dicsőség legyen neked, Uram, és csodálom és áldom a te bölcsességed, a te gondviselésedet, hogy nem hagyod, hogy szanaszét menjünk a világba saját fejünk után, hanem egyházad és felszentelt szolgáid által tanítasz minket, édesgetsz minket, hívsz minket, összegyűjtesz minket. Uram, áraszd ki egyházadra és felszentelt szolgáidra a te szent lelked bőségét, és töltsd be, Uram, örömmel és hálaadással és dicsőítéssel és köszönettel szíveinket, hogy minden nap megköszönjük a te felszentelt szolgáidat, akikkel megajándékoztál minket. Köszönöm, Uram, hála és dicsőség nevedért, nevednek most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek Jézusom, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. Köszönöm Jézusom, hogy a szívünkbe ültetted a vágyat, hogy téged keressünk. Köszönöm Jézusom, hogy te elhozod nekünk azt a békét, azt az örömet, amire oly nagyon vágyunk és oly nagy szükségünk van. Ez a béke és öröm, ez nem az, amit a világ ad. Ez maradandó és örök. De bocsáss meg nekünk, Uram, hogy mi mégis oly sokszor mullandó és világi örömöket keresünk, és nem nálad keressük szívünknek a gyógyírt, az életünkre a megoldást, hanem a világban. Én elődbe hozom, Uram, felszentelt szolgáidat, akik épp úgy kivannak téve a világ szellemének, kísértésének, talán még jobban, mint mi. Mert ők élharcosok elől vannak, és a gonosz jól tudja, hogy hova célozzon. Atyám Istenem, küld el szent lelkedet, erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, hogy minden nehézségükben, minden megpróbáltatásukban rád figyeljenek, minden megoldást nálad keressenek, magányukban és elkeseredésükben hozzá tudjanak fordulni, hisz az örök élet igéi azok nálad vannak. Én köszönöm Jézusom, hogy te megmutattad minnyájunknak, hogy az igazi béke és öröm az csak is általad és nálad lelhető fel. Mutasd meg és világosítsd fel felszentelt szolgáidat a te szent lelked által Isten igazságát, hogy mindig és mindenkor bármilyen zűrzavar van körülöttük, meglássák, hogy mi az Isten akarata az ő életükben. Bármilyen vágy ébredt fel az ő szívükben, bárhogy visszatekintenének és hátratekintenének, mindig emlékeztesd őket arra, hogy csak is veled és általad lehet üdvösségre jutni. Erősíts meg szent lelked által felszentelt szolgáidat, Uram, hogy a mullandóság, a csillogás, a villogás ne befolyásolja őket, bármivel is kecsegteti, sem hatalomra törekvés, sem irigység, sem gazdagság utáni sóvárgás ne tudja őket befolyásolni és meginoktatni az ő igenükben, amit neked kimondtak. És erősíts meg szent lelked által szolgáidat, hogy az a vágy, ami a szívükben előtör a család után, vagy saját gyerek után, mindezt megtalálják a közösségükben, megtalálják általunk, a mi szeretetünkben, a mi elfogadásunkban és törődésünkben. És köszönöm, Uram, hogy megáldod mindezt beteljesülésre. Amen.

Köszöntelek, drága Jézus Krisztus, itt a legméltóságosabb oltári szentségben. És hálát adok neked, Uram, hogy itt lehetünk. Éme itt térdelek előtted is, mindnyájan közösen itt felszentelt szolgáidat hozzuk eléd be, Uram. Hálát adva neked, értük. Köszönjük, Urunk, hogy vannak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy példát mutatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy mutassák az utat feléd. Ezért kérünk téged közös kérésünkkel, hogy áld meg őket. Oly nagy szükség van arra, Uram, hogy téged tükrözzenek. Ezért te oltalmazd őket, te vezesd őket. Kérünk, Urunk, hogy te formáld őket, az ő életüket, az ő gondolataikat, szavaikat és tetteiket, Uram, hogy mindez általad nyilvánuljanak meg mindig minden helyzetben. Köszönjük, Urunk, a szent miséket és a szentségeket, amelyeket kiszolgáltatnak nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vigyázol ránk, hogy pásztorokat küldtél nekünk általuk, és add, Uram, hogy legeltessék a te nyájadat, a te dicsőségedre, a mi örömünkre. Áldott légy ezért, Urunk, Jézus Krisztus, most és mindörökké. Amen.

könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztus, te ebben a szentségben, kint szenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük,

Kedves hallgatóink, lassan búcsút veszünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomtól, ahonnan az elmúlt egy órában szentségimádást közvetítettünk. Ha tehetik, tartsanak velünk. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus, és legyen olyan szép a mai estéjük, amilyennek csak szeretnénk.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát, föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében. A mi Úrunk Jézus Krisztus által. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.

0: Atyáján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűnöket.

0: szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges olvasó titkai bizalmat ébresztenek bennünk, és felpesdítik lelkünket Isten szolgálatára. A síralomvölgy hűvös őszén éltető meleg napsugár mind az öt tized. Hagyjuk, hadd ragyogjon rá lelkünkre, míg az üdvözlégyeket ismételjük. Isten egész életemet kívánja, törvénye legegyénibb magánéletemben is. Beleavatkozik, áldozatokat kíván. Nem csoda, ha lelkünk tétován kérdi, vajon igaz-e az, biztos-e az, amit a vallás tanít? Mert csak akkor észszerű jónak lenni, kereszténynek lenni. Valóban feltámadott az Úr, ennek a ténynek ragyogó bizonysága kényszerít minket is térdre, mint Tamást. Én Uram, én Istenem.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mi?

0: szól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

Üdvözs légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Isten, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

Uraján, amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mihetnek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy.

0: óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk,

0: rászorulni a kétharmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második szentitka, aki a mennybe felment. Jézus kijelenti mennybe menetele előtt, hogy övé minden hatalom. Az atya jobbján ülő fiú uralkodik a világon. Ő a mi királyunk. Neki élünk és halunk. Jézus viszont egyházára ruházta át hatalmát. Isten szolgálom? Krisztus híve vagyok? Tehát szívvel, lélekkel az egyház hűséges alattvalója vagyok. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Krisztustól. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszony.

0: Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

0: Hosszajan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss

0: Szorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Szentek legyetek, amint én, a ti istenetek szent vagyok, úgy mond az Úr. Az Úr lakomájára hivatalosak vagyunk, de ehhez mennyegzős ruha kell. Az szentőtevő, azaz a megszentélő kegyelem. A Szentlélektől kapjuk, ő tesz minket a szentek polgártársaivá, az Isten háza népével. Népévé. Ő erősít meg minket a lelki életben, általa verünk gyökeret a szeretetben. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. Sokszor bonyolultnak tűnik fel a vallás, néha csak ünnepi köntösnek látjuk, máskor meg kínosan nehézé teszi a hétköznapot. Ha pedig a Szűz anyával ebbe a mondásba foglaljuk össze, az Úr szolgálója vagyok, akkor a vallás minden titka feltárul, a hétköznap is ünneppé lesz, a halálnapja pedig mennyei születésnap. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
0: Azt

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: atyáján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: száján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.

0: Uráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: Nak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér, ötödik szent titka, aki téged Szent Szűz a mennyben megkoronázott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, mondta alázattal a szűzanya. Égi királynő vagy, válaszolta neki az Úr. De míg elfoglalhatta trónját, még Jézus égbeszállása után is évekig együtt maradt a küzdő egyházzal. Tőle tanulunk meg boldog lendülettel mindig Istennek élni. A kegyelem, mely minket erre segít, e királynő áldott kezein át jut hozzánk. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentéltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
2: Szentséges szűz, Isten anyja Mária, fogad kegyesen áltatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szent olvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
2: Rózsa Füzér királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Csíksomjói segítő szűz anya,
0: könyörög érettünk.
2: Szőkefalvi fény királynő,
0: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
0: könyörög érettünk.
2: Imádkozzunk az egyház lelki megújulásáért, papi hivatásokért és a papság megszentelődéséért. Most segíts meg!

0: hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Végül kérjük Szent Mihály arkangyal oltalmát egyházunkra, népünkre, életünkre. Szent Mihály arkangyal, végül.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. A Szent Atya videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi találkozóra. Hit, remény, szeretet által. Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést.
1: A 14. Leó pápa hétfőn a Vatikánban fogadta a koreai köztársaság elnökét. Június 15-én hétfőn délben 14. Leó pápa a vatikáni apostoli palotában fogadta Lee Jae-myungot, a koreai köztársaság elnökét, aki ezt követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. A hírt hétfőn kora délelőtt tette közzé a Szentszék sajtó irodája hozzátéve. Az államtitkárságon folytatott civilies megbeszélése során hangsúlyozták a Szentszék és a koreai köztársaság közötti jó kapcsolatokat, és megegyezték a helyi egyház pozitív hozzájárulását a koreai társadalomhoz, különösen az oktatás és a szociális ellátás területén végzett munkáját. A megbeszélés ezután a következő ifjúsági világtalálkozó megszervezésére, valamint a regionális és nemzetközi kontextus bizonyos aspektusaira összpontosított. Az 52 millió lakos számláló koreai köztársaságban közel 4,5 millió a római katolikus hívek száma. Egy 2012-es felmérés során az ország 52%-a vallotta magát vallásosnak, 31%-a magát nem vallásosnak, míg 15%-a ateistának tartotta. A 2015-ös népszámlálás eredményei szerint a dél-koreai lakosság több mint fele, 57%-a nem tartozik egyetlen vallási szervezethez sem. A népszámláláskor a lakosság 27,6%-a tartotta magát kereszténynek, ebből közel 20%-a protestánsnak, 8%-a pedig római katolikusnak vallotta magát, míg 15,5%-a buddhistának tartotta magát. A katolikus egyház számbeli gyarapodása az utóbbi 10-20 évben visszaesett a Szent II. János Pál pápa alatt tapasztalt korábbi felvirágzáshoz képest.

0: Leó pápa videóüzenete a 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra. Hit, remény, szeretet által. Az Austrian World Summit egy évente megrendezett nemzetközi klímavédelmi konferencia, amely a világ minden tájáról gyűjti össze az üzleti élet, a politika és a tudomány képviselőit, hogy konkrét, fenntartható megoldásokat mutassanak be a klímaváltozás ellen. A világ 100 országából érkezett 1000 résztvevő június 16-án hétfőn a bécsi Hofburgban tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozójára Leó pápa videóüzenetet küldött, amelyben arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját. Üzenete elején Leó pápa megállapította, hogy a fenntarthatóság, az integrált ökológia és a teremtésvédelem évtizedek óta az egyház érdeklődésének a középpontjában áll. Tudatában annak, hogy az ökológiai kérdéseknek erkölcsi dimenziója is van, hiszen a környezeti válság a kortárs társadalmi-gazdasági válság ökológiai aspektusa. A pápa ezért arra kéri a fórumot, hogy ne tévessze szem elől a tágabb kontextust, és ezért a hit, a remény és a szeretet keresztény erényei témáját ajánlja megfontolásra, amelyek segíthetik a csúcs találkozó munkáját.
1: I'm pleased to greet all of you taking part in the 10th Austrian World Summit. Sustainability, integral ecology and care for creation have been concerns for many decades. The church has always been aware that the ecological question has a moral dimension.
0: Leó pápa hit témájával kezdett, mert a vallási dimenzió igenis elengedhetetlen a probléma megfelelő kezeléséhez. A teremtő Istenben való hit arra indítja a hívő embert, hogy még nagyobb felelősséget vállaljon a teremtésvédelemben, ahogy Ferenc pápa írta a Laudato Si enciklikában. Annak a hivatásnak a megélése, hogy védelmezői legyünk Isten művének, lényegi része az erényes életnek, nem valami szabadon választható feladat, és nem is a keresztény tapasztalat másodlagos szempontja. Továbbá számos vallási hagyomány hívei a teremtést isteni ajándékként értelmezik. Hasonlóképpen a különböző vallások is megerősítik, hogy az élet szent, ezért tiszteletben kell tartani. Ezért azt mondhatjuk, hogy a vallási hit erősíti az élet védelmének és a természet gondozásának általános vágyát. A mély etikai alapokat együtt kell vizsgálni, hogy világossá váljon, hogyan kapcsolódnak azok egymáshoz, és hogyan világítják meg egymást, hiszen az alapvető személyi és társadalmi kérdések szorosan összefüggnek a klímaválsággal, amely a tágabban vett társadalmi-gazdasági válság egyik, méghozzá kritikus megnyilvánulása. Ha ugyanis nem foglalkozunk velük, a környezetvédelem technikai megoldásának esélye sem lesz kívánt célja elérésére. Leó pápa azt is kéri a fórumtól, hogy fordítson különös figyelmet a legszegényebbekre, akik leginkább kitettek a környezetkárosodásnak.
1: This brings me to the second theme, hope. Due to the global nature of the challenges we are facing,
0: a második téma a remény felé fordul, hiszen az előttünk álló kihívások globális jellegűek, ami miatt nagyon sok ember aggódik. Mint nyilvánvalóbb, hogy a békét veszélyezteti a teremtés tiszteletének hiánya, a természeti erőforrások kifosztása és az éghajlatváltozás miatti életminőség fokozatos romlása. Ezek a kihívások nemzetközi együttműködést, valamint összetartó és előrelátó, sokoldalú közös munkát igényelnek a hatékony megoldások megtalálásához. Gyakran azonban különféle félelmek merülnek fel az ezekkel a kérdésekkel kapcsolatos tanácskozások és tárgyalások során. Az irányváltástól való félelem, a hatalomvesztéstől való félelem és a bizonytalan kimeneteltől való félelem. Csak ezeknek a félelmeknek a leküzdésével tudunk együttműködni a helyes megoldások megtalálásában. A pápa szerint itt tudnak a vallási vezetők és közösségek különleges meglátásokat nyújtani a társadalmi és környezetvédelmi erőfeszítések támogatásához, mert a Biblia tele van példákkal arra, hogyan győzheti le az emberek félelmeit a remény, amely végső soron magának Istennek az ajándéka. Ebből a szempontból tehát a remény erőteljes hajtóerő lehet. Ezért a pápa szerint kívánatos, hogy a COP30 találkozáson elért eredményeket egy igazságos átmenet kövesse olyan társadalmak felé, ahol a közjó elsőbséget élvez a profittal szemben, és ahol a gazdasági modellek a szolidaritáson és az emberi méltóságon alapulnak. Ehhez azonban az szükséges, hogy a gazdagabb országok teljesítsék a szegényebb országok pénzügyi támogatására vonatkozó kötelezettségeiket. Szükségünk van egy új, emberközpontú, nemzetközi pénzügyi keretrendszer kidolgozására is, amely biztosítja, hogy minden ország, különösen a legszegényebbek és a klímakatasztrófáknak leginkább kiszolgáltatottak, kiaknázhassák teljes potenciáljukat, miközben tiszteletben tartják polgáraik méltóságát. Végül az üzenet a szeretet témáját elemzi a teremtés védelem szempontjából. Leó pápa hangsúlyozza a környezetről való gondoskodás fontosságát, amely magában foglalja azt, amit Ferenc pápa polgári és politikai szeretetnek nevezett. Ez a szeretet a kulcsa a hiteles fejlődésnek, mivel ahhoz, hogy a társadalom emberibbé és személyhez méltóbbá váljon, újra kell értékelnünk a szeretetet a társadalmi életben, politikai, gazdasági és kulturális szinten, a cselekvés állandó és legfőbb normájává téve azt. Ebben a keretben a mindennapi apró gesztusok fontosságával együtt a társadalmi szeretet arra ösztönöz minket, hogy olyan átfogó stratégiánkat dolgozzunk ki, amelyek hatékonyan megállítja a környezetkárosodást és elősegíti a gondoskodás kultúrájának kialakulását, amely áthatja az egész társadalmat. Leó pápa reméli, hogy megfontolásai előmozdítják ezt a gondoskodási kultúrát, és ezáltal hozzájárulnak a szeretet civilizációjához. Kedves barátaim!
1: Dear friends, with these thoughts centered on faith, hope and love, I pray that your summit will be fruitful in promoting the much needed dialogue.
0: E hitre, reményre és szeretetre összpontosító gondolatokkal azért imádkozom, hogy a csúcs találkozótok gyümölcsöző legyen a szükséges párbeszéd előmozdításában, hogy hatékony megoldásokat találjunk a teremtés csodálatos ajándékának védelmére, és készségesen kérem mindannyiótokra Isten bölcsessége és békéje ajándékait. Zárul Leó pápa üzenete, amelyet június 16-án a Bécsben tartott 10. osztrák klímavédelmi világtalálkozóra küldött.
2: Kiskorúak védelme. Az új alapszabály megerősíti a küldetést és a hatékony cselekvést. Leó pápa jóváhagyta a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet a Predicate Evangelium kezdetű konstitúcióhoz igazítottak. Az áldozatok és túlélők meghallgatása, a bizottság és a többi dikasztérium közötti kapcsolatok tisztázása, valamint a felelősség, az átláthatóság és a kiskorúak védelmét célzó jó gyakorlatok globális szintű előmozdítása szerepel az új alapszabályban. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelme pápai tanács megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa ad experimentum 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. Az előző alapszabály 2015-ben született, majd miután 2022. márciusában közzétették a Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciót, ami a római kúria szervezeteit szabályozza, szükségessé vált a bizottság alapszabályának kiigazítása, a megújult küldetésnek, valamint a konstitúció által előírt új struktúrának megfelelően. Az alapszabály fontos lépés közös felelősségünk elmélyítése felé, hogy megóvjuk és gondjainkba vegyük a legkiszolgáltatottabbakat, húzta alá a bizottság elnöke, majd hozzátette. Tükrözi az áldozatok és a túlélők meghallgatását, a védelem területén dolgozó szakértők és a helyi egyházak tapasztalatát, ismét leszögezve, hogy továbbra is központi prioritás a védelem. Az új alapszabály megerősíti a tanács szerepét a védelmi gyakorlat előmozdítására az egész egyetemes egyházban, valamint tovább tisztázza küldetését, felépítését és operatív módszereit. A kiigazítás a Szentszék tágabb léptékű vállalásába illeszkedik, melynek célja, hogy biztosítsa a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmének teljes körű integrálását az egyház életébe és intézményeibe. Az új dokumentum alapelvei állandó figyelmet szentelnek az áldozatok és túlélők meghallgatására épülő megközelítésnek. Tisztázza a bizottság kapcsolatát a többi dikasztériummal, valamint megerősíti a bizottság szerepét a felelősség, az átláthatóság és a védelmet szolgáló jó gyakorlatok globális szintű előmozdítására. 14. Leópápa mindig is hangoztatta, hogy a kiskorúak és a sérülékeny személyek megóvása az egyház alapvető felelőssége. A most megújult alapszabály újra megerősíti ezt az elkötelezettséget, mint ahogy a tanács támogatását és azon küldetésében, hogy segítse a helyi egyházakat védelmi rendszereik megerősítésében. Az alapszabály első pontjai meghatározzák a bizottság természetét, ami tanácsokkal szolgál a Szentatyának a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek abúzustól való megvédésére, közvetlenül az elnökön keresztül. A tanács a hittani dikasztérium keretein belül fejti ki tevékenységét, szorosan együttműködve a dikasztériummal. Információcsere, a védelmi módszerek fejlesztése, éves jelentések és képzési programok előkészítésén keresztül. A bizottság vezetőit is a dikasztérium nevezi ki. A bizottság nem közvetlen irányítással, de hozzájárul az egyetemes egyház szolgálatához azzal, hogy előmozdítja a helyi felelősséget, valamint a római kúria dikasztériumainak szakértelmét a védelem témájában. A bizottság támogatja a helyi egyházakat, és elősegíti a helyi felelősségvállalást, a stabil és hozzáférhető jelzőrendszerek fejlesztését, továbbá regionális és nemzeti szinten olyan központok létrehozását, ahol fogadják, meghallgatják és segítik az áldozatokat és a túlélőket, bizalmasan kezelve az ügyeket és megóvva közben az érintettek személyiségi jogait. A bizottságot be lehet vonni az ad limina látogatások folyamatába az alapszabályban lefektetett módon. A bizottság támogatja továbbá a megszentelt életet, a legfőbb előjárók konferenciáján keresztül, mely értékes partner a képzésben, a jó gyakorlatok elterjesztésében, a koordinációban, mely előmozdítja az előjárók felelősségét és minden egyes intézmény saját jogát. A bizottság minden évben jelentést készít a védelmi politikáról és annak egyházi eljárásairól, amelyet a dikasztériumok, a helyi egyházi szervezetek hozzájárulásával dolgoz ki, egyeztetve az államtitkársággal, majd a Szentatya elé terjeszti jóváhagyásra a jelentést, amit ezután közzé tesz. Az éves jelentés leírja a világegyház helyzetét a kiskorúak és sérülékeny személyek védelmével kapcsolatban. Közzé teszi az igazolt politikákat, nyilvános gyakorlatokat, a kapott információkat, a rendszer problémákat és az ajánlásokat. A kiskorúak védelmével foglalkozó pápai tanács együttműködik a római kúria dikasztériumaival, és ebben a témában az államtitkársággal egyeztetve ajánlásokat nyújthat be a dikasztérium vezető prefektusoknak. Ha helyi szinten ismétlődően megsértik a védelmi rendszert, vagy abban súlyos hiányosságok mutatkoznak, a tanács közvetlenül az érintett dikasztériumhoz fordulhat, mely megőrzi döntési jogát saját funkcióját illetően. Közös irányelveket jelöl ki, melyeket helyi szinten határoznak meg és hajtanak végre, a különböző háttereket és az érvényben lévő polgári törvényeket figyelembe véve. A bizottság legfeljebb 23 tagból állhat, akiket a pápa nevez ki, mint ahogy az elnököt is, akinek titkára szintén a tanács tagja. Évente kétszer tartanak plenáris ülést, az elnök vezetésével kollegiálisan végzik munkájukat. Regionális csoportok, illetve tanulmányi csoportok is működnek a bizottságon belül. Az elnököt és titkárát egy végrehajtó bizottság segíti tanácsaival. A bizottság ezen túl regionális tanácsadást is kérhet küldetése teljesítéséhez.

Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

0: most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor szent misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. június 17-én, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görgényi Tünde vagyok, Pál Jutkával. Köszöntjük Önöket, és hívjuk Önöket, hogyha tehetik, a reggeli imákat, imádkozzák velünk. 2026. június 17-e van, szerda reggel, itt a Mária Rádióban tematikus nap, hiszen akik rendszeresen hallgatják a Mária Rádiót, már megszokhatták, hogy minden hónap harmadik szerdája tematikus nap. A mai tematikus napunk mottója a Lukács evangéliumából vett idézet, most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok, ezt tegyétek az én emlékezetemre. A mai adásaink e köré, a bibliai idézet köré épülnek. Adjunk hálát az Úr Jézusnak az oltári szentségért, a szent áldozás ajándékáért, és tudatosítsuk magunkba, hogy önmagát adja nekünk, hogy mi élő tabernákulummá váljunk, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szívem első gondolata:
1: hozzád száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te minnyájunk anyja vagy, oltalmaz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen.
2: Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása.
0: Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadja, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni.
2: Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál.
0: Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben. Fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó.
2: Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből.
0: Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen.
1: Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen.
2: Örvendezó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig.
0: Isten szava, mely szűzi méhetben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben.
2: Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében.
0: Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és minnyájan szívünk királynőjének vallunk téged.
2: Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek.
0: Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévejgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak.
2: Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet.
1: Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen.

Figyeljetek, hogy igaz voltotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy csodáltassátok magatokat velük. Mert így nem lesz jutalmatok atyátoknál, aki a mennyben van. Az emberi szív vágyik az elismerésre. Szeretjük, ha észrevesznek, ha megdicsérnek, ha jónak tartanak bennünket. És ez önmagában még nem rossz. A probléma akkor kezdődik, amikor már nem Istenért, hanem az emberek visszajelzéseiért kezdjük tenni a jót. Amikor a becsvágy, a dicsőségvágy kezd ösztönözni bennünket. Amikor a farizeusokhoz hasonlóan elkezdünk látványosan kifele élni, valami olyat mutatni magunkról, ami nem valós, nem őszinte. Isten azonban nem arra kíváncsi, amit kifele mutatunk. Ő a szívünket, az indítékainkat vizsgálja. Miért tesszük azt, amit éppen teszünk? Ma te is elgondolkodhatsz ezen. Vajon mi indít téged a jóra? Valóban Isten dicsőségét keresed? Vagy inkább az emberek elismerésére vágysz? Ugyanaz az ember vagy-e akkor is, amikor senki sem lát, mint amilyennek mások előtt mutatod magad? Amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtódat, és így imádkozz atyádhoz, aki a rejtekben van. Akkor atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked. Így figyelmeztet ma téged is Jézus. Ott csak te vagy és Isten. Ott már nem kell bizonyítani. Nem kell tökéletesnek látszani. Nem kell szerepet játszani. Ott valóban önmagad lehetsz. Minél gyakrabban teszed ezt, annál inkább magadra találsz. Annál igazibb leszel kifele is, mások számára is. Mert az Úr jelenlétében lehullanak az álarcok, megtisztul és meggyógyul a szív. Éppen ezért, ha eddig még nem tetted volna, határozd el, hogy mostantól minden nap töltesz időt az Úrral.

Mezítelenül jöttem ki anyám méhéből, és ruhátlanul térek oda-vissza. Az Úr adta, az Úr elvette, amint az Úrnak tetszett, úgy lett. Legyen áldott az Úr neve. Ha a jót elfogadjuk Isten kezéből, miért ne fogadnánk el a rosszat is?

0: Krisztus Urunk táplálja és oltalmazza egyházát, amelyért áldozatul adta önmagát. Kérleljük és mondjuk, tekints Urunk egyházadra. Áldott vagy egyházunk pásztora, aki ma világosságot és életet adsz nekünk. Engedd, hogy hálaadással fogadjuk drága ajándékaidat.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Tekints irgalommal nyájadra, amelyet nevedben összegyűjtöttél, hogy senki se vesszék el azok közül, akiket neked adott az Atya.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Vezesd egyházadat parancsaid útján, a Szentlélek erejében legyen hűséges hozzád.
1: Tekints Urunk egyházadra.
0: Tápláld egyházadat igéd és kenyered asztaláról, hogy ennek az ételnek erejében örvendezve kövessen téged.
1: Tekints Urunk egyházadra.

0: Urunk Istenünk, árazd jóságosan szentséges világosságodat érzékeinkre. Add, hogy életünkkel mindig kifejezzük odaadásunkat irántad, akinek bölcsessége teremtett, és gondviselése kormányoz minket. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Vigyázz, meg te szédítsenek a divatos jelszavak. A saját fejeddel gondolkozzál, ne a máséval. Mondta Szent 23. János.

Szent Győrgyi Albert. Ne hagyd lerombolni az élet templomát. Uram, fölfedted előttünk az anyagban rejlő energia titkát, hogy munkánkat könnyebbé és az életét magasztossá tegyük. Megtanítottál a hangnál is sebesebb utazásra, hogy a távolság ne válassz el többé az embertől az embert. Munkánk gyümölcsét, a lövedék és sűrített energiát. Mi eljuttatjuk a föld legtávolabbi sarkaiba, hogy egymást nyomorúságba és pusztulásba taszítsuk, hogy a letarolt földről kiírtsunk minden élőt. Uram, ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát. Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá lehessek általa. Adj méltóságot rövid napjaimnak.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltesd magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógában és az utcákban, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatos is be hajadat és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, Jézus a hegyi beszédben egy nagyon fontos veszélyre figyelmeztet. Lehet vallásosnak látszani anélkül, hogy valóban Istennek élnénk. Az alamizsna, az imádság és a böjt önmagukban jó és szent dolgok, de Jézus azt kérdezi, miért tesszük őket. Az ember szívében ott él a vágy, hogy észrevegyék, megdicsérjék, elismerjék. Jól esik, ha mások megköszönik a segítségünket, ha példás kereszténynek tartanak bennünket. Jézus azonban arra tanít, hogy az igazi jámborság nem a kirakatban születik, hanem a szív csendjében. Amikor valaki titokban segít egy rászorulón, amikor a szobája csendjében imádkozik, amikor böjtöl és erről senkinek sem beszél, akkor nem az emberek tekintetét keresik, hanem az Atya szeretetét. Isten előtt nem a külső látszat számít, hanem a szív tisztasága. Egy idős falusi asszonról mesélik, hogy minden reggel elsőként érkezett a templomba. Soha nem olvasott fel, nem vállalt látványos szolgálatot, mégis mindenki érezte körülötte a békét. Halála után derült ki, hogy évtizedeken át rendszeresen segítette a szegény családokat, és sok emberért imádkozott. Nem beszélt róla, nem várt érte köszönetet. Az ő jutalma nem az emberek tapsa volt, hanem az Atya öröme. Jézus nem azt mondja, hogy a jó cselekedeteket mindig titkolni kell. Más helyen azt mondja, úgy ragyogjon világosságotok az emberek előtt. A különbség a szándékban van, nem azért tesszük a jót, hogy lássanak bennünket, hanem azért, mert szeretjük Istent és embertársainkat. A mai világban, amikor szinte mindent megosztunk másokkal, különösen aktuális Jézus tanítása, könnyen kísértésbe esünk, hogy még a jó tetteinkből is önmagunk reklámját készítsük. Jézus visszahív a csendbe, a rejtekbe, oda, ahol csak Isten lát. Az igazi imádság nem a szép szavak mennyiségétől függ, hanem attól, hogy szívünk megnyílik-e az Atya előtt. Az igazi böjt nem csupán az ételről való lemondás, hanem a szeretet növekedése. Az igazi alamizsna nem pénzkérdés, hanem annak felismerése, hogy mindenünk Isten ajándéka. Amen.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Szent misét közvetítünk Mári falváról, a Szent Imre plébánia templomból. A Szent misét bemutatja a főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látja el. Meghívjuk a hallgatókat, tartsanak velünk, ünnepeljük közösen az eukarisztiát.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a belőtted.
0: Ebben a Szent Misében elők, mint Csaba testvérünkért imádkozunk. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.
1: Én igen nagy vétkem,
0: kérem ezért a boldogságos minden, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, benned bízók erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit sem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Illés és Elizeus elhagyták Galgalát, mert elérkezett az ideje, hogy az Úr Illés prófétát forgószélben az égbe ragadja. Amikor Jerikóba érkeztek, Illés azt mondta Elizeusnak: maradj csak itt, mert az Úr engem a Jordánhoz küldött. Elizeus azonban azt felelte: az Úr életére, meg a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Tehát mind a ketten tovább mentek. Sőt, a próféta tanítványok közül is 50-en követték őket. Amikor ők ketten megálltak a Jordán folyó mellett, azok is megálltak velük szemben, kissé távolabbról. Ekkor Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre. Erre a víz ketté vált, úgyhogy ők ketten szárazon mehettek át. Amint átértek, Illés azt mondta Elizeusnak: kívánj valamit, hogy megtegyem neked, amíg el nem hagylak. Elizeus azt felelte: azt kérem, hogy szálljon rám kétszeres rész a lelkedből. Erre Illés így válaszolt: nehéz dolgot kértél. Ha látsz engem, amikor elhagylak, teljesül kérésed, de ha nem látsz, nem teljesül. Amint mentek és menet közben beszélgettek, egyszer csak egy tüzes szekér tüzes lovakkal szétválasztotta őket, és Illés a forgó szélben felment az égbe. Elizeus látta ezt, és felkiáltott: atyám, atyám, Izrael szekere és szekerének vezetője. Amikor már nem láthatta többé, fogta a saját ruháját, és ketté szakította. Aztán fölemelte Illés palástját, amely leesett róla, majd visszafordult, és megállt a Jordán partján. Majd fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és közben ezt mondta: hol van az Úr, Illés Istene? Amikor pedig ráütött a vízre, az ketté vált, és Elizeus átkelt rajta. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: vigyázzatok jó tetteitekkel, ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamisnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek.

0: ajtó mögött, a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyektek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatos és behajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet. Csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéim.
1: Áldjunk téged, Krisztus!
0: Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Kedves testvéreim! A mai evangéliumban Jézus több dologra hívta fel figyelmünket. Elmondta, hogyan kell imádkozni, böjtölni, adakozni. Ezek által egy kicsit önfegyelmezésre akar nevelni minket. Az imádság kapcsolat valami magasabb rendű lénnyel, a jó Istennel. Erre a kapcsolatra csak értelmes lény az ember képes. A jó Isten is állandóan kapcsolatban akar lenni velünk, hiszen szeretetből teremtett, és ő volt az, aki először megszólította az embert. És a Jóisten szeretetét akkor viszonozzuk, ha mi is szóba állunk vele, és nem zárkózunk el tőle. Akkor a legerősebb az ember, amikor össze tudja kulcsolni a kezét. Mert aki meg tudja szólítani az Istent, az nincs egyedül. És milyen nagy dolog, amikor a véges ember megszólítja a végtelent, az Istent. Nem fenséges szavak kellenek az Istennek, nem azt várja, hogy szavainkkal leszédítsük a mennyből. Egy alkalommal Mikszáth Kálmán meglátogatta Gárdonyi Gézát, ebéd után beültek a szobába, és egész délután egy szót sem szóltak egymáshoz. Amikor beesteledett, így szólt Mikszáth: Gézám, megyek már haza. És ekkor megszólalt Gárdonyi: Kálmán, maradj még, olyan jól elbeszélgettünk. Gondolatokból megértették egymást. Ilyen kell legyen Istennel való beszélgetésünk is. Nem imamalmok kell legyünk, nem mennyiségre megy a dolog. Egyszerűen megszólítjuk az Istent, szívből szólunk, vagy hallgatásunk szívből fakad. Megérti a jó Isten, egy keresztvetés lehet a legszentebb ima, a jól végzett munka is imádság, egy szívből jövő darabos ima is tetszik az Istennek. Amikor elmondjuk, hogy én így gondoltam, te másként alakítottad, de hát legyen meg a te akaratod. A másik dolog, amiről Jézus beszélt, a böjt. A böjtöt sokan próbáljuk elfelejteni. Sokszor méltatlankodva kérdezgetjük, mi haszna van Istennek abból, hogy kevesebbet eszünk, kevesebbet kávézunk, sörözünk, borozunk, kevesebbet tévézünk, kevesebb édességet fogyasztunk. Hát a jó Istennek semmi haszna belőle, csak nekünk. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a böjt növeli az önfegyelmet, a benső szabadságot, és még az egészséget és az emberséget is. Jézus is böjtölt, böjtöltek a szentek. Közülük sokan éppen a böjt által kerültek közelebb az Istenhez. Viszont a mai evangélium arra hívja fel figyelmünket, hogy a böjtölésnél sem a látványos teljesítményen van a hangsúly. Ha egy kis böjtöt tartunk a magunk módján, a böjt végén nem vár ránk babérkoszorú. Nem arról szól a böjt. Tarthatunk szóböjtöt is. Szavainkkal amennyi szépet tudunk tenni,

0: amennyire építeni tudunk, épp annyira rombolni is. Milyen jó lenne, ha sokat, a sok meggondolatlan beszéd, a sok pletyka helyett inkább imádkoznánk, vagy bátorítanánk egymást, hiszen mindenkinek jól esik, ha valaki azt mondja, fog ez menni. A harmadik dolog, amelyről szó esett az evangéliumban, az alamizsnálkodás, de fogalmazzunk úgy, hogy segítőkészség. A korintusiaknak írt második levélben olvashatjuk, Isten a jókedvű adakozót szereti. Látjuk, érezzük, hogy egyre többen szorulnak rá a tehetősebbek segítségére. Aztán egyre több a magányos ember, akikkel sajnos már gyermekeik sem törődnek. Vajon a mi környezetünkben nem élnek ilyen emberek? S ha igen, biztos, hogy nekik is jó lesne olykor egy jó szó, vagy néha egy segítő jobb. Persze ez nem azt jelenti, hogy mindenkin azonnal segítenünk kell, mindenkinek azonnal pénzt kell adni, hiszen tudjuk, hogy jó indulatainkkal sokszor visszaélnek, de alkalmanként miért ne tehetnénk meg, ha van lehetőségünk. Összefogva kéz a kézben talán könnyebb az élet is. Kedves testvérek, nincs maradandó lakásunk a földön. Azt tudjuk, hogy egyszer mindannyian meghalunk, és meg kell állnunk a Jóisten ítélő széke előtt. Imával, kis bőjtel, segítőkészséggel lehetőségünk van arra, hogy úgymond bónuszpontokat szerezzünk a mennyországba. És miért ne használhatnánk ki ezt a lehetőséget? Kérjük a Jóisten kegyelmét, hogy szívből jövő imádságaink, jó cselekedeteink, lemondásaink, embertársaink és a mi lelkünk javára váljanak. Amen. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből a mindenható Isten, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére jusson.
1: Hogy kegyelmével gazdagítsa és állandóan vezesse az Anya Szent Egyházat, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy egyházában kegyelmi ajándékaival elárassza a püspököket, a papokat és a szerzeteseket, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Hogy elvezesse az Anya Szent Egyházban mindazokat, akik még nem hisznek Krisztusban, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged,
1: hogy vezérelje az államférfiakat a népek jogainak védelmében és boldogulásuk munkálásában, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
1: Hogy minket szeretetének igaz tanúivá tegyen az emberek előtt, kérjük Urunkat.
2: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Hogy elhuncsa a testvérünket, akiért a szent misét bemutatjuk, jutalmazza meg az örök boldogsággal, kérjük Urunkat.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, jusson el könyörgésünk felséges trónod elé. Ne legyen eredménytelen, hanem nyerjen meghallgatást Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész mennyasszonyházban.
0: Istenünk, Te az ember testét és lelkét a kenyérrel, mint borral, és borral, mint eredellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod, add, hogy ugyanezen ajándékaid testünk és lelkünk javára váljanak, Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
2: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te fiad által teremtetted az emberiség életét, és jóságosan újjá is alkotott szeretett fiad Jézus Krisztus által. Így méltán hódol előtted minden művet. Csak téged illet a megváltott világ hála éneke. Ezért összes szentjeit újongó szívvel áldanak. Most mi is téged ünneplünk minden angyallal együtt. Örvendezve hirdetjük és mindenkor énekeljük.

0: Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrásom. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste is vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte. Tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ime hitünk szent titka. Hirdetjük, Urunk,
1: és hiszel vagyunk feltámadásra,
0: amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a szent lélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László György József püspökeinkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiat által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a szent lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
3: jöjjön el
2: a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
4: Mert fiad az ország,
2: a hatalom és a dicsőség,
4: mindörökké. Amen.
0: Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
4: Amen.
0: Az Úr békéjem legyen veletek mindenkor.
4: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjünk is szívből egymással.
4: Legyen békesség köztünk mindenkor.
5: Azt így elítsz, hogy ne gyújtsd.

0: Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram,
0: nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét. Add, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: A szent mise véget ért, menjünk békével.
1: Istennek legyen hála.

szentmisét közvetítettünk Mári falvárból, a Szent Imre plébánia templomból. A szentmisét bemutatta főtisztelendő Sebestyén Ágoston plébános. A kántori szolgálatot Tamás László kántor látta el. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. A mikrofonnál Deményi Molát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A hét plébániája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Máré falvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Máré falva Hargita megyében Székelyudvarhelytől 7 kilométerre északkeletre fekszik. Közigazgatásilag 2004 tavaszától önálló község. Máré falva történelmi udvarhelyszék Farcádi járásához, majd Fenyét községhez tartozó falu volt napjainkig. Máré falva első írásos említése csupán 1566-ból származik, a falu mellett északról emelkedő hegyet Leshegynek nevezik, Hajdan Máré várnak egy őrtornya állott itt, ennek a várnak névadója egy bizonyos Máré nevezetű vitéz volt. Említése méltó a kőlik két végbarlangja, ahová veszély esetén menekült a lakosság. Máré falva 16-17. Századfordulón udvarhely jelentős népes faluja volt, ma Hargita megye leghosszabb szallagfaluja, végighaladva rajta megcsodálhassák mintegy 200 szebbnél szebb székely kaput. 1997-ben avatták fel a kultúrház mellett kialakított parkban a két világháborúban elesett Máré falviak emlékművét. A park hátsó részében található a Rosetta ház. A ház magán viseli a hagyományos építészet jellegzetességeit. Régi temetője gyönyörű fejfákban gazdag, különleges cserefából készült bádogborítással fedett keresztek. Az először 1566-ban említett falu egykori templomáról az egyházi feljegyzések a következőket mondják, idézem, egy 1760-ból való püspöki irat szerint Máré falva parókiális temploma öreg Rákóczi György idejéből való, a hagyomány szerint ugyanis a templom régi tornyán az ő neve volt bevésve. Idézet zárva. Az egyház község 1645-ben lett önálló plébánia, korábban Fenyéddel volt közös temploma. A reformáció alatt, annak ellenére, hogy nem volt saját papjuk, hűségesek maradtak a katolikus hitükhöz. Egyházi anyakönyvelés 1721-ben indult. 1739-ben Kis Gergely személyében helyben lakó papot kaptak, előtte a székelyudvarhelyi papok látták el a hívek lelki gondozását. Az 1600-as évek közepétől több mint 28 egyházmegyés pap és szerzetes született az egyházközségben. Máré falva középkori temploma minden bizonnyal a környék első temploma volt. Abból származik a templomban látható három keresztes gótikus szentségtartó, amelyet a parókia tornácot tartó falában találták, s nagyon hasonlít a Farcádi templom szentélyében eredeti helyén lévő kőfaragó jegyes szentségtartóhoz. Ez a faragvány valószínűsíti azt a feltevést, hogy a falu első kőtemploma ugyanebben az időben épülhetett. A falu népességét mutató, valamivel későbbi adatok alapján az építkezés igénye és lehetősége is adva volt ebben az időben. A jelenlegi templom 1763 és 1772 között épült, és a falu közepén az országúttól délre emelkedő dombon áll, nyugati homlokzati tornyát átlós elhelyezésű támpillérek erősítik. 1783. július 19-én szentelték fel Szent Imre herceg tiszteletére. Zsindei teteje volt, amely az 1851-es tűzvészben megsemmisült, a templom belső díszítésével együtt, melynek felújítása hosszú időbe telt. 1857-ben új parókia épületet emeltek, és 1858-ban kaput is állítottak elébe, mely a település legrégebbi székely kapujává vált. 1900-ban átalakítják, lebontják a teraszt. Ekkor találták a tornácot tartó falazatban a már megemlített gótikus szentségtartót. 1909-ben bővítették, és a templom eléri a mai kinézetét. A hajóban a nyugati bejárat felett az 1772-es évszám látható. Keleten szentélye sokszög záródású, középkori tárgyi emlék a templomba ma nincs, középkori építése utaló jegyek nem láthatók. A főoltár képét Pályfér József plassói festő készítette. Az olomberakásos ablakok a budapesti Richard Schleim műhelyében készültek. Az orgonát a pécsi Angster cég készítette 1909-ben. A toronyban három harang van, a legrégebbit 1853-ban öntötték. 2011-ben sikerült újra födni a templomot és a plébániát, amire támogatást a falu és a megyei tanács részéről kaptak. Egyed Gábor plébános idejében 2004-ben az önkormányzat támogatásával és a falu összefogásával ravatalozót építettek, amit 2008-ban sikerült befejezni. 2019-ben újabb munkálatokkal felszámolták a templomtest, a falak vizesedését, dréneztek, felszedték a betonjárdát, térkövekkel rakták ki a járó felületet, és tereprendezés is zajlott a templomkertben. Befejeződött a festett ablakok vitráliák restaurálása Magyarország kormányának, valamint a Román Kultuszminisztérium és Hargita megye tanácsának támogatásával. A vitráliákot szentek és különböző mintázatok díszítik, és a szentek közül Jézus szíve, Szűzanya, Szent Imre és Szent Alajos láthatók. A katolikus iskola 1882-ben épült, 1848-ban beszüntetik, államivá alakult, de visszaigényelték és rendbe tették. 1996-ban Nyírő József író nevét vette fel az iskola. Ferenczi Sándor adatai alapján Párfi Géza Mári falván született 1941. április 14-én, tanulmányai Gyulafehérváron végezte, emlékére domborművet készítettek, volt kántoriskolás osztálytársai. Lőrinc Lehel alkotását Mári falván Tamás József segédpüspök áldotta meg. Befejeződött a templom teljes belső felújítása, a román kormány és a hívek támogatásából, de sikerült megvalósítani a kántorilag teljes belső felújítását is önerőből, Isten segítségével. A Szent Imre herceg plébánia a gyulafehérvári római katolikus érsekség székelyudvarhelyi főesperesi kerülethez tartozik. A Mári falvi Szent Imre plébánia templom búcsúját november 5-én tartják, örökös szentségimádási nap március 21. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári érsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió csíksomjói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elköszönöm!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ime az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Ott, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére, és közben járása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiadban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szentév kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökre áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatók, 2026. június 17-én a Tibor Atya stúdió mikrofonjánál Nagyváradról szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. A pontos idő 8 óra és 8 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap. A Gyulafehérvári Főegyház megyében a mai nap folyamán a Csíkszentgyörgy filiájában az egérszéki templomban tartanak örökös szentségimádási napot. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Ballagás a Gyulafehérvári Papnevelő Intézetben. Június 15-én ünnepi alkalomra gyűlt össze a Gyulafehérvári Megtestesült Bölcsességről nevezett Papnevelő Intézet közössége. Sor került a végzős diakónusok ballagására. Az eseményen jelen voltak a szeminárium előjárói, tanárai, munkatársai, valamint a kispapi közösség tagjai, akik együtt kísérték figyelemmel a végzősök fontos mérföldkövét. Az idei tanév végzősei Csibi Levente és Lázár Hunor Imre gyulafehérvári, valamint Melega Ferenc István Szatmári egyházmegyés diakónusok voltak. A ballagási ünnepség során elhangzottak a búcsúzó és útra való gondolatok, amelyek a szeminárium évek lezárását, ugyanakkor az úr szolgálati út kezdetét is kifejezték. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet hagyományaihoz híven a ballagó diakónusok megszólaltatták az intézet csengőjét is. Ez a jelképes gesztus a tanulmány évek befejezését és a szemináriumi közösségtől való búcsúzást jelzi, miközben egy új hivatásbeli szakasz kezdetére irányítja a figyelmet. A ballagást követő napon, június 16-án a reggeli szemináriumi közösségi szentmise keretében Csibi Levente és Lázár Hunor Imre gyulafehérvári főegyházmegye papszentelés előtt álló diakónusai Kovács Gergely érsek jelenlétében ünnepélyes hitvallást és hűséges küttettek. A havi tematikus napunk mottója: most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amelyet értetek adok, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja, tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk. Valahányszor szentmisén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja: érted adom magam. Ahogyan a kenyér megtörik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra és kérdezzük meg magunktól: tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni? Kérjük az Urat, hogy az Eukarisztiából merítsünk erőt,

délután 5 órától az Alzheimer Café következő alkalmán a Hargita megyei kulturális központban. Az érdeklődők a betegségek lefolyásáról, valamint a gondozást megkönnyítő témákkal ismerkedhetnek, az esetek feldolgozásán keresztül a részvétel ingyenes. Előadás Székelyudvarhelyen. Miért nevetünk, és vajon mit árul el rólunk az, amin nevetünk? A humor több a szórakozásnál, segít oldani a feszültséget, közelebb hoz bennünket egymáshoz, átsegíthet nehéz helyzeteken, és néha többet mond rólunk, mint hinnénk. A humor erejéről és lélektanáról Miklós Csongor pszichológus tart előadást a Székelyudvarhelyi Társalgó Klubban ma este 7:30-tól. A részvételi díj 30 lej, amely tartalmazza a korlátlan fogyasztást is.

Búcsú Marosvásárhelyen. Június 24-én lesz a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia búcsú ünnepe. Az alkalomra június 22-én és 23-án kétnapos lelki gyakorlattal készülnek. A szentmisék mind három nap este 6 órától lesznek. A meghívott szónok Kálmán Peregrin ferences atya. Presszemináriumi tábor papi hivatást érző középiskolás fiúk számára. A Gyulafehérvári Papnevelő Intézet idén is megszervezi a presszemináriumi tábort, amelyre július 6 és 9-e között kommandon kerül sor. A nyári tábor lehetőséget nyújt azoknak a középiskolás fiúknak, akik nyitott szívvel keresik életük útját, érdeklődnek a papi hivatás iránt, vagy szeretnének közelebbről megismerkedni a szemináriumi élettel és a papi szolgálat szépségével. A jelentkezés online történik a www.pst.seminarium.ro oldalon, legkésőbb június 28-áig. A tábor részvételi hozzájárulása jelképesen 50 lej. Kérjük a jó pásztort, hogy a közösségekből sok nagy lelkű fiatalt hívjon meg szolgálatára, és adjon a lelki pásztoroknak bölcsességet, hogy felismerjék és kísérjék őket hivatásuk útján.

zarándokoljunk együtt a hit, a remény és a szeretet útján. Szeretettel hívjuk a kedves hallgatókat egy felejthetetlen zarándok útra. 2026. augusztus 30-án, szeptember 6-a között, amely során Európa legszebb városait és a kereszténység legfontosabb kegyhelyeit keressük fel. Főbb állomásaink Velence, Pádua, Róma, Kássia, Assisi. A rész zarándoklatnak a lelki üzenete, hogy az út nem csupán utazás, hanem találkozás Isten kegyelmével, a szentek példájával. A részvételi díj tartalmazza a kényelmes autóbusz utazás, szállás, félpanziós ellátást, idegen vezetést. Jelentkezni és információkat a részletekről érdeklődni Tibor atyánál vagy Mitra Liviánál lehet, valamint mindkettőnk Facebook Messenger vagy WhatsApp lehetőségeken keresztül privátban. Szintén zarándoklatra hívjuk Lourdesba kedves hallgatókat. Szeptember 21-e és a rákövetkező héten a jelentkezés szintén Tibor atyánál és Mitra Livia önkéntes munkatársunknál lehetséges. Harmadik zarándok útunk, amely Medjugorjeba vezet bennünket, 2026. október 25 és 31-e között, tehát 2026. október 25 és 31-e között zarándoklatra hívjuk önöket. A zarándoklat mindenki

számára nyitott az ötnapos zarándoklat során, minden nap szentmisén, szentségimádáson és rózsafűzéren is részt vehetnek a zarándokok. Ellátogatunk a csenákoló közösséghez, végig járjuk a Krizsevács és a Pobredó hegyeket is, valamint Medjugorje közelében levő vízeséshez is elzarándokolunk. Részvételi díj 350 euró, ez is tartalmazza az úti költséget, félpanziós ellátást és a szállást 2-3 ágyas szobákban. Jelentkezni és érdeklődni nálam lehetséges, vagy szintén Mitra Livia önkéntes munkatársunknál az említett elérhetőségeken keresztül. Várjuk szeretettel a kedves hallgatóinkat.

Kedves hallgatóink, néhány szóban a várható mai időjárásról. Sok napsütése van kilátás, de az ország nagy részén záporok, zivatarok fordulnak elő. Egyre jobban melegszik a levegő, de a hajnalok még frissek lesznek. Reggel 8-15, míg napközben már 23-28 fok várható. Az északias szél helyenként felfrissülést hozhat a melegben. Az UV-sugárzás 10-16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről.

Nézzük meg néhány szóban a mai reggeli hivatalos adatok szerint milyen fokokat mértek. Lugozson 14 fokra, Sószörényben 13, Resiszán 14 fok, Temesváron 14 fok, Zsimbólián 15 fok. Aradon 16 fokot, Kiskörösjelen 18 fok, Nagyváradon 17 fokot mértek, Székelyhídon 16 fokot a hivatalos adatok szerint. Szatmár Németiben 16 fok, Nagybányán 15 fok, Máramarosszigetén 13 fok, Aknasugatagon 17 fokot mértek a hivatalos adatok szerint. Zilajon 18 fok, Dézsen 12 fok, Kolozsváron 14, Bánfi Hunyadon 16 fok. Verespatakon 12 fok, Nagysármáson 16 fok, Bátoson, Százrégen környékén 12 fok, Besztercén 11 fok, a Jézertonnál 8 fokot mértek. Gyulafehérváron 14 fok, Szebesen 15 fok, Déván 15, Balázsfalván 12 fok, Dicsőszentmártonban 16, Tordán 14. Marosvásárhelyen 13 fok, Dicsőszentmártonban szintén 13, illetve Erzsébetvároson 13 fok, Szebenben 14, a Bülyáltónál 7 fok, Fogarason 12 fok. Brassóban 13 fok, Sepsiszentgyörgyő szintén 13, és környékén Gidófalván a világ közepén is 12 fokot mértek, Kézivásárhelyen 12 fok, Baróton 11 fok, Csíkszeredában 10 fok, Székelyudvarhelyen 12 fok, Bucsintetőn 11, Gyergyóalfalban 10 fokot mértek, Maros Hévízen 9 fok, a Kelemen Havasokban 5 fokot mértek. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb holnap reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mareradio.hu címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírekukat mareradio.hu e-mail címre.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Botulf apát és testvére Szent Adolf püspök. Az Angliát meghódító szászok egyik előkelő családjából a 7. század elején születtek. Ifjúkorukban fölébredt bennük a vágy, hogy csatlakozzanak a kontinensre induló misszionáriusokhoz. A mai Belgium vagy Németország területén szerzetesek lettek. A hagyomány szerint Adolf életszentségének híre eljutott a terület királyának fülébe, és meghívta Maastricht püspökévé. Botulfot egy idő után Dél-Anglia királyának két leánya, akik szerzetes nők lettek, visszahívták, hogy legyen a lelki vezetőjük. A király engedélyt adott neki, hogy az általa kiválasztott helyen monostort építsen. Botulf 654-ben kiválasztotta a helyet, s monostort épített, melynek haláláig apátja volt. A monostor egyesek szerint a mai Boston közelében, a Lincolni grófságban, mások szerint Ikemben, a Suffolki grófságban volt. Már életében csodákat tett. A testvérével Adolffal közös sírba temették. Szent Botulf apát 680. június 17-én és testvére Szent Adolf püspök Hollandiában, Maastrichtban a 7. század végén halt meg.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Barajdon, a Sóbányánál, a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves hallgatókat. Ahogy hallják a háttérzenében, a nap eseményeivel folytatjuk a rovatunkat. A naphoz kapcsolódó neves személyiségek és események következnek. Tehát június 17-én szerdán a 7.3. reggelén köszöntöm újra velünk ébredő hallgatókat a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Ébredjenek továbbra is velünk. Ma van az év 168. napja. Hátra van még 197 nap. 787 éve, 1239-ben született első Eduard angol király. Ezek a napok, ezek az események történtek a mai nap folyamán a következőkben. 227 éve, 1799-ben Napóleon Bonaparte egyesítette birodalmát Olaszországgal. 1818-ban 208 éve született Charles François Gounod, francia operaszerző, a Faust nő tartozik az ő nevéhez. 1927-ben 99 éve született Sütő András, Herder és Kossuth Díjas erdélyi magyar író. A napi témában majd hallunk róla a későbbiek folyamán. 1866-ban ezen a napon hunyt el Gál Sándor, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc honvéd tábornoka. Kézdivásárhelyén és Olmützben végzett tanulmányok után 1838-ban lépett be a császári hadsereg 37. gyalog ezredébe. 1842-ben alhadnagy, amikor átvezényelték a csíki 14. első székely határőr ezredhez, ahol 1848-ra a hadnagyi rendfokozatba lépett. Székelyföld felszabadítása után 1849. januárjában bemezredessé léptett elő, és a székely haderő további szervezésével bízta meg. A szabadságharc leverése után a magyar emigráció aktív tagja, és 1860-ban alapító tagja az olaszországi magyar légiónak. Ez 1897-ben 129 éve halt meg Sebastian Kneipp, német katolikus pap, a róla elnevezett vízgyógyászati módszer kifejlesztője. 141 éve, 1885-ben megérkezett New Yorkba a szabadságszobor. A részből készült szobrot Franciaország ajándékozta az Amerikai Egyesült Államok függetlenségének 100 éves évfordulója alkalmából. A szobor másolata látható Párizsban, a Szajna partján. ...1928-ban megszületett Marton Frigyes kétszeres Jászai Mari díjas rendező, színház igazgató, a Rádió Kabaré Színház alapító tagja, és 1969-ben 57 éve meghalt Csinka István, Kossuth díjas költő és író. A mai napon természetesen köszöntjük a névnaposokat, születésnaposokat is, ennyi fért az esemény naptárunkba. A mai napon Laura, Alida, Szabolcs nevű hallgatóinkat köszöntjük, de szeretettel és tisztelettel gondolunk minden kedves hallgatónkra, akik ma születésnapot, házasság, évfordulót vagy egyéb fontos eseményt ünnepelnek. Ma a Laurákat, Alidákat, Szabolcsokat köszöntjük, ahogy mondottam az előbb, a latin eredetű a Laura, a Laurentius magyarul Lőrinc férfi névnői párjának, a Laurenciának a rövidülése, a jelentése babérfa és babérkoszorú. Alida német eredetű név, Adelheid rövidülése, jelentése nemes, Szabolcs magyar eredetű név, Árpád fejedelem unoka öccsének és egyben utódjának, a második magyar nagy fejedelemnek a neve volt, jelentése nyest. Ma születésnapját üli Csíszér László, köszöntjük nagyon szeretettel. Ugyanakkor Pál József, Leó, ferences lelkészek és tartományfőnök helyettes Désen, ugyanakkor a gelencei Szecsete Zoltán plébános szülinapját is, őt is köszöntsük szülinapja alkalmával, illetve dr. Vencser László, emeritus igazgató, morálteológus, szakosztályvezető, aki Linzben, Ausztriában él, a jóisten éltese sokáig.
és van egy névnaposunk is, Szígyártó Szabolcs önkéntesünk. Isten éltesse őt is sokáig, Isten áldása legyen rajta. Hát Isten áldja is, éltesse sokáig Laura Alida Szabolcs nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik a mai napon születésnapot, házassági fordulót vagy egyéb fontos eseményt ünnepelnek.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Botulf apát és testvére Szent Adolf püspök. Az Angliát meghódító szászok egyik előkelő családjából a 7. század elején születtek. Ifjúkorukban fölébredt bennük a vágy, hogy csatlakozzanak a kontinensre induló misszionáriusokhoz. A mai Belgium vagy Németország területén szerzetesek lettek. A hagyomány szerint Adolf életszentségének híre eljutott a terület királyának fülébe, és meghívta Maastricht püspökévé. Botulfot egy idő után Dél-Anglia királyának két leánya, akik szerzetes nők lettek, visszahívták, hogy legyen a lelki vezetőjük. A király engedélyt adott neki, hogy az általa kiválasztott helyen monostort építsen. Botulf 654-ben kiválasztotta a helyet, s monostort épített, melynek haláláig apátja volt. A monostor egyesek szerint a mai Boston közelében, a Lincolni grófságban, mások szerint Ikemben, a Suffolki grófságban volt. Már életében csodákat tett. A testvérével Adolffal közös sírba temették. Szent Botulf apát 680. június 17-én és testvére Szent Adolf püspök Hollandiában, Maastrichtban a 7. század végén halt meg.

A mai nap gondolata Justiniani Szent Lőrinctől. Annál méltóbban fogsz járulni az oltári szentség vételéhez, minél alázatosabb a szíved, minél tisztább a lelked, minél lángolóbb a szereteted, minél szilárdabb benned az erény, és fedhetetlenebb az életed.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a következőkben délelőtt folyamán a következő műsorokkal örvendeztetjük meg önöket. 8 óra 55 perctől az igéző, azt követi majd az ima szándékok fogadása és a dicsőséges rózsafűzér. 9 óra 50 perctől pedig imádkozzuk a Jézus szíve litániát. Majd folytatódik a tematikus napunk, illetve megkezdődik tulajdonképpen Bátor Botond atya a 10 órától a mai nap tematikájával, ez az én testem, amelyet értetek adok. Majd 10:30-től szintén a tematikus nap mottójával Szatmári stúdió jelentkezik, majd 11 órától kapcsoljuk Rómát, az általános pápai audienciát, azt követi majd az Úrangyala és a Zsolozs Malapközi imaórája, és a Déli Magazin helyett, ugye a szokás a tematikus napon, egy újabb emlékedést hallhatnak dr. Sávai János atyától a tematikus nap mottójával. Majd annak végén 13 órától a Szatmári stúdióból fogadják az önök imakéréseit, és a munkatársak imádkozzák a világosság rózsafűzérét. Természetesen elmarad ma a zenés köszöntő, majd Ferenc Szemese jelentkezik 2 órától, szintén a tematikus nap mottójával, majd azt követi az Olvassuk a Szentírást és az ima szándékok fogadása, majd az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk Szőke falmáról, tehát délután 3 órától este 6 óráig, 5 órától szentmisét közvetítünk Szőke falváról, és 18 órától szintén szentmisét Szilágy Somjóról, azt követi majd a hét plébániája, az Urangyala imádsága, és a Székelyudvarhelyi stúdiónak az elmélkedése a napi mottóról 7 óra 5 perctől, és annak végén egy újabb műsorismertetővel jelentkezünk. Tehát ma két szentmise lesz még, délután 5 órától Szőkefalváról és 6 órától Szilágy Somjóról. Áldott szép napot, további jó rádiózást, kapcsolódjunk bele a mai szép tematikus napunk mottójának az elmélkedéseibe. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

közeledjetek az Istenhez, és az Isten közeledni fog hozzátok. Én a mai napig ezt élem meg. Minél közelebb lépek az Úrhoz, annál közelebb jön ő is hozzám. Évtizedeken keresztül dohányoztam, és azt is mondhatom, hogy igazából ilyen csöndes alkoholista voltam. Sokat küzdöttem ezekkel, hogy ezekkel a függőségektől megszabaduljak, de az kellett hozzá, hogy az egyik imámban egyszer csak megérintett engem az Úr. Hallottam az ő hangját, én biztos vagyok benne, hogy ezt hallottam. Attól a naptól kezdve minden függőségtől, amivel előtte küzdöttem, megszabadított egyik pillanatról a másikra. Semmilyen dologhoz nem kötődök már úgy, ahogy előtte kötöttem, minden lánc lehullott rólam. Az életem a tanú rá, mert azt látja a környezetem is, hogy mindaz, ami volt bennem, ez a túlhajtása, mindennek a hajtása, akár munka, akár szórakozás, akár ima, vagy bármi, az egyik napról a másikra rendeződött. És oldhatatlan szomjúság és éhség ébred bennem az imára. Lépésről lépésre vonzott egyre közelebb magához Jézus. Kordában kell tartanom magamat, hogy ne térdeljek egész nap a szentségi kápolnában. Teljesen beengedem Jézust az életembe, de úgy valósítom meg az ő tervét, amilyen az ő terve, és nem az, amit én ugye elképzelek magamnak. Az Úr imában tud szólni hozzánk. Ez változtatott engem is meg.

0: Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a nagyváradi stúdióból. Tibor atya köszönti önöket. Elérkezett az ima szándékfogadásnak a műsor ideje. A következő szűk 13 percben a kedves hallgatók a szokott telefonszámok egyikén hívhatnak és fejezhetik ki ma kéréseiket, ima szándékaikat, 0259 420 555, illetve 0359 420 555. Üzenetben is megtehetik a 0758 420 555-ös számon, illetve a www.mariradio.ro linkre kattintva. És amíg a kedves hallgatók tárcsáznak, megnézzük, hogy vannak-e üzeneteink vagy e-mailjeink. Ha működne a honlapunk, akkor talán meg is tudnám nézni, de üzenetek úgy láttam, hogy már jöttek elég sok, hálából a kapott kegyelmekért, sikeres vizsgáért, rossz akaróimért, írta Katalin. Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiamért, Istvánért, egészségét, ma utazik Indonéziába barátnőjéhez, a szüzanya vigyázzon rá. Arra kérem, és legyen vele mindig, és minden legyen jó, Jézuson bízok benned, írta egy édesanyja. Imádkozzunk, szól a következő üzenet, családomért és halottjaimért a következő. A héten elhangzott imákat, szentmiséket felajánlom a Svédországba elhunyt Bokor Domi és testvére Böske lelke üdvéért. Nyugodjanak békébe az Úr Jézus szent nevébe Betlen falváról. Rózsafűzét felajánlom egészségemét, a fiam családjáért, Jézuson bízom benned. A rózsafűzérel Isten áldását kérem gyerekeimre, egészségünkre és az egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért. Ma elhangzó közös imákat, szentmiséket felajánlom gyerekeimért, unokáimért, saját magam testi-lelki gyógyulásomért, férjem örök nyugalmáért, rossz szándékú személyek távozásáért az életemből. Istenem, hallgass meg kérésem, bízva a közös ima erejében. Köszönöm. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsőtessük a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjében.
1: A mai rózsafűzét felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóért, a Attila fiam gyógyulásáért, egy ismerőzőm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért, és az összes elhúnyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam, Szent Egyházáról.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott. Mindörökjében.

Közben érkeztek e-mailek, felajánlom a mai Mákat Lőrinc Mátyás lelke üdvéért, aki a kápolnási temetőben nyugszik, pihenése legyen áldott. Írt a mindennapos hallgató külföldről, Kolozsvárról írja Zsuzsa, imádkozzunk Florinért, ma van a sofőrvizsgája rendőrrel. Sok sikert neki, ahogy szoktál mondani viccesen, mindig csak a két sánc között menjen. Egy mindennapos hallgató írja Gyergyó Szent Miklósról, heti szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, családom egészségét, unokám sikeres vizsgájáért, egy fontos szándékét, Jézuson bízom benned. Gyémesbükből írja Iringó, dicsétessék a Jézus Krisztus, a rózsafűzért fel szeretném ajánlani drága nagytatámét a gonosz távozásáért, kérlek segíts meg, mutass meg az igazságot. Mindennapos hallgató írja Nagyváradról az egész heti rózsafűzéreket felajánlom, a szűzanya szándékáért, bűnek bocsánatáért, gyermekeinkért is, egy fontos szándékért és az összes hívekért. Imád kérek Anzelmapárt ügyének rendezéséért, egy súlyos anyuka gyógyulásáért, öcsém és jó magam gyógyulásáért, békéért, a rádióért, írta Mónika Biharról. Felső Visóról írja Ildikó, sikeres műtéti beavatkozásért, jó orvosi eredményét, szűzanya oltalmát és segítségét kérem, köszönöm, írta egy névtelen hallgató.

0: Közben érkeztek még üzenetek, telefonálónk nincs, de még egyszer elismétlem számainkat 0259 425 155, illetve 0359 425 155 számról hívhatnak, számokon hívhatnak, elnézést, és üzenetben is megtehetik a 0758 425 155 számon, vagy a www.mariradio.ról linkre kattintva. Egy újabb üzenet érkezett egy barátom tisztánlátásáért és a gőg önteltségből való szabadulásért. Áldott napot, sok erőt önöknek. Gyímesből felajánlom az egész napi rózsafűzét. Szőzanyánk tiszteletére kérem a Jóisten áldását. Magyar nemzetére kérjük a lelkeket, hogy adjon a lázatosságot a szívében. Köszönöm a szűzanyának, Szentfiának, Jézusnak sok kegyelmet. Egy kicsit nehezen olvasható, Erzsébet írt a számunkra ezt az üzenetet. Tessék, Mária Rádió.
1: Köszönöm, tessék,
0: Krisztus. Mindörök jemmel.
1: Ezt a rózsafűzét önökkel imádkozott, hogy szeretném ajánlani hálából kapott kegyelmet, itt a boldogságot szűzanyának is, a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzanyi oltalmát és az ő közbenjárását, gyermekem gyógyulásáért, az ő egészségéért. A mennyi atyától kérem a teljes gyógyulását, építsenek gyógyító kezeivel, am hallgass meg kérésemet. Továbbá a családom egészségét, a családomban a betegek gyógyulásáért, a sérelm és a jó magam gyógyulásáért, a gonosz távozásáért, bűneink bocsánatáért, testi lelki gyógyulásunkért, elhunyt szüleim lelkeiért, több fontos szándékért is, és önökért, a Mária Rádió nagy közösségét, műsorvezetőjét. Isten fizesse mindenki segítségnáját is, hogy bejutottam, meghallgattak. Áldott napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott bennünket, imádkozzunk együtt.

e-mailünk érkezett közben, felajánlom a mai imákat Lőrinc Mátyás lelke üdvéért, aki a kápolnási temetőben nyugszik, pihenése legyen áldott. Kolozsváról írja Zsuzsa, imádkozzunk a fiamért, családomért és a családom halottjaiért.

0: A rózsafűzért felajánlom férjem sikeres eredményét és gyógyulásért Isten fizesse. A következő üzenet hálából a kapott kegyelmekért és több fontos szándékért. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét a papbácsiknak felajánlom, és magamnak is, az egész halottaimnak, és a betegeknek, és magának is felajánlom, és az egész testvére, a férjemnek és magamnak is, hogy tartja ki, hogy születésnapja jön, tartja ki, hogy ne keseredjek el. Dicsértes, imádkozunk együtt. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt.

mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvét, család többi halottjait, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, írták hidegségről. A rózsafűzét önökkel imádkozom, felajánlom fájdalmai menyhülését.

0: Igen, tessék már a rádió. Halló. Halló, tessék, élőben van. Nem szólal meg a hallgatónk. Egy újabb üzenet érkezett. Minden imád felajánlok fiam gyógyulásáért, hite megerősödését, áldásért a munkájára, és hogy forduljon jóra az élete, írt egy édesanyja. Ezt a rózsafűzért felajánlom, három fiamért, családjukért, férjemért, magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Majd rózsafűzért mindennapi imákért és Gábor atyáért, írt a Csaba Szilágy Somjóról. Drága szűzanyám, kérlek, gyógyítsd meg beteg gyermekeinket, gyermekeket, adj nekik előre menetelt családtagjai megértését, szeretetét, állíts helyre az összetört szíveket, köszönöm szépen, egy bánatos édesanyja. Uram, kérlek, hallgass meg könyörgésem. Tessék, Mária Rádió.
1: Halló, dicsőt, tessék, Jézus Krisztus.
0: Mindörökké már.
1: A rózsafűzért felajánlva, megénységért, békességért, élő és elhúnyt szeretteimért, minden Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, családaiért, érjen gyógyulásáért, unokám vizsgájának sikeréért, minden vizsgázóért, való közösségeimért, különösen a betegekért, világbékéért, képessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott bennünket. Maradjon velünk, imádkozzunk együtt.

kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai ma szándékfogadás műsor idejébe. Maradjanak továbbra is velünk, imádkozzuk a Kovásznai Rózsafűzér társulattal, a dicsőséges Rózsafűzért. Tibor atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai rózsafűzét felajánljuk Atyaszent Egyházunkért, papjainkért, kispapokért, felajánljuk betegeinkért, a kovásznai hívekért, családokért, a gyermekeinkért, Károly papbácsinkért és mindannyiunk egyéni szándékára. Felajánljuk Jézus szentséges szíve és Szűz Mária szeplőtelen szíve dicsőítésére és engesztelésére és a Szűz Anya szeplőtelen szíve szándékára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyába, mennek és főnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban.

0: mi urunkban, a kibontatott szentélyektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokrokra, harmadnapunk halottaiból föltámadt, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: helyen. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyos üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyos üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
2: Első szent titok, aki halottaiból feltámadott, az angyal megtólalt, és azt mondta az asszonyoknak, ne féljetek, hiszen tudom, hogy Jézus, a megfeszítettet keresitek, nincs itt, mert feltámadt, amint megmondta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszonyunk, üdv Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
0: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindenekké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsánat.

0: akik a legjobban rászorulnak tilgalmadra. Amen. Dicsértesség és áldasség az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
1: Második szentitok, aki a mennybe félment. Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölvétetett a mennybe, és ül az Istennek jobbja felül.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe föl.

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak,

0: meg azokat, akik a legjobban rászorulnak hírbarmadra, amen. Dicsértessék és áldozték az édes Jézus, a legméltóságosabb voltáli szentségben, most és mindörökké, amen.
1: Harmadik szentitok, aki nekünk a szent lelket elküldöttem, majd pedig szétoszló nyelvek jelentek meg nekik, olyanok, mint a tűz, és leereszkedtek mindegyikükre. Ekkor mindnyájan beteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a szent lélek megadta nekik, hogy szóljanak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Amen, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: órája, amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldötte.

0: uraljon nemmel.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: szellemben.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldötte.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdtem most és mindenekké, amen.
0: Ó Jézus!

0: segítsen azoknak, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
1: Negyedik szentitok, aki téged szent szűz a mennybe felvett, tekintetre méltatta szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek, mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívnak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a temédnek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe földött.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelketek, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Dicsértessék és áldassék az édes Jézus, a legméltóságosabb oltári szentségben, most és mindörökké. Amen.
1: Ötödik szentitok, aki téged szentszűz a mennyben megkoronázott. Ekkor nagy jel tűnt fel az égen, egy asszony, akinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, és a fején 12 csillagból álló korona.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennyben megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen.

mely az angyalokkal egyesített, az üdvösség tornya a pokol szakadékában. Biztos kikötő az általános hajótörésben, nem hagyunk el

Csendálj tanúságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Légy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fönséges titkait megfontolva, amire oktatnak kövessük, és amit ígérnek elnyeljük, Szent Fiat, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Oltalmad alá menekültünk.

0: fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Csizanyánk, mi ensnek élünk, hallgass meg pohácaink, gyógyíts be a gyűlölet és szétkozás sebeit, mennyei fényeddel árazd el szívünket, hogy egység és szeretet legyen a lelkünkben. Amen.
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezd nekünk!
1: Uram, irgalmazd nekünk!
0: Uram, irgalmazd nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szentlélek Úr Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve!
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve a tűzanya méhébe a Szentlélektől alkotott szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az Isten igével lényegileg egyesített szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve Isten szent templomom.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve szeretet lángoló tűzhelye.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden erény mélysége.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetel.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az örök halmok kívánsága.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve dúsgazdag mindazok irányt, akik hozzád folyamodnak.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve vétkeinkét engesztelő áldozat.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve gonoszságainkét megtört szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve mind halálig engedelmet szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve lándzsával átvert szív.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden vigasztalás kutfeje.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve bűnösök áldozatja.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve benned remélők üdvössége.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve benned kimúlók reménysége.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezd nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazd nekünk!
1: Delid és alázatos szívű Jézus!
0: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
1: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekint szeretett fiat szívére, és mindam a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevébe irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiat, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egyetemben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Rózsafűzét

0: rádió királynője.
1: Könyörög érettünk!
0: Csíksomjoni segítő Szűz Mária.
1: Könyörög érettünk!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor Szent Misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az Eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. június 17-én, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, Pálos szerzetes. Mai tematikus napunk témáját Szent Lukács evangéliumából a 22. fejezet 19. versből vesszük. Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amely értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Sokszor szóba jön a Szent Mise, főleg azok között, akik talán nem annyira hisznek, vagy nem olyan gyakorló keresztények. Nem is tudnak igazából mit tenni. De azt gondolom, hogy még azokat is megérinti, akik amúgy nem tulajdonítanak jelentőséget neki. Nagy élmény volt számomra az eukarisztikus kongresszus. Nagyon sokan voltunk, nagyon értékes volt a közös körmenet is. És azt vettem észre, hogy az út mellett álló emberek türelemmel nézték, ahogy a fő utcán végig megyünk az Andrássy úton, és talán ők nem tudnak áthatolni, átmenni a másik oldalra. Vagy itt van a csíksomlyói búcsú, ami persze nagyon sokszor kritika éri, hiszen sokan a közös élmény, a magyarság összetartozása miatt jön el, de azért valahol mégis a Szent Mise az, ahol Isten összegyűjti ezt a sok-sok embert. Vagy éppen egy családi esemény, egy gyászmise, vagy egy nászmise. Ez is meg tud érinteni olyanokat, akik talán nem járnak gyakran templomba. De ott voltak a nehéz idők, a börtönben. Pálos atyák számoltak be arról, hogy mennyire megrendítő volt egy-egy szentmise bemutatása ott, ahol erre igazából nem volt lehetséges, sőt, tiltva is volt. Nézzük meg, hogy személyes életünket hogyan és miképpen érinti meg a Szent Mise, amelynek igazán csúcspontja nem a prédikáció, nagyon sokszor félreértelmezzük, persze nem baj, hogyha az illető atya megfelelő módon magyarázza a szentírási részeket, de a Szent Mise legfőbb része mégiscsak az, ahol azok a szavak hangzanak el, amelyeket most Szent Lukács evangéliumából idéztünk. A Szent Misén az történik, hogy Isten cselekszik, mégpedig nem mást tesz, mint hogy üdvözít bennünket, s ennél nincs nagyobb esemény. Isten az eukarisztikus liturgia cselekményében és szavaiban összpontosította a világ iránti üdvözítő szeretetének teljességét. Emlékszem, amikor fiatal pap voltam, és egyik kispap azt kérte tőlem, hogy a sérülteknek tartott misén a prefációt és a Szent Mise más kötött szövegeit próbáljam meg kissé átformálni az ő szintjüknek megfelelően. Nem jutunk túl messzire a Szent Mise értelmezésében, hogyha úgy gondolom, hogy jogom van úgy értelmezni, ahogy nekem tetszik. Ez elvenni annak a lehetőségét, hogy a Szent Misét ajándékként fogadjam, amely valaki mástól, magától Istentől jön. Ő határozza meg, mi a Szent Mise, az ő kezdeményezése és az ő cselekvése. A magam részéről nagyon erős a párhuzam a másik ember elfogadása és megismerése és a Szent Mise megélése között. Mert nem értelmezhetem a másikat úgy, ahogy nekem tetszik. És ha ajándékként fogadom, akkor meg kell ismernem. A másik ember megismerése is egy folyamat. Hogyha a Szent Mise előírását nézzük, akkor azért vagyok hajlandó belemenni a szertartásba, az előírt mozgásokba és a meghatározott rendbe, ismételt szavakba, mert bízom benne, hogy amikor így játszom idézőjelben, akkor valami nagy és váratlan dolog történik. A rítus, vagyis a előírás, a Szent Misének a rendje nem más, mint egy forma, és ez a forma nyújtja a tartalmat, a valóságos eseményt, vagyis nem kevesebbet, mint a megváltás eseményét. Ha nem akarok ebbe a idézőjelben játékba belépni, vagyis ha elutasítom a szertartást, annak szabályait és formáit, akkor úgy maradok, ahogy jöttem. A szertartás azonban kiléptet önmagunkból és túlvisz önmagunkon. Hagyja Isten cselekedni, és nekünk is megadja, hogy válaszként miképpen cselekedjünk. Írja egy bencés szerzetes, Jeremy Driscoll, aki a Szent Miséről elmélkedik. Tehát amikor belépünk a templomba, akkor próbáljuk meg mindazt kint hagyni, ami eltávolít bennünket a misztériumnak, a titoknak, a megváltás művének a megélésében. Tudom nagyon jól, hogy ez nem megy mindig. De vannak olyan
alapvető dolgok, amelyeket félre kell tennünk. Ne foglalkozz azzal, hogy ki van ott, vagy ki nincs ott. Ki, milyen ruha van. Sőt, adott esetben előfordult az is, hogy éppen nem a legmegfelelőbb a kántori szolgálat, vagy lehet, hogy éppen a szentmisét bemutató pap sincs úgy, olyan állapotban, vagy nem úgy végzi a feladatot átélten, mint ahogy azt mi szeretnénk, vagy ahogy azt mi elvárnánk. Mégis van egy bizonyos fajta rendje a szentmisének, és megpróbáljuk ebbe a rendbe beleilleszteni magunkat, és így átadni annak, hogy Isten megérintse a szívünket. A szerzetes életnek a rendje, az imádság, a napirendi pontok is valami hasonló módon működnek. Bele kell lépnem, néha nehéz és fárasztó, de egy idő után megérzem, hogy valami nagyon mélyen megérint. A másik személy megismerésének az útja is ez, ahol szintén ki kell lépnem önmagamból. Vasi Balázs atya írja az egyik könyvében, mit gondoltok, miért irtózik ma sok pap attól, hogy egyszer-egyszer megtömjén ez az oltárt? Mert nem látja az értelmét. Vajon akkor látja-e értelmét annak, hogy édesanyjának egy szálvirágot adjon? A virágnak nincs semmi haszna, ezért kiváló ajándék. A szentmisében végzett csupa, idézőjelben haszontalan dolog által kapjuk a beavatást a mennyországba, oda, ahol semminek semmi haszna nem lesz. Mert a szeretetnek nincs haszna. Igen, a szentmise a szeretetről szól. Találkozás a legfőbb szeretettel. A keresztény embert ez a találkozás határozza meg teljes egészében. A szentmisén történtek miatt tudom, hogy mi adja létezésem értelmét. Szeretek, tehát vagyok. És szeretve vagyok, tehát vagyok. A személyes emberi kapcsolataimban is nem ez a legfontosabb. Szeretek, és szeretetre méltó vagyok. Mennyi baj forrása tud lenni ennek a hiánya. Itt találkozunk azzal a Jézussal, akit megfeszítettek Poncius Pilátus alatt, és akinek halálára emlékezünk a szentmisében. Úgy találkozunk itt, mint aki feltámadt a halálból, és ezért Úrnak és Istennek ismerjük. Ez az Istennel való konkrét találkozás tesz szabaddá engem. Ez határoz meg. Új én ajándékoz nekem, és ez az új kapcsolat határoz meg engem. Teljesen ellentéte az eredeti bűnnek, mivel az eredeti bűn az, hogy a magam erejéből akarok önmagam lenni, és nem az Istenhez fűző viszonyomban. Ebben a helyzetben nem riadok meg attól, hogy kicsi vagyok, esendő, rengeteg hiányossággal. Ez a találkozás adja meg igazi önazonosságomat. Önazonosságomat, akárhol is vagyok.

Halász Pius ciszterci atya írja egyik elmélkedésében a Természetes és természetfeletti a pap életében című könyvében. Az emberek csak akkor tudnak még bízni az evangélium ma is élő erejében, ha látják rajtunk, hogy Krisztus szavára valóban semmire becsüljük azt, amit a világ nagyra tart, és nagyra értékeljük azt, amit a világ semmire se becsül. Ebben a gondolatkörben érdemes átelmélkednünk, valóban tényleg miért is fontos számomra a vasárnapi szentmise? Pusztán csak előírás, szokás, mit mondanak mások? Mennyiben élem meg azt, hogy Jézus Krisztus valóságosan jelen van, szeretetével vár az oltári szentségben. Mint egy az ő szeretetéhez hozzátartozik, hogy szüksége van rám, nem lesz ő ettől több, mégis a szeretetnek ez az egyik tulajdonsága, hogy ott legyek vele. Nagyon megrendített, amikor Thomas Mertonnak az önéletrajzát olvastam, a Hét lépcsős hegy című könyvet. A következőt írja a szentmiséről. És most mégis kimondom azoknak is, akik nem hisznek, ahogy én sem hittem egykor. Egyedül ez a szentség, a köztünk élő, általunk, értünk és velünk feláldozott Krisztus tiszta és örök áldozata tartja össze a világot, és tartja vissza attól, hogy belezuhanjon az örök pusztulás mélységébe. Állítom, hogy erő árad ebből a szentségből, a világosság és igazság ereje. Azoknak a szívébe is, akik sohasem hallottak róla, és képtelenségnek tartják a hitet.

Legvégül most még jobban, hogy így mondjam, kihegyezve az elhangzott mondatot, vagyis, hogy ez az én testem, amelyet értetek, adok, ezt tegyétek az én emlékezetemre. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, vegyétek és igyátok, ez az én vérem, hangzik el a Szent Misén. Egy pap, amikor az aranymiséjét, vagy főleg a gyémánt miséjét mutatja be, akkor ott vannak a valamikori tanítványai, hívei, mint Jézus körül, úgy körülötte is. A kételkedők, az ingadozók, a szeretett tanítványok, a vámosokból megtértek, és így tovább. Mind ott van körülötte, és amikor elhangoznak ezek a szavak, az üdvözítő szavai, vegyétek és egyétek, akkor ezek a szavak már nem csak a üdvözítő szavai, hanem annak a papnak is a vallomása, és azt kell mondanom, hogy mindannyiunké, akik ott vagyunk. Gondoljatok erre, kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Akkor tudjuk igazából a Szent Misét magunkévá tenni, hogyha mi egyfajta önvallomásként is mondjuk együtt, persze nem kell hangosan a pappal, de mégis valahol a szívünkben, vegyétek és egyétek, ez az én testem. És gondolj arra, hogy eledellé kell válnod mindazok számára, akik körülötted vannak, akik hozzátartoznak, akikkel találkozol, akikkel nehéz, adott esetben akik megbántottak, vagy megsértettek bármilyen formában, ebben is fölemésztődünk valamilyen tekintetben, de hát ezt mutatta nekünk az üdvözítő, és úgy tűnik, hogy ez a teljesség útja. Nagyon szeretem Adam Chmielowskit, aki Lengyelországban született 1845-ben, egy szerzetes közösséget hozott létre a szegények gondozására, és nagyon sokat töltött, nagyon sok időt töltött az oltári szentség előtt. Bár nem volt főszentelt pap, mégis a szentségimádást nagyon fontosnak tartotta, és így a Szent Misét is. A következőt mondta: az Urat nézem az oltári szentségben. Talált-e ki szeretet valaha ennél szebbet? Ha ő kenyér, hát legyünk kenyér mi is. Hagyjuk fölenni magunkat. Kedves testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, a mai tematikus napunk témája Szent Lukács evangéliumából így szól. Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amelyet értetek, adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Legyen számunkra, kereszténységünk számára a legnagyobb ajándék, hogy Isten ilyen módon itt maradt közöttünk, és ő táplál bennünket, hogy ezáltal megerősödjünk, és mi is a szeretetben képessé váljunk arra, hogy tudjunk másokat is táplálni. Ezekkel a gondolatokkal, szavakkal búcsúzok a kedves hallgatóktól. A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor Szent Misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az Eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. június 17-én, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a mai tematikus napunkon a Szatmár Németi stúdiónkból. Következő percekben Fekete Csaba, szabad éves kispap gondolatait hallhatják a mai tematikus napunk mottójával kapcsolatosan. Hallgassák szeretettel!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! Mai elmélkedésünk elején kérjük a Szent Lelket, világosítsa meg elménket, és segítsen megnyitni szívünket, hogy megértsük Isten titkait. Szent Lélek, Te vagy a lelkem lelke, alázatosan imádlak. Világosíts és erősíts meg, vezess és vigasztalj. Tekints vágyaimra, megfelelnek-e az Atya örök akaratának. Add felismernem, mit kíván tőlem az örök szeretet? Add felismernem, mit kell tennem. Add felismernem, mit kell elszenvednem. Add felismernem, mit kell elviselnem és hordoznom. Add Szentlélek, hogy felismerjem akaratodat és az Atya akaratát. Ezután már ne legyen más az életem, mint folytonos igen az örök Atya akaratára. Amen. A mai tematikus nap idézete, most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Elmélkedésünk első részében az oltári szentségről fogok beszélni, a Szentírás és az Egyház tanításának segítségével. A második részben a Szent Miséről fogok pár gondolatot megosztani, és néhány gyakorlati útmutatót adni, hogyan tegyük gyakorlattá az elméletet. Az oltári szentség Jézus valóságos jelenléte a kenyér és a bor színe alatt. Kenyeret és bort látunk, de lényegük szerint Jézus teste és vére. Az oltári szentség valóságos jelenlét, Jézussal, a fiúval találkozunk. Az oltári szentségben jelen való Jézus folyamatosan mondja és emlékeztet bennünket arra, hogy a Szent Háromságos Isten, Atya, Fiú, Szentlélek folyamatosan teremt, gondvisel, megvált és beteljesít. Az oltári szentség emlékeztet az üdvösség történetre. Jézus, aki személyesen jelen van, emlékeztet az áldozatra, amelyet értünk bemutatott, és most már föltámadott és sebei dicsőségben tündökölnek, valamint meghív a lakomára, az Istennel való kapcsolatra. Bevezetésképpen hallgassuk meg Aquinoi Szent Tamás himnuszát az oltári szentségről. Nyelvem, zengd a dicső testnek titkát, zengd a drága vért, melyet az Úr a legszentebb mély gyümölcse nem kímélt, váltságdíjul adni tetszett minden földi nemzetért. Szüzek szüze nekünk szülte, egek által küldetett, és a földre települve áldott igét itt vetett, végül csodás módon ülte meg a búcsú ünnepet. Mert amidőn együtt ennék az utolsó vacsorát, és a páska régi rendjét jámborul megtartanák, étkülosztá a 12 főnyi népnek önmagát. Az igetest így igézte testévé a kenyeret, így lett abból Krisztus vére. S elme ezt hogy rejtse meg? Tiszta szívnek segítsége, igazít és szeretet. Azért kell a nagy szentséget leborulva áldani, és a törvény új rendjének adjon helyt a hajdani. Amit elme föl nem érhet, itt el kell azt vallani. Az atyának, magzatának dicséret és tisztesség, üdv dicsőség és imádat, mind a kettőt illesség, s kettejükből aki árad, az is velük áldasség. Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Az oltári szentség, akin keresztül a Szent Háromságos Isten szeret bennünket. Szeret bennünket kezdettől fogva. Isten szeretete jelenik meg a teremtésben és a gondviselésben. Isten szeretete tevékeny. Az Atya szereti a Fiút, a Fiú szereti az Atyát, egymás szépségében gyönyörködnek, és kettejük szeretetéből származik a Szentlélek. Az Atya szeret, a Fiú a szeretett, a Szentlélek a szeretet. A Szent Háromságos Isten szeretete kiáramlik, megtestesül, és az Isten igent mond a teremtett világra, amire kiárad a szeretet. Isten szeretete kiárad, kifelé hat. Önmagában elégséges, és mégis meg akarja osztani ezt másokkal is, ezért teremti meg a világot. Létbe lett szeretve a világ. Ez azt jelenti, Isten égető szeretete testesül meg, és így jön létre a világ. Mi tudatában vagyunk ennek, nagyjából megértettük, és ezért hálával tartozunk Istennek. Talán nem értjük, miért kell hálát adni Istennek a délétünkért, mivel elég sok fájdalom és szenvedés vesz körül és ér el bennünket. Igen, a bűn elhomályosította a tisztánlátást. Isten azonban nem hagyta el az embert. Folyamatosan létben tartja, kiszabadítja és megváltja, és a teremtett világ gondját viseli. Isten gondviselő. Sosem hagyja el a teremtett világot, s köztük az embert sem, bár az ember hajlamos bűnt elkövetni, elfordulni Istentől. Szükségünk van Istenre. Nehéz, de be kell látnunk. Így vagyunk megteremtve. Isten a mi életünk lét alapja. Ettől a mi létünk, méltóságunk nem lesz kevesebb, sőt, így lesz teljes. Megismertük a valóságot, elfogadjuk a valóságot, és a határok között mindent megteszünk, hogy életünk kiteljesedjék Isten segítségével. Szükségünk van Istenre, szükségünk van, hogy gondunkat viselje és tápláljon bennünket. Szükségünk van a mindennapokban és az üdvösségünkhöz. Jézus így beszélt hozzánk János evangéliumának tanúsága szerint. Én vagyok az élet kenyere, felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha. De megmondtam, hogy bár láttok, mégsem hisztek. Minden, amit nekem ad az Atya, hozzám jön. S aki hozzám jön, nem taszítom el. Mert nem azért szálltam alá a mennyből, hogy a magam akaratát tegyem meg, hanem annak akaratát, aki küldött. Annak, aki küldött, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam az utolsó napon. Mert Atyámnak az az akarata, hogy mindenki, aki látja a Fiút és hisz benne, örökké éljen, és feltámasszam az utolsó napon. Mit kell tennünk? Hinni Jézusban, elfogadni tanítását, és táplálkozni belőle az oltári szentségből. Az oltári szentségnek két dimenziója van. Az egyik az áldozat, a másik a lakoma. Az oltári szentség áldozat. Jézus, az Isten, felelősséget vállal és megmenti az emberiséget a végső pusztulástól, a haláltól. Jézus, a tökéletes ember, bemutatja az áldozatot, felajánlja önmagát. Jézusé volt az egyetlen áldozat, amely tetszett az Atyának, amely által kiengesztelte az embert az Istennel. Jézus magára vállalta az ember áldozatát, amit nem lettünk volna képesek megtenni. Úrunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte és így szólt: vegyétek és egyétek, ez az én testem, értetek. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet és így szólt: ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle, az én emlékezetemre. Valahányszor ugyanis a kenyeret eszitek, és a kehelyből isztok, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Ezeket írja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levelében, az oltári szentség alapításáról és áldozati jellegéről. Jézus magára vállalta, az áldozatot és kiengesztelte az atyával. Ezzel visszaállította az ember eredeti méltóságát és a kapcsolatot Istennel. Az ember ismét beszélgethet Istennel, barátságban köztünk. Az oltári szentség lakoma. Erről álmodoztak a próféták. Erre vagyunk meghívva. Ez a beteljesedés, amikor színről színre látjuk az Istent az örök élet állapotában. De már most is megvan ez a kapcsolat, hiszen az oltári szentségben Jézus személyesen jelen van, és vele találkozunk. Az oltári szentség kapcsolat, ünnep és öröm. Ahogyan mi is ünneplünk minden jeles esemény alkalmából, ugyanúgy Isten is meghívja az embert egy örök lakomára, az üdvösségre. Isten megosztja velünk életét, részesít a szeretetben, és mindannyian boldogok leszünk. Ezt az állapotot tudjuk megízlelni itt a földi létben, ha táplálkozunk az oltári szentséggel. És hallottam, mint hatalmas tömeg maraját, mint nagy vizek zúgását, mint zengő mennydörgés robaját. Alleluja! Megkezdte uralmát Urunk Istenünk, a mindenható. Örüljünk, újjongjunk és dicsőítsük, mert eljött a bárány megnyegzőjének napja. Mennyasszonya felkészült. Megadatott neki, hogy ragyogó fehér patyolatba öltözzék. A patyolat a szentek igaz tetteit jelenti. Ekkor hozzám fordult. Írd, boldogok, akik hivatalosak a bárány megnyegzői lakomájára. Majd folytatta, Istennek ezek a szavai igazak. Lába elé borultam, hogy imádjam, de ő így szólt. Vigyázz, ne tedd. Szolgatásod vagyok neked és testvéreidnek, akik tanúságot tesznek Jézusról. Az Istent imádd. Mert Jézus tanúsága a prófétaság lelke. Olvassuk a jelenések könyvében.

0: Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. A második vatikáni zsinat a következőképpen fogalmazza meg a Sacrosanctum Concilium dokumentumban a Szentmise lényegét. Mindazonáltal a liturgia az a csúcspont, mely felé az egyház tevékenysége irányul. Ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad minden eredje. Az apostoli munkának ugyanis az a rendeltetése, hogy mindazok, akik a hit és a keresztség által Isten gyermekei lettek, jöjjenek össze, az egyház közösségében dicsérjék Istent, vegyenek részt az áldozatban, és vegyék az Úr vacsoráját. A liturgia arra ösztönzi a hívőket, hogy a húsvéti szentségekkel töltekezve legyenek jámboran egyetértők, imádkozik, hogy éljék azt, amit hittel elfogadtak. S az Úr és az emberek közötti szövetség, megújítás az eukarisztiában, a Krisztus sürgető szeretetére vonzza és gyújtja meg őket. Tehát a liturgiából, elsősorban az eukarisztiából, mint forrásból fakad számunkra a kegyelem, s általa valósul meg Krisztusban a leghatásosabb módon az emberek megszentelése és Isten dicsőítése, melyre mint célra az egyház minden más tevékenysége irányul. A Szent Mise csúcs és forrás, ahol személyesen találkozunk Jézussal, az ő igényével, tanításával, és az oltári szentségben magunkhoz vesszük. A Szent Mise két részből áll. Az első rész az ige liturgiája. Ebben a részben felolvassuk és meghallgatjuk elődeink tanúságtételét, ők hogyan tapasztalták meg életükben Isten jelenlétét, teremtő, gondviselő és megváltó jelenlétét. Az evangéliumban pedig magát, Jézust halljuk. A fölszentelt diakónus, pap vagy püspök szentségi jelleggel olvassa fel az evangélium egy adott részletét. Ez nem csupán felolvasás, hanem élő valóság. A fölszentelt személy által maga Jézus beszél híveihez. A második rész az eukarisztia liturgiája. A fölszentelt személy felajánlja a kenyeret és bort, mint az emberi munka gyümölcsét, majd az alapítás szavainak elmondásával a kenyér és bor átlényegül Krisztus testévé és vérévé. A Szent Misén visszacsatlakozunk ahhoz az utolsó vacsorához, amelyen Jézus megalapította az oltári szentséget, amikor megígérte, hogy az oltári szentségben mindvégig velünk marad. Az egyház feladata erre emlékezni, vagyis a Szent Misét bemutatni. Ezután közösen elmondjuk a mi atyánk imádságot, azt az imádságot, amit Jézus tanított. A mindennapi kenyér kifejezi szükségletünk kettős jellegét, az ige és az oltári szentség. Ezek értelmében világossá válik, hogy mit kell tennünk. Részt venni a Szent Misén. Meghallgatni Jézus tanítását, és elgondolkodni, hogy azt hogyan tudjuk életünkben megvalósítani. Ezt megérteni segít a misét bemutató pap a prédikációban. Találkozni Jézussal az oltári szentségben. Az oltári szentség erőt ad megvalósítani mindazt, ami által Krisztus hithű tanúi lehetünk mások számára. A Szent Misén kívül szükségünk van olvasni a Szentírást, ha lehet rendszeresen, imádkozni. Aki nem tud eljutni Szent Misére, kérje meg plébánosát, vigye haza Jézust az oltári szentségben. Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte, és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal: ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Elmélkedésünket Aquinói Szent Tamás gondolataival zárom. Az isteni bőkezűségnek mérhetetlen jótéteményei, melyeket ő a keresztény népnek juttatott, e népnek felbecsülhetetlen méltóságot szereztek. Mert nincs és nem volt soha még oly hatalmas nép, melyhez olyan közel lettek volna istenei, mint hozzánk a mi Istenünk. Az Isten egyszülött fia, mikor minket az ő istenségének részeseivé akart tenni, a mi természetünket felvette, hogy az embereket isteneké tegye, ő az Isten emberré lett. S ezen fölül azt, amit tőlünk vett, egészen odaadta a mi üdvösségünkért. Testét értünk adott engesztelésként, a kereszt oltárán áldozatul bemutatta az atyának, mint drága árat. Egyszer s, mint az üdvösség fürdővizét kiárasztotta, hogy a nyomorúságos szolgaságból kiváltottak, és minden bűntől tiszták legyünk. Hogy pedig egy nagy jótétemények emlékezete mindörökké köztünk maradjon, testét ételül, vérét italul itt hagyta, a kenyér és bor szín alatt, hogy hívei magukhoz vehessék. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Fekete Csaba, szabadéves kispap gondolatait hallhatták a mai tematikus napunk mottójával kapcsolatban. Sok szép gondolat hangzott el, amelyen érdemes, hogy elgondolkozzunk a mai napon. Áldott szép napot kívánunk mindenkinek, köszönjük, hogy velünk tartottak, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves testvérek! Közös imára hívlak benneteket Magyarországért és a világon élő minden magyarért. Június 1-e és december 31-e között célunk, hogy közösen 15 millió üdvözlégy Máriát ajánljunk fel nemzetünkért. Az elmondott imákat a zarándok.ma ima applikációban lehet rögzíteni, ahol a közös számláló is követhető. Az applikáció letölthető a Google Play-ből és az App Store-ból. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe az ima hálózatba, és imádkozzunk együtt Magyarországért.
1: Mária Rádió Erdély. A pontos idő 11 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Ahogyan a dzsingelünkben is hallhatták, hamarosan a Vatikánba kapcsolunk, a Szent Péter térre, onnan a pápai audienciába kapcsolódhatnak be a mai napon. Mai napon a katolikus tévé segítségével tudunk mi is kapcsolódni ehhez a nagyon szép együttléthez. Tartsanak velünk!

0: Inizio all'udienza generale introducendola con il segno della croce.
1: A Szentatya tehát most megkezdi az audiencia, heti audiencia alkalmát az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek és a te lelkeddel.
0: Dal Vangelo secondo San Giovanni. Gesù disse ai suoi discepoli.
1: Jézus azt mondta az apostolainak.
0: Ancora quattro mesi e poi viene la mia.
1: Ugye azt mondjátok, hogy még 4 hónap és jön az aratás. Nos, én azt mondom nektek, emeljétek fel szemeteket és nézzétek a mezőket. Már megértek az aratásra.
0: Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Parola di Dio.
1: Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus.
2: Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Jésus dit à ses disciples: Ne dites-vous pas encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis: Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. Parole du Seigneur.

0: A reading from the Gospel of John. Jesus said to his disciples, "Do you not say 4 months more, then comes the harvest? But I tell you, look around you, and see how the fields are ripe for harvesting. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored, and you have entered into their labor." The Gospel of the Lord.
1: Lesung aus dem Johannesevangelium.
2: Evangelium, tehát Szent János könyvéből.
1: Sagt ihr nicht, noch 4 Monate
2: még 4 hónap, és itt az aratás. Nos, azt mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket. Már megértek az aratásra. Az arató már most megkapja bérét, s termést gyűjt az örök életre, hogy együtt örüljön, aki vett azzal, aki arat.
3: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado, y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Palabra del Señor.
4: Idézzük
2: fel még egyszer tehát János evangélista szavait. Jézus abban az időben ezt mondta tanítványainak, vagy nem így beszéltek? Még 4 hónap, és itt az aratás. Nos, azt mondom nektek, emeljétek fel szemeteket, és nézzétek meg a szántóföldeket. Már megértek az aratásra. Az arató már most megkapja bérét, s termést gyűjt az örök életre, hogy együtt örüljön, aki vet, azzal, aki arat. Mert igaza van a szólásmondásnak, más vet és más arat. Nos, azért küldtelek benneteket, hogy learassátok, ami nem a ti munkátok. Mások fáradoztak, s ti az ő munkájába álltatok bele.
5: Leitura do Evangelho de São João. Disse Jesus aos seus discípulos: Não dizeis vós, mais 4 meses e vem a ceifa? Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos que estão dourados para a ceifa, porque eu enviei-vos a ceifar o que não trabalhastes. Outros se cansaram a trabalhar, e vós ficastes com o proveito da sua fadiga. Palavra da salvação.
6: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. قال يسوع لتلاميذه: أما تقولون أنتم هي 4 أشهر ويأتي وقت الحصاد؟ وإني أقول لكم: ارفعوا عيونكم وانظروا إلى الحقول فقد ابيضت للحصاد. إني أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، فغيركم تعبوا وأنتم دخلتم ما تعبوا فيه. كلام الرب.
7: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Czyż nie mówicie jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak się bielą na żniwo. Ja was wysłałem, abyście żeli to, nad czym wy się nie natrudziliście. Inni się natrudzili, a wy w ich trud weszliście. Oto słowo Pańskie.
8: Köszönöm.
4: Cari fratelli e sorelle,
2: kedves testvéreim,
4: benvenuti.
2: Jó napot kívánok, és szeretettel üdvözlöm Önöket. A mai nap néhány gondolatot szeretnék megosztani a múlt héten Spanyolországba tett apostoli utazásomról, melynek során Madridot, Barcelonát, a Monserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg. A négy afrikai országba tett hosszú utazás után ezúttal egy ősi és rendkívül gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot kerestem fel. Nyilvánvalóvá vált, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon megy keresztül, a pápát mindenütt lelkesedéssel és nyitott szívvel, figyelemmel fogadták. Ezért hálát adok Istennek, és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, püspököknek és az egyházi közösségeknek. Isten népe nagy vigaszt nyújtott nekem hitének és szeretetének ünnepélyes kifejezésével. Én is megerősítettem a híveket, és Róma püspökeként arra buzdítottam őket, hogy mindenféle megosztottságot és ellentétet győzzenek le, és mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, amely az apostoli utazások során konkrét kifejeződésre jut, minden alkalommal igazodva a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez. Spanyolország esetében nagy örömmel tapasztaltam, hogy az emberek minden korosztályból és minden társadalmi rétegből mennyire várták a pápa látogatását. Mindenütt hatalmas tömegek fogadtak engem nagy szeretettel. Ez a tény egyáltalán nem volt magától értetődő, és érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen a részvétel elsősorban, ahogy már említettem, a spanyol nép hitét fejezi ki. Ugyanakkor úgy vélem, hogy kifejezi azt a széles körben elterjedt igényt is, hogy egy igazi és mély alapra épülve, amely nem ideológiai jellegű és nem részérdekeket szolgál, az emberek összegyűlnek és egyesülnek. Ezt az alapot végső soron Krisztus biztosíthatja nekünk is, az evangélium, a szükséges inkulturációk révén, vagyis ahogy átadja az egyes népeknek. Megteheti ezt, mert üzenete teljes mértékben megfelel mindkét igénynek. Az igazság keresésének és az igazságosság iránti szomjúságnak. Madridban és Barcelonában, a nagy székesegyházakban, valamint a legmodernebb stadionokban gyűltünk össze, elimádkoztuk,

integrális ökológiát, a méltányos és fenntartható fejlődést és az emberi méltóság tiszteletben tartását. Ezek olyan kihívások, amelyeket a II. Vatikáni Zsinat már egyértelműen felismert, és amelyekre a későbbi egyházi tanítás is visszatért, egészen az én legutóbbi Magnifica Humanitas című enciklikámig, amely az emberi személy védelmét tűzi ki célul a mesterséges intelligencia korában. A különféle találkozók során felismertem azt az igényt is, hogy a pápa hangján hallják a remény evangéliumát, amely a mai emberiséghez szól. A mai emberiség egy nagyon megtévesztő fejlődési modell negatív következményeitől szenved, és ezzel szembe kell szállnunk. Ezt az igényt, amely kifejezésre jutott a sok tanúságtételben is, amelyet hallottam, néha megható, néha építő jellegű tanúságtételekben, felismertem elsősorban a kisgyermekek és a szegények arcán, akikkel találkoztam. Felismertem a találkozás igényét a kisfiú arcán, aki a plébánián felolvasta nekem a levelét, néhány visszaélés áldozatának arcán, akik arra vártak, hogy meghallgassák őket, a fogvatartottak arcán, akik a börtönben vártak rám, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalok arcán, vagy a Kanári-szigeteki befogadó központban. Pont a Kanári-szigeteken, utazásunk utolsó állomásán, egy átfogó értelmezési kulcsot kaptam. Ezt egyrészt maga a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése adta meg nekem, másrészt pedig egy olyan helyi egyház valósága, amely nagy számú, kényszerű bevándorlót fogad be, akik főként Afrikából érkeznek. Tudjuk, hogy a migrációs jelenség nagyon összetett, és hogy átfogó és összehangolt cselekvési terveket igényel. De ez a megközelítés egy másfajta és tágabb perspektívát nyit meg előttünk. Ráébreszt bennünket arra, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy értelmezzük újra az evangéliumot korunkban, miközben megosztjuk egymással a saját kultúrát, ajándékait, különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket bennünk az éppen emberek és népek közötti párbeszéd és Krisztus üzenetének termékenysége keltett. Nagyon fontos a népek közötti párbeszéd, a testvéri szellemben való találkozás, amely lehetővé teszi, hogy kölcsönösen felfedezzük és megbecsüljük egymás értékeit. Ez az út nem könnyű, jó szándékot és Isten segítségét igényli, de ez az út, amely a szeretet civilizációjához vezet minket. Kedves testvéreim, az apostoli utam mottója a következő volt, alzad la mirada, vagyis emeljétek fel a szemeteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket első tanítványaihoz intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a teljesség iránti vágyat. Először is nekem ismétli az Úr ezeket a szavakat, és kegyelmével ezt az utazás során is megtapasztaltam. Ma szeretném veletek is megosztani ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljunk Jézustól, hogy a fele barátunkra, az emberekre, a világra Isten szemével tekintsünk, vagyis szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül szeretném köszönetet mondani mindenkinek, aki imádkozott azért, hogy ez az apostoli látogatás jól sikerüljön, különösen a szemlélődő életet élő apáca közösségeknek Spanyolországban. Imádkozzatok tovább, hogy Szűz Mária közbenjárására azok a magok, amelyeket most elvetettem, bőséges gyümölcsöt teremjenek. Köszönöm.

0: Francia nyelvű hívek nevében köszöntik most a Szentatyát.
1: Et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père impartira la bénédiction.
0: Az audiencia végén latinul imádkozzuk el együtt a mi atyánkat, és fogadjuk a Szentatya áldását.
1: Aux personnes âgées, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve.
0: Ez különösen vonatkozik majd a betegekre, a szenvedőkre, akik megpróbáltatások közepette élnek.
1: Voici le résumé de la catéchèse que vient d'exposer sa sainteté le pape Léon XIV.
0: Most a Szentatya szavainak francia nyelvű összefoglalóját
1: halljuk. Sur le voyage apostolique que j'ai accompli la semaine dernière en Espagne. Partout, j'ai été accueilli par un enthousiasme débordant de foi et d'affection, mais aussi par une véritable ouverture à l'écoute du successeur de Pierre, venu conforter les fidèles. J'ai ainsi pu les encourager à dépasser toute forme de division ou d'opposition, en cherchant toujours la communion,
0: tehát Spanyolországban arra biztatta a híveket, hogy mindenfajta megosztottságon és ellentéten kerekedjenek felül a közösség, a párbeszéd és az egység nevében. A nagy lelkesedés, amelyet Szentatya tapasztalt Spanyolországban, azon alapul, hogy az emberekben igenis él az igény, egy igazi és mély igény és alap, hogy arra épülve egyesüljünk. Ez az alap Krisztus üzenete, amely választ ad az igazság keresésére és az emberekben lakó igazságosság iránti szomjúságra. A Szentatya kiemelte Európa felbecsülhetetlen értékű kulturális örökségét, sokszínűségét, amelyet meg kell őriznünk.
1: L'évangile de l'espérance, afin d'apprendre, selon la devise du voyage, à lever les yeux. À présent, sa sainteté va saluer en italien les francophones.
2: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
0: Szentatya üdvözli a francia nyelvű zarándokokat, akik Beninből és Franciaországból érkeztek.
2: Proveniente da la Réunion, i sacerdoti e gli studenti delle varie scuole.
0: Akik között papokat és diákokat is találunk. Tanuljunk meg Isten szeretetével tekinteni az emberekre, vagyis tisztelettel és megértéssel. Szívélyes áldásomat adom rátok.
1: Je salue cordialement les pèlerins de langue française venus du Bénin et de France. En particulier le groupe de la Réunion, les prêtres et les élèves des diverses écoles. Apprenons de Jésus à regarder le prochain, les personnes et le monde avec les yeux de Dieu, c'est-à-dire avec amour, respect et compassion. Je vous bénis de grand cœur.

0: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims
1: most az angol nyelvű zarándokok nevében üdvözlik a Szent Atyát, fejezik ki tiszteletüket és imádságukat a Szent Atya munkájáért, mint Szent Péter utódja.
0: His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick.
2: Dear brothers and sisters,
1: kedves testvéreim, a mai katekézisben szeretnék megosztani néhány gondolatot a spanyolországi apostoli látogatásomról a múlt hét folyamán. Ezen az utazáson láttam Isten népének hitét és szeretetét megtapasztaltam, ahogyan a tömegek fogadtak engem. És ez nem csak a spanyol emberek mély hitét fejezte ki, hanem az egységre és a reményre való általános igényt egész Európában. Ezt erre Krisztus szeretete is hív minket. Nagyon fontos megőriznünk és gyarapítanunk Európa gazdag katolikus hagyományát,
2: a true civilization of love.
1: Hogy felépíthessük együtt testvéri párbeszéddel a szeretet civilizációját.
2: And I would like to extend this invitation.
1: Az apostoli utazás mottója az emeljük fel a tekintetünket felhívás volt. Emeljük tekintetünket az Úrra, és nézzünk úgy a körülöttünk lévő emberekre és a világra, ahogyan az Úr, vagyis szeretettel, megértéssel és tisztelettel.
2: I extend a warm welcome.
1: Szeretettel köszöntöm a ma ide látogató angolajkú zarándokokat. Különösen azokat, akik Angliából, Kamerunból, Taiwanról, Fülöp-szigetekről és az Amerikai Egyesült Államokból érkeztek ma ide. Ahogy a nyári vakáció elkezdődik lassan, talán ez még több időt nyújt majd nekünk arra, hogy tekintetünket Istenre emeljük, és imádkozzunk többet, és tegyünk jó cselekedeteket, többet, mint amennyit a munka, nagy munka során, az év munkás hónapjai során tettünk. Emeljük tekintetünket tehát Istenre, és Isten áldását kérem családjaitokra. Isten áldjon benneteket Jézus Krisztusban.
3: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in
1: német nyelvű zarándokok köszöntik a Szent Atyát, biztosítják imádságukról, Péteri szolgálatát. Az audiencia végén latinul kapcsolódjunk be mi is a mi atyánk imádságába majd, és fogadjuk a Szent Atya áldását, amely különösen kiterjed majd a gyerekekre, az idősekre, a betegekre és a szenvedőkre.
3: Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache.
1: És most a Szent Atya tanításának német nyelvű összefoglalóját hallgathatjuk meg,
3: die mich vom 6. bis 12. Juni
1: amely tehát a Szent Atya spanyolországi apostoli látogatásának tapasztalatait foglalja össze. Fontosak voltak a látogatás állomásai is, Madrid, a Monserrati apátság, Monserrati Fekete Madonnával és a Kanári-szigetek. Spanyolországban mindenhol nagy szeretettel fogadták Szent Péter utódját, lelkesen és nyitott szívvel fogadták a hívek a pápát.
3: Angesichts epochaler Herausforderungen gilt es auf der Grundlage der
1: Roma püspökeként a Szent Atya arra buzdította a spanyol és egész európai híveket, hogy ápolják egymás között a közösséget, a párbeszédet és az egységet, amely a sokféleségben nyilvánul meg. Annak érdekében, hogy a szeretet civilizációját építsük fel együtt Európában.
3: Auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen.
2: Cari fratelli e sorelle,
1: kedves testvéreim,
2: il viaggio apostolico in Spagna è stato scelto il motto alzate
1: lo sguardo. Utazásom mottója a következő volt: emeljétek fel a tekinteteteket, emeljétek fel ti is a tekinteteteket Jézus Krisztusra, a jó pásztorra, és tanuljuk meg embertársainkat és mindenkit Isten szemével nézni, szeretettel, tisztelettel és megértéssel.
3: Das Motto der apostolischen Reise nach Spanien lautete: Erhebt den Blick. Richten wir alle unseren Blick auf Jesus Christus, den guten Hirten. Von ihm lernen wir unsere Mitmenschen und die ganze Welt mit den Augen Gottes zu sehen, voller Liebe, Respekt und Mitgefühl.

0: Santo Padre,
1: és most a spanyol ajkú látogatók és hívek nevében köszöntik a Szent Atyát.
0: Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones.
1: Az ide érkező látogatók és a spanyol ajkú hívek őszinte szívvel és szeretettel imádkoznak a Szent Atyáért és Péteri szolgálatáért.
0: Encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren.
1: Az audiencia végén fogadjuk imádságos lélekkel a Szent Atya áldását,
0: que los peregrinos llevan consigo.
2: Queridos hermanos y hermanas,
1: kedves testvéreim,
2: nuestra catequesis de hoy,
1: mai
2: deseo compartir algunas reflexiones
1: tanításom
2: sobre el viaje apostólico,
1: spanyolországi látogatásom, múlt heti látogatásom.
2: Agradezco a Dios que todo el
1: español foglalja össze,
2: particularmente
1: természetesen a jó Istennek, a spanyol népnek, a királynak és mindazoknak, akik előkészítették és megszervezték látogatásomat, ahol nagy örömmel tapasztaltam az emberek hitét és szeretetét, és láttam, hogy milyen sokan gyűltek össze Krisztus nevében. Az emberek valóban szeretnék meghallgatni az evangélium tanítását, és valóban szeretnének választ találni a mai kor nyugtalanságára és nyugtalanító kérdéseire. Arra kaptunk meghívást, hogy osszuk meg hitünket és kultúránkat másokkal. Ehhez párbeszédre, dialógusra van szükség, és testvéri szellemre. Ez az út nem könnyű, jó akaratot tételez fel, és Isten segítsége kell hozzá. De elvezet bennünket a szeretet civilizációjára. Szeretettel köszöntöm a spanyol ajkú zarándokokat itt a téren.
2: Tal como indicó Jesús a sus discípulos,
1: ahogy Jézus is mondta tanítványainak, arra hívlak benneteket, hogy emeljétek fel tekinteteteket, és lássátok meg az emberekben az élet szeretetét, az igazságot és a tökéletességet. Isten szemével tekintsünk embertársainkra, szeretettel, tisztelettel és megértéssel. Isten áldja a spanyol ajkú zarándokokat. Köszönöm szépen!
3: Kínai nyelvű
1: híveket köszöntenek most, és a hívek tiszteletét tolmácsolják a Szent Atyának.
3: 公开接见的最后，我们一起用拉丁文唱天主经。最后，圣父教宗将颁赐宗座侠服，并特别降服儿童、老人和受苦的人。教宗还将祝圣每一位随身携带的玫瑰念珠和圣物。以下是教宗在公开接见开始时讲授的要理摘要。亲爱的弟兄姐妹们， 在今天的要理讲授中，我愿与你们分享上周我在西班牙使徒之旅的一些感想。在整个行程中，我看到天主子民满怀信德与爱意的喜悦表达，正如群众以极大的热情欢迎我，这一切也使我倍感欣慰。在各项活动中，我不仅感受到西班牙人民根深蒂固的信德， 也感受到他们对合一与希望的渴望，而这份渴望只能在基督和他对我们的爱中找到。此外，这次经历使我体会到欧洲文化的丰富底蕴、深厚的天主教传统，以及当我们努力建设真实友爱的文明时，当今欧洲所担任的角色。 及促进和平，尊重人类尊严和推动友好的对话。正如你们所知道的，这次使徒之旅的格言是请你们举目观看。我渴望这项邀请能延伸至你们，请你们举目仰望上主，让我们向耶稣学习，如同他那样看待他人和我们周围的世界。感谢所有为这次使徒之旅圆满成功而祈祷的人，请你们继续祈祷，好使这次旅程收获丰硕的果实。现在，圣父教宗将用意大利语问候大家。
1: Szeretettel üdvözlöm a kínai ajkú zarándokukat, kedves testvéreim, bátorítalak titeket, hogy haladjatok tovább lelki örömök útján és az evangélium iránti hűségben. Szívből megáldalak benneteket.
3: Hallottuk
1: a Szentatya áldását a kínai ajkú zarándokokra és látogatókra.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam
1: a portugál ajkú zarándokok nevében köszöntik most a Szentatyát, és biztosítják a Szentatyát a hívek imádságáról, és szeretetéről, tiszteletéről.
0: No final dessa audiência cantaremos a oração do Pai Nosso.
1: Az audiencia végén kapcsolódjunk be tehát a mi atyánk latin nyelvű imádságába, és fogadjuk imádságos lélekkel a Szentatya apostoli áldását, amely különösen vonatkozik a gyermekekre, az idősekre, a betegekre és a szenvedőkre.
0: Leio agora o resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar.
1: A Szentatya
0: desejo
1: katekézise, tehát a spanyolországi utazás
0: na Espanha.
1: Gondolatait foglalta össze.
0: O entusiasmo e o afeto com os quais o povo espanhol
1: nagyon nagy hatással volt a Szentatyára, a spanyolok szeretete, őszinte érdeklődése, és nyitott szíve, amelyel tömegek fogadták őt Spanyolország szerte, ahová csak ellátogatott. Isten népében tehát él a hit. Krisztus evangéliumát szeretnék hallani. Azért is, hogy jelen társadalmunk kihívására válaszokat találjanak.
0: Az Ilhas Canárias apercebi-me da necessidade difusa de escutar o evangelho da esperança.
1: Remény evangéliumát szerették volna tehát nagyon sokan meghallani, és a Szentatya elvitte Krisztus üzenetét Spanyolországba.
0: Saúde em italiano, os fiéis de língua portuguesa.
2: Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini.
1: Örömmel és szeretettel üdvözlöm a portugál ajkózarándokokat.
2: Al gruppo di sacerdoti arrivato dal Portogallo.
1: Különösen a paptestvéreket, akik Portugáliából érkeztek.
2: Cari fratelli, care sorelle.
1: Kedves testvéreim, fivéreim és nővéreim. Az Úr azt kéri tőlünk, hogy emeljünk tekintetünket őre, és szeretettel, megértéssel és tisztelettel nézzünk embertársainkra és a világra. Isten áldjon benneteket.
0: A tradução de suas palavras. Tenho a alegria de dar as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa, especialmente ao grupo de sacerdotes vindos de Portugal e à família marista proveniente do Brasil. Queridos irmãos,
1: Brasiliából érkező nővéreket is köszöntött a Szentatya, és minden portugálaikú hívőt arra szólított fel, hogy tehát emeljük tekintetünket Jézusra, Jézus keresztjére, tekintsünk az egész emberiségre megértéssel, és így a szeretet uralkodhat az egész földön.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبر لكم عن مشاعر الاحترام ويرفقونها
1: بصلواتهم من أجل كخليفة القديس بطرس
3: في نهاية هذه
1: arab nyelven.
3: ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين
1: حديثاً والمرضى ország után tehát, ahová Szentatya korábban ellátogatott, most az ősies gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező Spanyolországban járt a Szentatya a múlt héten. És nagy örömmel tapasztalta, hogy a jelentős társadalmi és kulturális változások ellenére vagy mellett az emberek mindenütt nagy lelkesedéssel és nyitott lélekkel fogadták látogatását. Ez kifejezte a hívek hitét és szeretetét, és a Szent Atya arra buzdította maga részéről a híveket, hogy számoljanak fel minden megosztottságot és minden ellentétet, amely a társadalomban élhet, ápolják egymással a közösséget, a párbeszédet és az egység lelkét a sokféleségben.
3: السلام والتنمية العادلة والمستدامة والكرامة الإنسانية والتقى بمختلف فئات المجتمع.
1: A tény, hogy ilyen sokan köszöntötték és fogadták szeretettel a Szent Atya Spanyolországban, nem magától értetődő, emelte ki a Szent Atya, és nem csak a spanyol nép hitét fejezi ki, hanem azt a széles körben elterjedt igényt is, hogy az emberek, a hívők igazi és mély alapokra épülve egyesüljenek. Ez az igazi és mély alap, ez Krisztus és az evangélium üzenete, amely képes egyesíteni a különböző embereket, népeket, hiszen minden ember az igazságot keresi, és az igazságosságot szomjúhozza.
2: Saluto i fedeli di lingua araba.
1: Köszöntöm az arab nyelvű híveket.
2: Siamo chiamati ad alzare lo sguardo.
1: Isten arra hívott minket, hogy emeljük fel tekintetünket, és Isten szemével tekintsünk a világra, szeretettel, tisztelettel és megértéssel.
2: Sempre da ogni male.
3: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. نحن مدعوون إلى أن نرفع عيوننا وننظر إلى العالم بعيني الله المملؤتين محبة واحتراما ورأفة بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy
1: swoich legyel, hívek és zarándokok nevében köszöntik a Szent Atyát.
4: We wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Tematem dzisiejszej katechezy była
1: podróż apostolska do Hiszpanii. Kiemelte, hogy milyen fontos
4: papież wszędzie spotyka
1: a katolikus hagyományok tisztelete és ápolása Európában, hiszen gazdag és hosszú történelmi hagyományok hagyományai vannak Spanyolországnak és Európának, és ezeket bizony ápolni kell.
4: Podróż do Madrytu, Barcelony, opactwa w Montserratie.
1: Madrytban, Barcelonában, a Montserrati apátságban és a Kanári-szigeteken is.
4: Bogate dziedzictwo, które pozostaje żywe.
1: A Szent Atya ezeket a csodálatos hagyományokat, katolikus hagyományokat és kulturális örökséget találta.
4: Pozdrowi nas Polaków w języku włoskim.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel híveket.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia, avvenuta grazie all'ispirazione di San Giovanni Paolo II.
1: A Szent II. János Pál pápa buzdítására létrejött katolikus akció lengyel szervezetének 30 éves évfordulóját ünnepeljük. Legyen hitetek reményjele mindenkinek. Ezzel a szándékkal áldalak meg mindannyiótokat.
4: trwają obchody 30-lecia reaktywacji akcji katolickiej w Polsce. Stało się to dzięki inspiracji świętego Jana Pawła II, który nazwał ją Szkołą Wiary. Dziękuję wszystkim asystentom i członkom tego stowarzyszenia za zaangażowanie w ewangelizację. Niech wasza wiara będzie znakiem nadziei dla bliźnich. Wszystkich was błogosławię.

0: Santo Padre.
1: És végül az olasz ajkú zarándokok és hívek nevében köszöntik a Szent Atyát és biztosítják őt imájukról.
0: A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre nostro in latino terminata.
1: Imádkozzunk el együtt, tehát az audiencia végén a latin nyelvű műatyánkot, és fogadjuk a Szent Atya apostoli áldását, amely különösen érvényes a gyermekekre, az idősekre és a szenvedőkre. A Szent Atya megáldja azokat a kegytárgyakat is, amelyeket a hívek magukkal hoztak a mai audienciára.
2: Il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica Islamica dell'Iran e gli Stati Uniti.
1: A Szent Atya örömet fejezi ki az iráni iszlám köztársaság és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött békepaktum felett, amelyet pénteken fognak aláírni. Türelmes és kitartó tárgyalómunka eredménye ez a béke megállapodás. Hálámat szeretném kifejezni mindazoknak az országoknak, akik, amelyek hozzájárultak ennek a megértésnek, a béke szerződésnek a megszületéséhez. Kívánom, hogy ez a dokumentum erősítse meg mindenkiben a kölcsönös reményt, tiszteletet, és a erősítse a népek párbeszédét és együttműködését. Ukrajnából azonban szomorú hírek érkeznek, az ott a nagyon sok ártatlan áldozatot szed továbbra is a háború, templomokat és a UNESCO kulturális örökségéhez tartozó helyszíneket romboltak le a napokban. Szeretném közelségemet kifejezni mindazoknak, akik bátorsággal az élet szolgálatában dolgoznak ezeken a veszélyes területeken, és imádkozom azért, hogy a háború szűnjön meg, és nyíljon meg a párbeszéd útja, szűnjön meg az a gyűlölködés, és szülessen meg végre egy igazságos és tartós béke Ukrajnában is.
2: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
1: És most köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat, akik ma eljöttek a Szentpéter térre.
2: In particolare saluto il pellegrinaggio della diocesi
1: Volterrából érkező zarándokokat,
2: con il vescovo monsignor
1: Roberto Campiotti.
2: Cari fratelli e sorelle, posta la sosta presso le tombe degli apostoli.
1: Az apostolok sírjához tett látogatásotok erősítse meg benneteket a hitben, és adjon nektek új lelkesedést a szentség felé vezető úton. Maradjatok hűségesek továbbra is az evangélium tanításához és az egyház tanításához. Köszöntöm a Bressából és Cremona városából érkező új házasokat
2: és
1: más területekről érkező olasz ajkó zarándokokat, és mindenkitől azt kérem, hogy dolgozzon tovább szorgalmasan az Úr szőlőjében.
2: San Bartolomeo in Galdo e Santa Barbara in Salento, come pure l'associazione sportiva.
1: További egyesületek tagjait köszönti most a Szent Atya, akik ellátogattak a
2: e l'Associazione Banca del Tempo di Piana degli Albanesi. Su tutti.
1: És mindenkire kéri a Szent Atya az Úr áldását és a szűzanya anyai szeretetét és támogatását. Végül pedig szeretettel gondolok a fiatalokra, a betegekre és az új házasokra.
2: Siamo alle soglie del periodo estivo.
1: A nyár elején vagyunk, amikor Időt találunk a turizmusra, a zarándoklatra, a szabadságra és a pihenésre is. Kedves fiatalok, akik még vizsgákat tesztek, érettségi vizsgákat, felvételi vizsgákat tesztek, közel állok mindannyiótokhoz, és kívánom, hogy a vizsgák után a megérdemelt pihenésben legyen részetek, de használjátok fel a nyarat társadalmi és vallásos elmélyülésre is. Használják fel tehát ezt a nyári időszakot arra, hogy mélyüljünk el az egyház küldetésében és a társadalom szolgálatában. Imádkozzuk el a mi atyánkot.

0: Együtt hallgathattuk meg tehát a Szent Atya mai tanítását az audiencián, amelyet spanyolországi látogatása ihletett, és meghallgattuk a pápa buzdítását is, hogy Isten szemével tekintsünk egymásra és a körülöttünk lévő világra, szeretettel, tisztelettel és egymás iránti megértéssel, hiszen így módon tudjuk a szeretet kultúráját építeni és terjeszteni Európában és az egész világon. Európában csodálatos katolikus örökség és hagyományok vannak, ennek épületek is tanúságtevői. A Szent Atya felkereste például Barcelonában a Sagrada Família katedrálist, ahol meg is áldotta a legmagasabb Jézus Krisztusnak szentelt tornyot. Az épületek is, de elsősorban az emberek mély hitről tettek tanúságot a Szent Atya spanyolországi látogatása során. Ő pedig arra buzdította a spanyolokat és mindannyiunkat, hogy tegyük félre a megosztottságot, a köztünk lévő különbségeket, és építsük mindenek előtt az egység és a szeretet kultúráját. A sokszínűségben meg kell találnunk a közös vonásokat, és hogyha Krisztus tanítására, az evangélium tanítására támaszkodunk, akkor felépíthetünk egy jobb, szebb, békés jövőt, szeretetteljes jövőt Európában és a világon.
1: Kedves hallgatóink, örülünk, hogy bekapcsolódhattunk mi is ebbe az audienciában, a Katolikus TV-nek köszönhetően. Köszönjük önök is, hogy önöknek is, hogy velünk tartottak, maradjanak velünk továbbra is, hiszen nem sokára közösen imádkozhatjuk az Úr Angyalát.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozzuk együtt az Úr angyalát, majd a Zsolozsban napközi imaóráját, felajánlva ezt minden kérésünkért, szándékunkért, de imádkozzunk elsősorban a békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, minden munkatársért, önkéntesért, hallgatóért, és minden kérésért, amelyeket a szíveinkben hordva szeretnénk a Jóisten elé hozni. A mai déli imában kedves kollégámmal lehetünk együtt, Józsa Ferenccel, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenünk, te áronpüspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk, te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen, az órai íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő, az áldozat boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most, dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen, kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigaszunk, meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága, mondja az Úr. Nagyszerű lámpás a te ígéd lábam előtt, ösvényemen csak ez világít.
1: Nevedre esküszöm és ígérem, igaz végzéseid, igéit megtartom.
0: Nagyon mélyre aláztál, Uram, de ígéreted szerint éltes.
1: Neked hozom ajkam áldozatát, fogadd tetszéssel, Uram. Végzéseidre taníts meg engem.
0: Naponként veszélyben forog az életem. Törvényeidről mégsem feledkezem meg.
1: Nekem tört is vetettek a bűnösök, de parancsaidtól el nem tértem.
0: Nekem ígéd lesz az örök részem mindenkor. Ez tölti el szívemet örömmel.
1: Nézd, szívemet arra hajlítom, hogy rendelkezéseidet megtegyem. Jutalma ennek mindörökké tart.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Aki engem követ, nem jár többé sötétségben, hanem ővé lesz az élet világossága, mondja az Úr.
1: Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, segíts meg engem. Istenem, jöjj segítségemre. Uram, siess segíts meg engem.
0: Érje szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek.
1: Szégyenkezve hátráljanak, akik nekem rosszat akarnak.
0: Hátráljanak megszégyenülve, akik így gúnyolódnak, úgy kell neki, úgy kell.
1: Újjongjanak, s örvendjenek benned, akik téged keresnek.
0: Áldott legyen az Úr, kiáltsák szüntelen, akik a te segítségedet várják.
1: Szegény vagyok és nyomorult, Istenem, siess hozzám.
0: Segítőm és megmentőm te vagy. Én, Istenem, ne késlekedj.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szegény vagyok és nyomorult. Istenem, segíts meg engem.
0: Nem a szerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat és méltányos ítéletet hoz. Magasztalunk téged, Istenünk, magasztalunk és nevedet szólítjuk. Elbeszéljük csodatetteidet.
1: Majd, ha jónak látom, igaz ítéletet tartok.
0: Remeghet a föld és minden lakója. Oszlopainak szilárd alapot vetettem.
1: A dicsekvőknek azt mondom, hagyjátok a dicsekvést, a bűnösöknek fejeteket ne hordjátok kevélyen.
0: Fejeteket ne hordjátok fönt kevélyen, ne beszéljetek vakmerően, gőgösen.
1: Mert nem keletről és nem nyugatról, nem is a sivatag vagy a hegyek felől jön a segítség.
0: Hiszen Isten a bíró, az egyiket megalázza, a másikat felmagasztalja.
1: Kehely van az Úr kezében, tele habzó fűszeres borral.
0: Ezt nyújtja oda, utolsó cseppig ki kell üríteniük. meg kell inniuk a föld bűnöseinek.
1: Én pedig szüntelen ujjongok, Jákob istenének éneklek.
0: Minden gonosznak letöröm hatalmát, az igaz meg fölemelheti fejét.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Nem aszerint ítél majd az Úr, amit a szem lát, hanem igazságot szolgáltat, és méltányos ítéletet hoz. Rövid olvasmány. A szeretet nem szűnik meg soha. A profétálás véget ér, a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Most megismerésünk csak töredékes, és töredékes a profétálásunk is. Addig marad a hit, a remény és a szeretet. Ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet.
0: Legyen velünk, Urunk, a te irgalmad.
1: Amint beléd vetjük reménységünket.
0: Könyörögjünk, mindenható irgalmas Istenünk, te adsz nekünk rövid pihenőt most a déli órában. Tekints jóságosan megkezdett munkánkra, segíts kijavítani, amit hibáztunk, és vidd tetszésed szerint jó végre minden fáradozásunkat, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai déli imában is együtt lehettünk. Köszönöm kedves kollégámnak, József Ferencnek is, hogy itt volt velünk, és így együtt fordulhatunk az Úrhoz, így a déli órában. Arra bíztatom önöket a továbbiakban is, hogy tartsanak a Mária Rádióval. Gyorsan elmondanám önöknek, hogy milyen műsorokkal is várjuk önöket még a délután folyamán. Nem sokára folytatódik a tematikus napunk egy újabb elmélkedéssel, dr. Sávai János elmélkedésével, majd fogadom az ima szándékaikat, és a munkatársakkal közösen fogjuk imádkozni a világosság rózsafűzérét. Majd egy újabb tematikus napi elmélkedést hallhatnak Ferenc Emese szerkesztésében. 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől Medjugorje üzenet, 14:40-től fogadjuk az ima szándékaikat, majd 15 órától Szőkefalvára fogunk kapcsolni, onnan fogjuk imádkozni az érgalmasság rózsafűzérét, majd egy ima órába kapcsolódhatunk be, szintén onnan lesz majd 5 órától egy szentmise, majd 6 órától Szilágy Somjóról fogunk szentmisét közvetíteni, melyen után a hét plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek. 19 órakor az Urangyalát imádkozhatjuk közösen, majd azután ismét a tematikus nap motójáról fogunk egy elmélkedést hallani a székelyvarhelyi stúdió szerkesztésében. Azután pedig majd egy újabb műsorismertetőben azt is elmondjuk önöknek, hogy az este, a késő este folyamán milyen műsorokat hallhatnak még. Én köszönöm szépen, hogy itt voltak, további áldott és nagyon szép napot szeretnék kívánni mindenkinek és bíztatni önöket arra, hogy tartsanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzom most a Szatmárnémeti stúdióból, Szücs Timeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor szent misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. június 17-én, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves hallgatót. Görgényi Tünde vagyok, és meghívom önöket, hogy a következő 40 percben hallgassák meg dr. Sávai János atya elmélkedését a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is mindnyájuknak jó rádió hallgatást kívánunk.

Mária a kenyér asszonya. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik. Ez az én testem, mely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Történt pedig azokban a napokban, rendelet ment ki Augustus császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. Ez az összeírás akkor történt, amikor Szíriát Quirinus kormányozta, el is ment mindenki, hogy összeírják, mindenki a maga városába. Fölment tehát József is Galileából, Názaret városából, Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívnak, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják Máriával, eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön, és megszülte elsőszülött fiát. Hólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Talán különösen hangzik, nyáron, Betlehem történetet olvasunk, majd rögtön kiderül, hogy miért. Azt írja, hogy belehelyezte őt a jászolba. Olvasok Lukács evangéliumának ezt a fejezetét, néhány soron belül háromszor ismétlődik

a jászolszó, ami Lukács stílusát figyelembe véve eléggé gyanús. Az evangélista utal rá, hogy itt nincs kétség, ő a festő olyan magatartásban akarja ábrázolni Máriát, aki megtölti az üres kenyér tartó kosarat, amint ismeretes az állatok eledelét táplálékát a jászolba helyezik, így aztán nem nehéz ebben a helyzetben kiolvasni azt a szándékot, hogy Jézust első megjelenésétől kezdve a világ táplálékaként mutassák be, valóban, mint a világ kenyere, ahogyan talált a széna az állatoknak. A szalmából kicsépelt gabonából a búzát megőrölték, és készítették a kenyeret az embereknek. A jászolban, pólyába burkolózva, mint fehér abrosszal letakart, az élő kenyér szállt alá a mennyből. A jászol mellett, mint a tabernákulum előtt, annak a kenyérnek a pékje áll. Mária jól értette a szerepét, amióta a gondviselés vezette őt, hogy városától távol, ott, Betlehemben szüljön, amit pontosan így hívnak, hogy a kenyér háza. Emiatt az elutasítás éjszakáján úgy használta a jászlat, mint egy kenyeres kosarat. Szinte mintha ezzel a prófétai gesztussal megelőlegezné azt a meghívást, amelyet Jézus az árulás éjszakáján az egész világhoz intéz. Vegyétek és egyétek mindnyájan. Ez az én testem, amelyet értetek áldozok. Mária tehát kenyérhordozó, és nem csak a lelki kenyéré. Eltorzítanánk az alakját, ha kivonnák azoknak az emberi gondjai közül, akik keményen dolgoznak azért, hogy ne maradjon üresen otthonuk asztala. Igen, szenvedett az anyagi kenyérért, és néha, amikor nem sikerült oda tenni ezt a kenyeret, talán titokban sírt. Akárcsak az a másik Mária, egy ismerős asszony, nagyon szegény, aki pincében lakik sok gyerekkel és munkanélküli férjével, fizetésképtelensége miatt már a boltban sem adnak neki hitelt. Jézus biztosan kiolvasta édesanyja csillogó szeméből a kenyér gyötrelmét, amikor hiányzik, és aromájának elragadtatását, amikor hamutól forról az abrosza omlik. Ezért van az evangéliumban a kenyér öröme, amely felosztva megsokasodik, és kézről kérve járva csillapítja a füvön heverő szegények éhségét, és a maradék belekerül 12 kosárba. Emiatt Jézus az atyához intézett ima középpontjába a mindennapi kenyér kérését helyezte, és meghagyva nekünk azt a formulát, hogy könyörögjünk az anyához az igazságelosztás kegyelméért is, hogy egyik gyereke se maradjon éhen, és könyörögjünk az atyához a mindennapi kenyérért. Szent Mária, boldogságos szűzanya, kenyérasszony, ki tudja, hányszor tapasztaltad a názareti házon belül az asztal szegénységét, amelyet kevésbé szeretted volna Isten fiához méltatlanul így hagyni, és mint a föld minden szegény anyja törekedve arra, hogy serdülő gyereket korát megóvd a nehézségektől, és alkalmazkodtál a legnehezebb munkához, hogy Jézusnak ne hiányozzon az asztalról egy tál főzelék, és a zubbonya zsebébe egy marék füge. Verítékes kenyér a tiéd. A veríték, és nem a kereset volt mellette. Ami azt illeti Józsefé is, aki szívből örült, amikor asztalos műhelyében a padon az utolsó simításokat adta, amit egy zsák gabonára cserélt aztán. A kenyérsítés napjaiban pedig, amikor az apró kenyerek, kalácsok forró illata felülmúlta a festékét, hallotta, ahogy a túloldalról énekelsz, miközben Jézus a szekrény körül figyelve szintén az utolsó simításokat végezte jövőbeli példabeszédein. Hasonló a mennyek országa a kovászhoz, amelyet az asszony vesz, és 3 mérték liszttel összegyúr. Szűz Mária, kenyér asszonya, te,
aki átélted a túlélésért, küzdők szenvedését, tárt föl előttünk a szegénység reménykedő vágyakozásának, kilátásainak jelentését, amelyel egy napon Isten törvényszéke elé terjesztik majd számláikat. Isten irgalmaz az éhségtől megtizedelt emberek millióin. Tegyél érzékenyé minket a kiáltásuk provokálására. Ne kíméljen meg bennünket a szorongástól, amikor olyan jelenetekkel nézünk szembe, amikor gyerekek jelennek meg, akiket tragikusan elragadott az anyjuk kiszáradt keblire tapadt halál. És minden megmaradt. És elhajtott kenyér aláássa a jelenlegi gazdasági rendszerbe vetett bizalmunkat, amely úgy tűnik csak a legerősebbek jogait biztosítja. Te, akinek a képe, mint egy amuletként anyai szánalmat vagy feleség gyengétségét rejtegeti, lopva a vándorok podgyászában, vagy azok bőröngyében, akik szerencse után kutatva tengerre bízzák életüket. Mérsékeld a szegények könnyeit, akiknek túl keserűvé vált a szülőföldjük. Enyhítsd meg magányukat, ne tegye ki őket az elutasítás megaláztatásának. Reménnyel színesítsd a munkanélküliek elvárásait, és fékezd meg azok önzését, akik már kényelmesen elhelyezkedtek az élet lakomáján. Mert nem a terítékek hiányoznak az asztalról, ezek azok a székek, amelyeket nem szeretnek hozzáadni az asztalhoz, éppen a legszegényebbek számára. Szűz Mária, kenyérasszonya, kitől, ha nem tőled, a hálával bővelkedő napokon és a bizalommal teli nehéz estéken, a ropogó kandalló mellett, Jézus, tőled tanulhatta ezt a mondatot. A második törvénykönyvben szerepel az a mondat, amelyel a kísértőt a pusztában elutasította. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval, amely Isten szájából származik. Ismételd ezt a mondatot nekünk, mert könnyen elfelejtjük. Értsük meg, hogy a kenyér nem minden, hogy a bankszámlák nem elegendők ahhoz, hogy boldogok legyünk, hogy nem elég az étellel teli asztal, ha a szív üres az igazságtól, hogyha a nyugalom hiányzik, a legfinomabb ételek is ízetlenek, sőt, keserű, savanyú minden. Ezért, ha látsz minket, hogy elégedetlenül tapogatózunk a javaktól hemzsegő éléskamráink körül, szállj meg minket, csillapítsd boldogság igényünket, és helyezd vissza a jászolba, ahogy aznap este Betlehemben, amikor az élő kenyérben a menny leszállt a földre. Mert csak aki azt a kenyeret eszik, az nem éhezik örökké. Ó Jézus, emlékezni rád, a szívnek szent örömet ad, de minden méznél édesebb szívünkben bírni tégedet. Krisztus jelenléte ment meg minket. A mi keresztény hitünket nem a 10 parancsolat kemény szabályainak követése különbözteti meg, hanem hagyni behatolni létünk legmélyére Krisztus titokzatosan valós és nyilvánvaló személyét. Félre kell tenni minden kísérletet arra, hogy a keresztény tapasztalatot bezárjuk valami elméleti meghatározásba. A hit ajándék, vagyis olyan, amelyet ingyen kapunk. A hit nem szuggesztió. Még csak nem is valami olyasmiről való meggyőzés, amiről nincs tapasztalatunk, hanem amelyet ésszel fogunk fel, hogy jobban élünk. Sőt, értelmünk csupán fel tudja ismerni a hitet, de minden más kísérlet óhatatlanul valami ideológiába vezet, és nem a hithez. Péter és testvére, András, nem kitalálták a találkozásukat Krisztussal, nem egyeztek meg abban, hogy azon a reggelen, akivel találkoznak, elnevezik Jézusnak. A találkozás Krisztussal számukra teljesen váratlan tapasztalat, mindennapos, mondhatni, megszokott körülmények között.
Biztosan megtehették volna, nem hívják Jézust, hogy szálljon be a bárkába. Kikérhették volna maguknak, hogy Jézus a halászatról oktassa őket, akik tapasztalt halászok voltak. De ők kockáztatták, hogy megbízzanak benne, hallgassanak szavaira. A te szavadra kivetem a hálókat. Ami szemük előtt történik, nem csupán meglepi őket, hanem arra indítja, hogy kilépjenek a bárkából és kövessék Krisztust. Nem egyszerűen a halak sokasága, amely lenyűgözi őket, hanem látják gyümölcsözni adottságaikat abban a pillanatban, amikor Krisztus kegyelméhez csatlakoztak. Emberségünk használata úgy, ahogyan Krisztus kéri, mindig gyümölcsöző. Akkor is, ha már előtte egész éjjel fáradoztunk, és az égvilágon semmit sem fogtunk. Nagyon szűkös értelmezés lenne mindent a halak sokaságával magyarázni. Az ilyesmi előbb vagy utóbb, de igencsak hamarosan véget ér. De soha nem lesz vége annak a szerető tapintatnak, figyelemnek, amellyel Krisztus melléje áll ezeknek az embereknek az erőfeszítéséhez, amellyel megpróbálnak az ő szavában cselekedni. Krisztusnak ez az együttérzése, ez az annyira emberi és rendkívüli pillanat, amikor ezeknek a szegény embereknek annyira kimerítő és a hiába való erőfeszítésére figyel, ez valami kimeríthetetlen. Olyan nagyszerű, hogy egészen átjár, kiemel a körülmények nyomásából, bátorrá tesz, képessé arra, hogy gyümölcsöket teremj. Éppen ezért csupán Krisztus emlékezete már megtölti a lelked békével, derűvel. Ugyanakkor az erő és bátorság kimeríthetetlen forrását nyitja meg, amely képessé tesz a bátorságra, kockáztatásra, a szembesülésre. De ez a derű, öröm egészen más, mint a többi másik. Nem csupán valami szép dolog megtapasztalása feletti öröm. Ez az édesség, öröm minden más örömet fölülmúl, magának Krisztus jelenlétének öröme. Keressük életünkben ezt a jelenlétet, minden pillanatban, mindenben, amit kezünk, jobban megtapasztalja emberségünkben az erőt, és amit teszünk, megtapasztaljuk a bátorságot, amelyre belsőben képesek vagyunk. Érdemes így élni, nem letörötten, lenyomottan, ahogyan ma mondjuk, depresszióval. Nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas, és szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félik. A lélekben örvendezve az Úr jóságáért, Mária kijelenti, hogy a mindenható nagy dolgokat tett vele alázatos szolgájával. Nem csak csodákat művelt az ő javára, hanem úgy át is alakította, hogy közölje az ő nagyságát kicsiny teremtményével. Valóban Izrael szentje a szűzben vett lakást magának, Máriát a világ előtti megnyilvánulási helyévé, dicsőségének templomával, felsége szentélyévé tette. Ez képesítette, hogy befogadja azt, aki a szeretet, a végtelen, a hatalmas, a mindenható, és így ő maga lesz a kegyelem forrása és kiosztója. Micsoda csodálkozással ismeri fel ezt Mária, tudván, hogy Isten a háromszor szent. Szent az ő neve. A szent pedig héberül azt jelenti elkülönített. A mindenható, a mindenen túl létező, a teremtményhez lesz közel. Átalakítja, hogy közelíthesse magához, és hogy meghívja őt az üdvösség tervében való együttműködésre. Hogy ne fogadná hát ebben a kijelentésben Mária Jézusnak azon kérésének az elővételezését, amely a tanítványait a mi atyánk imádságára, és mondja, szenteltessék meg a te neved. Szegénysége, és a mi szegénységünk és távolságunk tudatában kérjük, hogy az ő neve, az ő jelenléte vegyen szállást bennünk, szenteljen meg minket olyan módon, hogy általunk az ő szentsége ragyogjon fel. Neve legyen elismert, szeretett és dicső a világban. Az üdvösség évszázadokon keresztül megy végbe,
az emberi történelem kibontakozása során a nemzedékek egymás utánján keresztül, amelyet a Szentlélekkel eltöltött Mária a folyó folyásának tekint, amely az isteni szeretet végtelen óceánjába ömlik. Irgalma nemzedékről nemzedékre azokra száll, akik őt félig, énekelte az üzenya, ezzel is felkínálva nekünk örömét, hogy Isten hűséges az emberiség minden nemzedékéhez, elejétől a végéig. Az ének szavai azt jelentik, hogy Isten irgalma, irgalmas szeretete, minden hatósága, szentsége minden emberre, minden nemzedékre kiterjed, akiket áthad, szent félelem tölt el, vagyis azokat, akik fölismerik önmaguk kicsi és szegény teremtményi voltát, és alázatos hittel, áhítottal, szeretettel, imádattal fordulnak teremtőjükhöz. Itt találkozunk a szent félelem kifejezéssel. A félelem, amelyről a Szentírás beszél, nem a veszéllyel szemben érzett félelem, rettegés, lebénulás érzése, hanem az áhítat, a megilletődöttség érzése, amely Isten szentségét sugalmazza, és amely előtt az ember minden alkalmatlanságát átérzi ugyan. A pátriárkákat áthatja ez az érzés. Különösen Ábrahám áldozatának felmutatásának pillanatát idézhetjük föl, amikor Isten szövetséget köt vele, amely minden leszármazottjára kiterjed. Valójában eleven érzékeléssel rendelkezik az istenségről. A titok körül öleli őt, és mintha sötét rémület támadná meg, de ez mélységes megilletődés. Azt olvassuk, hogy amikor elérkezett pünkösd napja, mindannyian együtt voltak, mindannyian beteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szentlélek megadta nekik, hogy szóljanak. Halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten nagy tetteit, mondja a nép. Pünkösd a folytonosan születő egyház ünnepe. A közösség, mint minden kapcsolat, mindig születik és meghal. Ahogyan Jézus első születése is a Szentlélek által Máriának az igennyével született, ma is úgy születik. Nincs más út. Isten népében megjelenik az elpártolás, az idegen istenek bűvölete és a vezetők beképzeltsége. Én hoztam ki őket, én szabadítottam ki őket Egyiptomból. Ekkor az Úr így szólt Mózeshez, siess, menj le, mert vétkezett a nép, amelyet te kihoztál Egyiptomból. Hamar letértek az útról, amelyet előírtam nekik. Öntött borjút csináltak maguknak, azt imádták, áldozatot mutattak be előtte, és így beszéltek, Izrael, ez a te Istened, aki kihozott Egyiptomból. Az egyház egyenlők előjogok nélkül. A bennünk élő Mózes mindenkori kísértése, majd én tudnám, hogyan kell, majd ahogy én csinálom, csak az a jó. Mózes időnként szívesen visszavitte volna népét Egyiptomba, mert folyton azt üvöltötték, hogy ott volt hús, ingyen ettek hagymát, dinnyét. És a nép panaszkodott, és ez visszatetsző volt az örökkévaló szemében. Olvassuk. Panaszkodó nép vagyunk. Akár van okunk rá, akár nincs. Ide most is, útban az ígéret földje felé. Siránkozunk, húsra vágynak a népek. Ahelyett, hogy örülnének a szabadságnak, a mannának, a megígért és nem sokára beteljesedő álomnak, a szent földnek. Vajon mire emlékezett a nép Egyiptomból és Egyiptomról, ahol Jákob utódai 210 évet töltöttek el, nagy részt elnyomatásban és rabszolgaságban? Emlékeztek-e arra, amit a fáraók tettek, a rabszolgahajcsárok tettek velük? Emlékeztek gyermekeik, csecsemőik Nílusba dobására, az első intézményes népirtás kegyetlen élményeire? Úgy látszik, nem emlékeztek.
de legalábbis nem beszélnek róla. Amiről és amire emlékeznek, azaz mindjárt hagyma, meg a dinnye. De az, hogy itt a szabadság valamiről annak idején még álmodni sem mertek, az nem foglalkoztatja őket, és csak panaszkodnak és siránkodnak. Miért siratta magát a nép családostól, ahogy a Biblia mondja, amikor a mannára panaszkodtak és követelték a húst? Jó, jó, hogy unták a mannát, de miért kell ezért sírni? Mit élvez leginkább a gazdag ember a vagyonából? Az, hogy lehetőségei korlátlanok, megengedhet magának olyan dolgokat, amiket más nem. Egy szóval az egyenlőtlenséget, ez tetszik az embernek. Több vagyok, fölötte vagyok a másiknak. A manna viszont elmosta a társadalmi különbségeket. A pusztában nem volt szegény és gazdag, mindenki egyenlő volt, egyformán hullott nekik az égből a táplálék. Ez ellen ládazottak a gazdagabbak a hangadók olyannyira, hogy ettől sírhatnékjuk is támadt. Mert hát mi értelme az életnek, ha abban mindenki egyenlő? Feladatok is, nem szerepek vannak Krisztus közösségében is. Az első egyház tapasztalata, a lélek egy nyelvűvé teszi őket. Nem a sok nyelven való beszéden, hanem az egyetértő dicséret, és így érthető igehirdetés a pünköldi csoda. Ha Isten lelke átitat bennünket, akkor leszünk Krisztus testévé, és nem egymást szabdalva, aprítva. Nincs más út senki számára. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Gyakran elhangzik a kritika az egyházzal szemben, hogy nem hiteles, nem olyan, mint régen, az, amikor még mi fiatalok voltunk. Senki sem hiteles, míg ezen a földön él. Asszízi Szent Ferenc egy alkalommal kemény hangon, szó szerint ordított valakire. Te szentnek hiszel, és nem tudod, hogy még gyerekeim lehetnek egy prostituáltól, ha Krisztus nem segít rajtam? Nem a hitelesség, a nem emberek, hanem csak egyedül Isten. A hitelesség egyedül Krisztus tulajdonsága. Az embereket a gyöngeség jellemzi, legfeljebb olykor a jó akarat, hogy a kegyelem segítségével valami jót tegyenek. Ez a kegyelem viszont a látható egyház láthatatlan vénáiból fakad. Egyedül a Szentlélek képes minket összetartani, bár határtalan kevésségünk széthúzó ereje ellenkező irányba hat sokszor. Azok ágálnak legtöbbet az egyház ellen, akik nem hisznek benne, és a Szent Lelket elutasítják maguktól. Az egyház hiteles azok számára, akik hisznek Jézusban, mert övé az egyház, az ő folytatása, az ő teljessége. Nem emberi tákolmány. Hitelességük indítéka azonban nem a főpapok erényei vagy a keresztények jósága, vagy ezeknek a politikai nézetei befolyásoló ereje. Hitelessége, az egyház hitelessége abban áll, hogy tagjainak 2000 év óta elkövetett bűnei ellenére az egyház megőrizte a hitet. Ez így lesz mindaddig, amíg lesz egy pap, aki a kenyér fölé hajolva kimondja, ez az én testem. Aztán nekem adja mesteremet, uramat, Istenemet. Az Úr vezessen az iránta való éhségre, a lélek által gyújtsa föl bennünk a vele és testvéreimmel való teljes közösség, a tevékeny élet vágyát. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben, egy testé lettünk a keresztségben, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok, mindannyiunkat egy lélek itatott át. Az Atya más vigasztalót ad.
szó szerint, aki mellétek hívott, aki mellettünk van, segítségünkre, nem ellenünk, mert akkor is, ha a szívünk vádol, legyen valaki a szívünknél hatalmasabb, védelmezünk. Amikor üresek, szomorúak vagyunk, legyen valaki, mint a szélt, hordja a termékenyítő virágport, mint a tűz az éj sötétjében, teremtő és vigasztaló. Ha egyedül vagyunk, ellenséges magánkban, legyen, aki megtölti otthonunkat, közeli Istenő, aki körülfog, átjár, új magasságokba emeli gondolatainkat, tetteinket és szavainkat, krisztusi mértékű, erejű lendületet ad mindennek. Mindig veletek marad, megtanít titeket mindenre, emlékeztet mindenre, amit mondtam nektek. Három prófétai szó, megmaradni, tanítani és emlékezni, hogy veletek maradjon mindörökre. A lélek már itt van, betöltötte a házat, akkor is, ha én nem vagyok vele, ő velem van. Ha meg is feledkezem róla, ő nem felejt el engem. Senki sincs egyedül, egyetlen napra sem. Mindenre megtanít titeket. A lélek szeret tanítani, elvezetni ismeretlen földekre, új gondolatok és ismeretek felé. Vele együtt az igazság közösségi lesz, és nem egyénieskedő. Velem nyit az igazságra. Emlékeztet mindenre, elvezet Jézus szavainak és tetteinek mélységébe, amikor körbejárt és gyógyította az életet, olyan szavakat mondott, amelyeket soha még nem láttunk, és nem jutottunk a mélyére. Pünkösd ünnepe olyan hatalmas, hogy jelentőségét soha még most sem fogtuk föl. Az apostolok cselekedetei könyve alaposan kiemeli, viharos szél szállt az égből, és hirtelen betöltötte az egész házat. Rá kell hangolódnunk az ő hullámhosszára, merni elhagyni a kalóz adókat, a kereskedelmi adásokat teli reklámmal, amelyek mindenről, rólad is, mint pénzforrásról gondolkodnak. Merj megtérni a lélek útjára, nem úgy, mint Ágoston annak idején, uram ad, hogy megtérjek, de még nem ma. Azt a házat, ahol együtt voltak a barátok, a lélek nem hagyja magát bezárni általunk szentnek tartott különös helyekre, helyzetekre, mondatokba. Itt szent lesz az otthon. Az enyém minden ház mostantól Isten ege otthona, ha befogadom Isten lelkét. Aztán hirtelen jön, és a tanítványok meglepődnek, nem voltak rá főkészülve, nem szerepelt a napi teendőik között. A lélek nem viselje el a formaságokat, a szabadság szele, szabad életek forrása, tűznyelvek jelentek meg mindegyik felett, mindegyikünk felett, senki sem kizárt, nincs különbségtétel, minden életet megérint teremtő és teremtővé akar tenni, tűz és azt akarja, hogy az egyházban a lelki ismeretek végre gyújjanak föl, ne legyenek zsibbadtak, lanyhák. A lélek a teljesség örömét hordozza, amelyet Jézus három kifejezéssel hangsúlyoz. Mindent megtanít, mindenre emlékeztet, mindörökre itt marad. Benne az ember világmindenség megtalálja tevékenységét. Ezért az emberisége a jövő, a szabadság, a szél, a tűz, mint a szeretet, a reménység vándorai. Ez az irgalmas Isten nagy műve. Szüntelenül szálljon föl szívünkből a hála és az újongás éneke. Szűz Máriával, vele együtt, mert irgalma örökké való. Életünk legyen, ó Urunk, legyen Mária példáját követve, dicsőítő ének dicsőségedre. Egy dal, amely összhangban van a legtisztább igennel. A hit engedelmességével téged vall, téged mutat égő jótékonyságával, téged áld és magasztal, örömteli reménnyel. Mert erős és szép a szerelmed irántunk, és örökké tart a te hűséged.

Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben dr. Sávai János atya elmélkedését hallották a mai tematikus napunkhoz kapcsolódóan. Solyom Péter technikai munkatársam nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Mindnyájuknak további jó rádióhallgatást kívánok. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor szent misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. június 17-én, szerdán. Tartsanak velünk!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit a mai tematikus napunkon a Szatmár Németi stúdiónkból. Ahogyan megszokhatták, minden tematikus napon közösen imádkozzuk a rózsafűzért a munkatársakkal. A mai napon is így lesz, a világosság rózsafűzérét fogjuk imádkozni nem sokára. Előtte viszont elmondhatják, hogy kiért és miért szeretnék felajánlani ezt a rózsafűzért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel az imáikat. Valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Van ilyen üzenet, ami még a reggeli ima szendékból maradt. A heti imákat, szentmiséket felajánlom hálából a drága Imre férjem lelke üdvéért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Nyugalma legyen, csendes emléke áldott, imádkozik érte özvegye és családja, Isten fizesse. Heti szentmiséket és rózsafüzéreket felajánlom a férjem gyógyulásáért, kérem az Úr Jézus segítségét. Ezt a rózsafüzért és az összes imád felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim bocsánatáért, Mária Rádió fennmaradásáért, szüleim gyógyulásáért, Lajos írja Svájcból. Ezt a rózsafüzért felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, szeretetért, békességért, egyetértésért és egy fontos szándékért. Önökért egy mindennapos hallgató írja, köszönöm mindenki imáját. És már is itt van egy kedves telefonáló is velünk. Halló Mária Rádió!
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is máma azt az egész rózsafüzért, ami elhangzik a Mária Rádióba, felajánlom a szizanyomnak és az Úr Jézusnak a sok kegyelemért, amit megadott részemre. Máma is, és minden nap, amit megadott. És még ajánlom a betegségemért minden beteg számára, a jótevő, jószomszédok embereké, a világ békéért, a papokért, a kispapokért, a papi hivatásért, és az egész világon a béké és a szeretaté. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus önökért is, ajánlom, s önökkel imádkozok minden nap egy állandó hallgató Gyimesből. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Isten fizesse, hogy meghallgattok.
0: Köszönjük, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Imád szeretném felajánlani a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, családunk anyagi gondjainak a megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekemért, Jézusom, szent szíve, remélek és bízok benned, légy velünk minden percben. Imádkozzunk együtt, ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért, gyermekeimért és az élőhit kegyelméért, és hogy rendeződjön az életünk, kérem az imát. Halló, Mária Rádió.
2: Halló. Halló.
0: Köszöntjük szeretettel.
2: Mindörök
0: jemben. A szent
2: rózsafüzért felajánlom drága gyermekem lelkét, a férjem lelkét, szüleim lelkét, az összes meghuntakért, a haldoklókért, az idegenbe való gyermekemért, bűneim bocsánat, a bűnösök megtéréséért, egészségért, és minden bűnös fiatalért, mert az az ültek az a hibákba. Köszönöm szépen, meghallgattam.
0: Mindenki amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg kéréseit. Édesapánkért, idősebb Pál Balázsért és édesanyám lelke üdvéért kérem az imát. Ezt a rózsafüzét felajánlom a családomért, egészségért, tisztánlátásért, békességért, egy per megnyeréséért, anyagi helyzetünk javulásáért, egy jó munkahelyért és a kapott kegyelmekért. Rózsafüzért felajánlom a szeretteimért, bűneink bocsánatáért, halottaim, lelke üdvéért és fontos szándékokért. Kisunokám Rebeka egészségért, családunk boldogulásáért ajánlom fel a rózsafűzért, János írja Halmiból. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, halló!
0: Köszöntjük szeretettel!
3: Tiszteltessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökkemmel!
3: Köszöntöm, Tinika! Én felajánlom ezt a rózsafűzét önökkel imádkozva, férjem halálának, máma van a 11. évfordulója, hagyjon a Jóisten örök nyugodalmat neki, az összes halottaimért, felajánlom Mária Rádió dolgozóit, alkalmas időjárásét, és minden hozzám tartozó idősi betegét, akikért imádkozni tartozom. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatott, hogy kertessék a Jézus Krisztus áldott szép délután kívánok.
0: Mindörökké amen, viszont kívánunk egy áldott és szép délután, imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Én is önökkel imádkozom a mai rózsafűzért, a közös halottaimért, a betegekért, családom jó szándékaiért, szeretetért, a daganatos betegek gyógyulásáért. Jóisten adjon erőt a kereszt hordozásában, egy állandó hallgató írja Gyimesből. A lányom gyógyulásáért ajánlom a rózsafűzért, felajánlom a rózsafűzért magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békéért, segítők kegyelemért, békességért a családban, a világban, a Szentlélek kiáradásáért, mindannyiunkra Isten akaratában való megnyugvásért. Imádkozzunk együtt. Halló, Mária Rádió! Mindörökké, amen!
4: Szeretnék imádkozni a tudományhoz, hogy adjon segítségedelmet, erős egészséget nekem, hogy tudjam gyógyulni, kérem a strába Jézusomat, hogy segjön meg a férjem egészségét, tetszínnek az egészségét, három fiúcsának az egészségét, húgom egészségét, kérem imádkozni, hogy tudományhoz segjön meg, minnyájunkat, őrizzen oltalmazzam minden bajtól. És még felajánlom édesapámnak, édesanyámnak, adjam örök nyugodalmat. És a gonosz élet távozásáért kérem az anyámat, hogy segítsenek, adjon segítségedelmet, erős egészséget. Isten tudassa, hogy meghallgattak. Egy fiatal asszony fájét, mert most is egy tizenöt segíjem, és adjon erőt egészségünknek. Isten tudassa, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük a telefonát, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntöm a műsorvezetőt és minden Mária Rádió hallgatót. Csatlakozom én is az elhangzott ima kérésekhez, ima szándékokhoz. És fel szeretném ajánlni a mai nap imáit, szentmiseit. Hálából a kapott sok-sok kegyelemért, gyermekeim családjáért, munkájukra áldásért, bűneink bocsánatáért, férjem egészségi állapotának javulásáért, és máma anyosomnak születésnapja, neki a Jóisten adjon egészséget, szeretetet, egyetértést. Hálásan köszönöm, hogy meghallgattak, önökkel és önökért is imádkozom. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Rózsafüzet felajánlom a jóakaratú emberekért és fontos szándékokért. Imádkozzunk együtt!

0: Haló, Mária Rádió.
1: Haló, dicsőtessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Elsőványázól telefonálok. Hát én nagyon-nagyon nehezen jutok a műsorba, biztosan nehéz a kapcsolat. Nem tudom ezt megérteni. Nagyon szeretem volna elbúcsúzni egy nagyon kedves barátnőmtől, akivel évekig a kórusba énekeltünk, és a Rózsafüzébe voltunk, de sajnos nem tudtam bejutni a műsorba. De gondolom utólag is a jó Isten adjon neki örök nyugodalmat. És én nagyon-nagyon szerettem őt, és nagyon jól voltunk. És az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjon békességbe, amen. És köszönöm szépen, hogy végre ez Nagy Máriáról van szó, Felsőbányáról, aki nagyon súlyos betegségben halt meg, és nagyon bánt, hogy nem jutottam be akkor, mikor meghalt, hogy elbúcsúzott tőle. De gondolom, hogy akármikor számítasz, hogyha Jóisten gondol rá, és búcsúzik tőle. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.
0: Mindenki, amen, Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk az ő lelke üdvéért. És ahogyan ön is mondja, bármikor is imádkozunk, egy halott lelke üdvéért, az mindig meghallgatásra talál a jó Istennél, és erre hívom önöket, hogy együtt imádkozzunk, minden kérésért, minden szándékért hozzuk a jó Isten elé a vizsgázókat is, és imádkozzunk értük is ebben a mai imában. Most arra hívom önöket, hogy közösen a mai tematikus napunk mottójához kapcsolódva a világosság rózsafűzérét fogjuk elimádkozni. Mindannyiunk kéréseiért és szándékaiért a munkatársaim vezetésével közösen imádkozunk. Tartsanak velünk!

0: azért, ami elveszett. Engedd, hogy megteljen, s lángra lobbanjon a szíved. Válára vesz gyöngéden, szeliden, hazaindul veled, s könnyezve érted meg, örömmel jelzi, mennyit is keresett. Hálás szívvel tekints pásztorod, anyjára, Máriára. Szólítsd őt édesanyádnak, s szívedben világosság támad, mert Isten országától nem vagy már messze immár. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrize.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a szentségekben megerősítsen.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A világosság rózsafűzér ének első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Nézd az alázatos Jézust, nézd, amint beáll a bűnösök sorába, leghátorra, utolsóként. Ezt a helyet nem veheti el tőle többé senki sem. Nézd, amint vízbe lép, s örvendj a keresztelővel, ki föröztvén a bárányt, nagy újságot lát. Világosság támad, mert nyílik már az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett. Nyisd a szemed, s örvendj a lélekkel, ki ingatag világunkban biztos talajra lelt. Nyisd a szíved, s örvendj az Atyával, kinek kedve telik fiában, hisz készségéért mindenkinek bocsánatot adhat. Szeresd nagyon, s örvendj Jézussal, ki gyöngént ajándék birtokosa immár. Atya lelke sugalja azt akaratot, mely kincse, öröme, tápláléka aztán. Amikor kereszteltek, szívedbe világosság támadt. Leszállt rád a lélek, hogy Krisztussá formáljon. Mestered alázatát, engedelmességét tanult kitartóan, s Atyát kedvét leli benned. Mária pedig imájával kísér, mint fiát kísérte egykoron, mert a keresztvízben Isten gyermekévé lettél, és édesanyát kaptál.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts

0: meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom!
0: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A világosság rózsafűzérének második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Nézd az engedelmes Jézust! Nézd, amint Máriára pillant. Anya s fia gyöngít szeretete sosem ismert mást, mint igent. Az imént szó sem elutasítás, inkább tanítás. Tanítás nekünk, hogy sose feledjük, első mindig, amit Isten akar. Nézd Máriát, figyelt tapintatát. Szíve meglát minden bánatot és gondot. Érzékeny rezdülése, jövendő küldetése csírája. Oltalmazó, pártfogó, mindenki anyja leszen egykoron. Égi terv fénye világlott föl szívében. Számít rá az atya, s most induló nagy műben. Ezért jelzi fiának, amit észrevett, mert a feladat kötelez. A szolgák mi vagyunk, kik figyelik az édesanyát. Szava sosem parancs, sosem utasítás, most is szelíd tanítás csupán. Tegyétek, amit mond. Amikor megérzel bajt, észreveszel szükséget, bánatot, szíved arra indít, hogy cselekedj. Máriaként fordulsz Jézushoz, s figyelmébe ajánlod, amit mint saját ügyedet. Nem utasítasz, nem kérsz semmit sem. Jelzel csupán, a többi új őre ő rábízod, s imád, meghallgatást talál.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Világosság rózsafűzérének harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Nézd Jézust, az ország királyát. Nézd, amint ajkán magasztos igék fakadnak. Gyermekként ragyog, mert nagy örömet hirdet. Sötétben élőknek világosság országát. Rabként sínlődőknek szárnyalás szabadságát. Föléled a halott, meggyógyul a leprás, a bűnös fölemeli fejét, mert élet bősége árad el testében és lelkében, amikor a szeretet országával találkozhatik. Keresd az országot, mert meg kell találnod. Keresd, hisz boldogságra ítéltettél, boldogságra már itt, ezen a földön. Amikor az evangéliumot olvasod, az országgal találkozol. Bűntől tisztult szívvel lépj hát be bátran, be az evangéliumba. Éld az igét, szeress, mint mestered, s rejtett kincsre találsz. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermek hitét, ártatlan egyszerűségét, mert kicsinyeké az ország.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom!
0: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Világosság rózsafűzérének negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Nézd Jézust, a világ világosságát! Nézd, amint imába merül, arcát új fény hatja át. Föltárul a titok, istenségét rejtegette, hogy kicsinnek, bűnösnek barátja lehessen. Nézd Pétert s a másik kettőt, titkos szendergésből kelnek. Valóság vagy álom? Mennyei fönségből Illés, Mózes tanúságát hallják. Szükséges a szenvedés, szükség van a halálra, mert a búzaszem törvénye sem e világi találmány. Szívüket most gyöngít szeretet, atyai szózat boldogítja, ez az én szerelmes fiam, kiben gyönyörködöm. A tanítványok gyermek örömébe egyszerre magasztó szent félelem vegyül. Isten lelke ködözi be őket. Maradni, sátrat verni azonban nem lehet. Vár a feladat, vár a búzaszem törvénye. Odafent feltárul mestered méltósága, lefelé ballagván megérint valaki másnak a nagysága. Alázat, egyszerű külső, valamit takar Máriában. Nem láthatott fényt, nem hallott ő hangot. Hit, ebben áll boldogsága. Hit, angyalszóra. Hit, a betlehemi istálóban. Hit, fia tanító szavában. Hit, a keresztje alatt állva. Amikor keresztet súlyossá nehezül, amikor életedben a búzaszem törvénye jelentkezik, ne félj, ne fuss el, inkább emlékezz. Fénylő pontként őrizd a magad táborhegyeit. Mikor igaz szeretettel találkoztál, mikor bűneiden sírni tudtál, mikor Istenbe merültél, imádkoztál, mindannyiszor a hegyen voltál.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A világosság rózsafűzérének 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd a gyöngéden szerető Jézust. Nézd, amint csecsemőt tápláló anyaként önmagát osztja. Vágyva vágyta, mert odaadás a szeretet legnagyobb boldogsága. Elárulása éjjelén, hisz árnyék amellett ragyogóba fény, szeretete sosem látott csodáját műveli. Élő kenyér, benne lélegszik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, amikor imádod. Nézd Máriát, az Úr szolgáló leányát. Igent mond a lélek érkeztére, ki élővé szenteli a kenyeret. Igent mond a vér ontására, hisz véréből vétetett. Nézd a szeplőtelent, az egyetlen méltó. Tőle tanuld az elfogadás gesztusát. Kérd, amikor áldozol, szívedben az áment, ő mondja helyetted. Amikor megáldoztál, nem vagy többé ki voltál, Krisztussá válsz, mert visszhangoznak még a szavak, ez az én testem. Hordozd az örökséget, pillantásod vigasztal, s gyógyít a szavad. Egy vagy mindenkivel, baráttal, ellenséggel, mert Máriával igent mondtál a szeretetre, az életre.
5: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Szentséges Szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen áltatosságunkat, amelyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, ami Urunk Jézus Krisztus által.
5: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
5: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő Szűz Mária,
5: könyörögj érettünk.
0: Mária Rádió királynője,
5: könyörögj érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük Önöknek, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a mai imában is együtt lehettünk. Köszönöm kedves munkatársaimnak is, hogy itt voltak, és együtt adhattunk hálát, együtt hozhattuk a Jóisten elé kéréseinket és szándékainkat. Biztatjuk Önöket arra, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hiszen folytatódik a tematikus napunk. Áldott szép délutánt kívánok mindenkinek. Búcsúzom a Szatmár Németi stúdióból. Szücs Timeát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor szent misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. június 17-én, szerdán. Tartsanak velünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból, a mikrofonnál Ference Mesét hallják. Mai tematikus napunk mottója a következő. Most a kenyeret vette kezébe, hálát adott, megtörte és oda nyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Kedves hallgatók, vannak mondatok a Szentírásban, amelyek annyiszor hangzanak el előttünk, hogy fennáll a veszélye, megszokjuk őket. Halljuk a Szent Misében, olvassuk az Evangéliumban, és közben talán már nem döbbenünk meg azon, milyen mérhetetlen mélység rejtőzik bennük. Jézus utolsó vacsoráján kimondott szavai ilyen mondatok. Rövidek, egyszerűek, mégis az egész élet középpontját hordozzák magukban. A jelenet különös feszültségben zajlik. Jézus tudja, hogy néhány órán belül elárulják, elfogják, elítélik és keresztre feszítik. Tanítványai még nem értik igazán, mi következik. A légkör tele van bizonytalansággal, félelemmel és közelgő fájdalommal. De Jézus nem önmagával foglalkozik. Nem a saját szenvedésére irányítja a figyelmet, hanem ajándékot ad. Kenyeret vesz a kezébe, hálát ad, megtöri és odaadja. Ez a mozdulat sokkal több, mint egy vacsora része. Ez Jézus egész életének összefoglalása. Nézzük sorra. Kenyeret vesz. A kenyér az emberi élet egyik legalapvető tápláléka. Egyszerű, hétköznapi dolog. Jézus nem valami rendkívüli tárgyat választ, hanem azt, ami mindenki asztalán ott lehet. Mintha azt mondaná, Isten nem csak a rendkívüli pillanatokban van jelen. Nem csak a csodákban, a nagy megtérésekben vagy a különleges lelki élményekben találkozhatunk vele. Ott van a hétköznapok egyszerűségében is. A családi asztalnál, a munkában, a fáradtságban, a szolgálatban, a mindennapi küzdelemben. Hálát ad. Ez különösen elgondolkodtató. Jézus a szenvedése küszöbén hálát ad. Nem akkor ad hálát, amikor minden jól alakul, hanem amikor emberileg nézve a legsötétebb órák következnek. Milyen más ez, mint a mi gondolkodásunk? Mi gyakran akkor tudunk hálásak lenni, amikor minden a terveink szerint történik. Jézus azonban megmutatja, hogy a hála nem a körülményekből fakad, hanem a bizalomból. Abból a bizonyosságból, hogy az Atya akkor is jelen van, amikor nem értjük az eseményeket. Hányszor állunk életünk olyan szakaszában, amikor kérdéseink vannak? Miért történt ez? Miért engedte meg Isten ezt a vesztességet, ezt a betegséget, ezt a csalódást? Jézus hálája arra hív, hogy a meg nem értett helyzetekben is próbáljunk kapaszkodni az Atya szeretetébe. Nem azért, mert minden világos, hanem mert hisszük, hogy Isten szeretete nagyobb annál, mint amit éppen látunk. Megtöri a kenyeret. Ez a mozdulat különösen beszédes. A kenyér addig marad egyetlen egész, amíg meg nem törik. Csak a megtört kenyér válhat sokat táplálékává. Jézus önmagáról beszél. Az ő teste megtöretik a kereszten. Az ő szíve sebeket hordoz. Az ő élete teljesen odaadott élet lesz. Ebben van egy fontos üzenet számunkra is, kedves hallgatók. Sokszor szeretnénk erősek, sértetlenek, tökéletesek lenni. Igyekszünk elrejteni töréseinket, sebeinket, kudarcainkat. Pedig Isten gyakran épp a megtört részeinken keresztül tud másokat megérinteni. Aki soha nem sírt, nehezen vigasztal meg egy síró embert. Aki nem tapasztalt gyengeséget, nehezen érti meg a gyengét. Aki nem hordozott keresztet, nehezen tud együtt menni azzal, aki szenved. Sebeink nem csak fájdalmaink emlékei lehetnek, hanem kegyelmi helyek is, ahol Isten megtanít bennünket szeretni. Odaadja nekik. Jézus nem megtartja önmagát, nem önmagáért él, egész léte ajándék. Ez az evangélium egyik legmélyebb üzenete.
Az ember akkor talál rá önmaga igazi értelmére, amikor kilép önmagából és ajándékká válik mások számára. A világ gyakran az önérvényesítést állítja középpontba. Védd meg magad, gyűjts minél többet, valósítsd meg önmagad. Jézus azonban egy másik utat mutat. Az élet nem attól lesz teljes, hogy mennyit szerzünk, hanem attól, mennyit adunk. A szeretet mindig önátadás. Egy édesanya, aki éjszakákon át víraz gyermeke mellett, egy édesapa, aki fáradtan is dolgozik családjáért, egy pap, aki híveiért él, egy barát, aki időt szán a másikra, egy beteg ember, aki szenvedését is felajánlja másokért. Ezek mind ugyanannak a krisztusi logikának a megnyilvánulásai. Odaadni önmagunkat. Végül Jézus azt mondja, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az emlékezés itt nem pusztán múltidézés, nem arról van szó, hogy időnként gondoljunk Jézusra. A bibliai emlékezés azt jelenti, jelen valóvá tenni azt, amire emlékezünk. Az eukarisztiában Krisztus önátadó szeretete újra és újra közel jön hozzánk. Ezek a szavak nem csak a papoknak szólnak az oltárnál, valamilyen módon mindannyiunknak szólnak. Ezt cselekedjétek, vagyis éljetek úgy, ahogy én éltem. Legyetek hálásak, engedjétek, hogy a szenvedés ne megkeményítsen, hanem szeretőbbé tegyen. Merjétek odaadni magatokat másokért. Legyetek megtört kenyérri a világ számára. A mai ember egyik legnagyobb kísértése az elszigetelődés. Félünk a sebezhetőségtől, a kiszolgáltatottságtól, az önátadástól. Jézus megmutatja, hogy az igazi élet nem a bezárkózásban, hanem az önajándékozásban található meg. A kenyér önmagában maradva nem táplál senkit, csak akkor teljesíti küldetését, amikor megtörik és odaadatik. Talán épp ez a kérdés áll előttünk ma is. Miben kell nekünk kenyérni válnunk mások számára? Hol hív Isten arra, hogy több szeretetet adjunk? Hol kellene több türelemmel, figyelemmel, irgalommal jelen lennünk? Ki vár arra a környezetünkben, hogy valaki meghallgassa, felemelje, bátorítsa? Jézus az utolsó vacsorán nem csupán egy szentséget alapított. Megmutatta az emberi élet legmélyebb értelmét. Az élet akkor válik igazán gyümölcsözővé, amikor hálával elfogadjuk, amit kaptunk, engedjük, hogy Isten formáljon még a töréseinken keresztül is, és végül szeretetből odaajándékozzak magunkat másoknak. Mert a keresztény ember hivatása végső soron ugyanaz, mint mestere hivatása. Isten kezében kenyérré válni, mely megtöretik, hogy mások életet nyerjenek belőle. Ebben a szeretetben fedezhetjük fel azt a titkot, amelyet Jézus az utolsó vacsora csendjében ránk hagyott. Az önátadás nem veszteség, hanem a legteljesebb életútja.

Ha tovább szemléljük ezt az evangéliumi jelenetet, feltűnik egy újabb, megrendítő részlet. Jézus azokat ülteti maga köré, akikért önmagát adja, és ezek között ott van Péter, aki hamarosan megtagadja őt. Ott van a többi tanítvány, aki szétszélednek a szenvedés órájában, sőt még Júdás is ott ül az asztalnál, aki már szívében eldöntötte az árulást. Milyen különös szeretet ez, kedves hallgatók! Mi általában azoknak adunk szívesen, akikről tudjuk, hogy viszonozni fogják. Könnyebb szeretni azt, aki szeret minket. Könnyebb megbocsátani annak, aki bocsánatot kér. Könnyebb jót tenni azzal, aki hálás érte. Jézus azonban nem a tanítványok érdemeit nézi, hanem a szükségüket. Nem azért adja magát, mert tökéletesek, hanem mert rászorulnak az irgalomra. Talán az eukarisztia egyik legmélyebb üzenete ez. Nem a szentek jutalma, hanem a gyengék tápláléka. Nem azoknak szól elsősorban, akik már célba értek, hanem azoknak, akik úton vannak. Az Úr asztalánál nem tökéletes emberek gyűlnek össze, hanem olyanok, akik tudják, hogy szükségük van Isten kegyelmére. Sok ember hordoz magában egy rejtett

Érted. Személyesen. Konkrétan. Isten szeretete mindig személyes, nem névtelen szeretet, nem tömegekhez szóló együttérzés. Krisztus minden emberre úgy tekint, mint akinek neve van, története, sebe, reménye. Ő nem csak az emberiséget váltotta meg, hanem téged is, engem is. Milyen gyakran gondolunk úgy magunkra, mint egy porszemre a világegyetemben. Egy jelentéktelen emberre a milliárdok között. Az evangélium azonban egészen más képet tár elénk. Isten számára nincs jelentéktelen ember, nincs fölösleges élet, nincs olyan sors, amely ne lenne fontos számára. Amikor Jézus azt mondja, értetek adatik, akkor minden ember felé kimond egy örök igazságot. Fontos vagy nekem, értékes vagy, annyira szeretlek, hogy önmagamat adom érted. Innen nézve a kereszt nem csupán a szenvedés jele lesz, hanem a szeretet legnagyobb bizonyítéka. A világ gyakran a hatalomban látja az erőt. Krisztus azonban a szeretetben mutatja meg az igazit. Nem az a legerősebb, aki uralkodni tud másokon, hanem aki képes önmagát odaadni. A történelem tele van hódítókkal, uralkodókkal, győztes hadvezérekkel. Sokuk nevét már alig ismerjük. De annak a názáreti ácsnak a neve, aki szeretetből hagyta magát keresztre feszíteni, 2000 éve emberek milliárdjainak szívében él. Ez önmagában is tanúságtétel arról, hogy a szeretet ereje mélyebb minden földi hatalomnál. Az eukarisztia ezért mindig kihívás is. Nem engedi, hogy pusztán vallásos szokássá váljon az életünk. Valahányszor Krisztus testét magunkhoz vesszük, hallatlanul komoly kérdés hangzik felénk. Vajon készek vagyunk-e hasonlóvá válni ahhoz, akit magunkhoz veszünk? Mert az eukarisztia nem csak ajándék, hanem küldetés is. Nem csak vigasztalás, hanem átalakulás is. Nem elég Krisztust befogadni, engednünk kell, hogy Krisztus formáljon bennünket. A világ talán soha nem volt ennyire összekapcsolt technikailag, és mégis ennyire magányos emberileg. Rengeteg az információ, de kevés a valódi figyelem. Rengeteg a kapcsolat, de kevés a közösség. Rengeteg a vélemény, de kevés a szeretet. Ezért a keresztény ember egyik legfontosabb küldetése ma az, hogy Krisztus jelenlétének hordozója legyen. Olyan ember, akinek közelében mások megérzik az irgalmat. Olyan, aki nem ítélkezéssel kezd, hanem meghallgatással. Olyan ember, aki nem csak önmagáért él. Mert a világ végső soron nem elsősorban érvekre szomjazik, hanem szeretetre. Nem tökéletes emberek keres, hanem hiteleseket. Nem olyanokat, akiknek minden kérdésre van válaszuk, hanem olyanokat, akik Krisztus szeretetét képesek továbbadni. Az utolsó vacsora termében tehát nem csak egy esemény történt a múltban. Ott feltárult Isten szívének titka. Egy Istené, aki nem távolról szemléli az embert, hanem közel jön hozzá. Egy Istené, aki nem parancsokkal akarja meghódítani a világot, hanem szeretettel. Egy Istené, aki nem elvesz, hanem önmagát adja. És minden szentmisében újra felhangzik ugyanaz a titok. A kenyér megtöretik, Krisztus önmagát adja, az egyház újra és újra ebből a szeretetből él. A kérdés már csak az, hogy amikor kilépünk a templomból, magunkkal visszük ezt a szeretetet. Mert az eukarisztia nem a mise végén ér véget. Ott kezdődik igazán, amikor a megtört kenyérből élő ember maga is kenyéri válik mások számára. Amikor a kapott irgalom tovább árad, amikor a Krisztustól kapott szeretet nem marad bezárva a szívünkbe, hanem eljut családunkhoz, munkatársainkhoz, barátainkhoz, sőt azokhoz is, akiket nehéz szeretnünk. Talán ez a legmélyebb emlékezés Krisztusra. Nem csupán felidézni őt, hanem úgy élni, hogy emberek rajtunk keresztül is találkozhassanak vele. És akkor valóra válik az utolsó vacsora örök üzenete. A szeretet, amely Krisztus szívéből kiáradt, nem áll meg az apostoloknál, nem áll meg az évszázadoknál, hanem tovább él minden emberben, aki kész önmagát odajándékozni Istennek és embertársainak. Ez a szeretet az, amely ma is táplálja a világot, és amely egykor majd elvezet bennünket az örök mennyei lakomára, ahol már nem hitben, hanem színről színre szemléljük azt, akinek teste értünk adatott.

Elmélkedésünket pedig zárjuk egy imával. Urunk Jézus Krisztus, az utolsó vacsora csendjében megállunk előtted. Megállunk a megtört kenyér titka előtt, amelyben önmagadat adtad nekünk. Megállunk szereteted előtt, amelyet soha nem tudunk teljesen felfogni, mert mindig nagyobb, mélyebb és tisztább annál, mint amit emberi szív el tud képzelni. Köszönjük neked, hogy nem maradtál távol, Isten, nem kívülről figyelted az emberi élet örömeit és fájdalmait, hanem beléptél történelmünkbe. Magadra vetted gyengességeinket, hordozni akartad terheinket, és egészen a keresztig szerettél bennünket. Köszönjük neked a kenyeret, amelyet kezedbe vettél. Köszönjük, hogy ebben az egyszerű jelben feltártad előttünk a mennyország titkát. Köszönjük, hogy ma is táplálni akarsz bennünket, amikor elfáradunk az úton, amikor bizonytalanok vagyunk, amikor hitünk meggyengül, vagy amikor úgy érezzük, hogy egyedül maradtunk küzdelmeinkben. Urunk, gyakran olyan nehéz hálásnak lennünk. Sokszor inkább a hiányainkat látjuk, mint az ajándékokat. Inkább sebeinkre figyelmünk, mint kegyelmeidre. Inkább a félelmeinket hallgatjuk, mint a te szavadat. Taníts bennünket hálát adni. Hálát adni nem csak a szép napokért, hanem a nehézségek között is. Hálát adni nem csak akkor, amikor értjük utadat, hanem akkor is, amikor még sötétben járunk. Hálát adni azért, hogy te akkor is velünk vagy, amikor jelenlétedet nem érezzük. Urunk, te megtörted a kenyeret. Mi pedig sokszor félünk saját törékenységünktől. Félünk a kudarctól, csalódástól, veszteségektől. Félünk attól, hogy mások meglátják gyengeségeinket. Szeretnénk erősnek mutatkozni, miközben belül sokszor bizonytalanok vagyunk. Vedd kezedbe életünk minden megtört részét. A régi sebeket, amelyeket még mindig hordozunk, a kimondatlan fájdalmakat, a csalódásokat, a veszteségeket, a bűneink emlékét, a félelmeinket és a szorongásainkat. Taníts meg bennünket arra, hogy ne szégyeljünk törékenységünket, hanem engedjük, hogy kegyelmed ott munkálkodjon, ahol a leginkább rászorulunk. Urunk, különösen eléd hozzuk mindazokat, akik nehéz keresztet hordoznak. Azokat, akik beteget, akik gyászolnak, akik magányosak, akik elveszítették életük irányát, akik küzdenek hitükért, akik úgy érzik, hogy senki nem érti meg őket. Légy számukra vigasztalás, világosság, erő, otthon. És könyörgünk azokért is, akik eltávolodtak tőled, azokért, akik már nem tudnak imádkozni, azokért, akik csalódtak, akik bezárták szívüket előtted. Keresd meg őket szereteteddel, ahogyan az elveszett bárány után indultál. Érintsd meg szívüket kegyelmeddel, és vezesd vissza őket irgalmat forrásához. Formálj bennünket lassan, türelmesen, nap, mint nap. Formáld gondolatainkat, hogy a te igazságod szerint gondolkodjunk. Formáld szavainkat, hogy békét és reményt vigyenek. Formáld tetteinket, hogy szereteted eszközei legyenek. Formáld egész életünket, hogy egyre inkább hasonlítsunk hozzád. Vezess bennünket végül az örök lakomára, ahol már nem hitben, hanem színről színre találkozunk veled, ahol nem lesz több könny, fájdalom, küzdelem és halál, ahol szeretetet teljességében élhetünk mindörökké. Mert te vagy a megtört kenyér, te vagy az élet ura, te vagy a hűséges megváltó, te vagy minden reményünk és minden örömünk. Neked adunk hálát ma és életünk minden napján. Amen. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak ebben a röpke fél órában. Remélem, hogy néhány gondolat elgondolkodtatta önöket, és segít a mindennapi küzdelmekben. További áldott szép napot és jó rádiózást kívánok önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldott

Tessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ott hagytuk abban, hogyan fogja meg a halász a halakat, és mit jelképez ez a háló. A háló nem olyan, mint amikor a szárazföldi vadakat kilövik nyillal vagy puskával. A háló összegyűjti a halakat, a hálóval vonni lehet a halakat, és ez a szeretetnek a jelképe. Isten szeretete vonta ki a népek tengeréből, a pogányok közül vonta magához, szerette magához az embereket. Ez a halak kapuja azt jelenti, hogy Jézus Krisztus nem csak a zsidókhoz jött. Bár a földi életében azt mondta, hogy nem küldettem, csak Izrael házának eltévedt juhaihoz. Akkor csak hozzájuk küldetett, mint szolga, de az áldozat az egész világért szól. Nem csak a zsidókat hívja, hanem üdve a föld végéig terjed. Minden népből, nyelvből, az ágazatból mindenkit hív, minden kedves ő előtte. A szeretetének a hálójával von bennünket magához, emel ki a népek közül a világból, a zavaros vizekből, a tengerből, hogy az övéi legyünk. És érdekes megfigyelni, hogy kik építették ezt a kaput. A halaknak kapuját pedig építették Hasenája fiai. Mit jelent magyarul ez a Hasenája? Hát nem lehet igazán megfejteni, csak egy betű eltéréssel találnak egy másik nevet, hogy Hasenua, és ez azt jelenti magyarul, hogy gyűlölt, háttérbe helyezett. Hát feltételezik, hogy ez a Hasená is hasonlót jelenthet, de szellemi értelemben ez így van, hogy a pogányok is háttérbe helyezett voltak, egy ideig Isten háttérbe helyezte őket, gyűlöltek voltak, de nem Isten előtt. És Jézus Krisztus, aki a halaknak a kapuja is, mindenképpen gyűlölt volt az emberek előtt. Utált, az emberektől megvetett volt. Fájdalmak, férfia, betegségek ismerője, mint akik elől orcánkat elrejtjük, és Isten előtt ő, akit az ember nem becsült, aki az emberek előtt utált volt, az az Isten előtt a legszebb volt. Ez az én szeretett fiam, aki bennünk kedvem telik. Tehát, kedves hallgatók, Jézus Krisztus az egyetlen lehetőség az atyához bejutni, úgy a zsidóknak, mint a pogányoknak, nincs más út, ő az egyetlen kapu, ő az egyetlen ajtó. És egy néhány gondolatot szeretnék még a harmadik kapuról elmondani, az óváros kapujáról. Ugye minden városban van egy városrész, amit óvárosnak neveznek, amelyik a legrégibb városrész. Mert amikor városokat építenek, akkor úgy szokták, és Jeruzsálem is úgy épült, hogy először egy kicsike kis város volt, azután épült köréje, épült mellé, épült egyre nagyobbra, de amit először építettek, az volt az óváros. Tehát a régi Jeruzsálemről van szó a Szentírásban, az óvárosról, a régi városról, és még annak a királyáról is. Nem tudom, hogy tudják-e, kedves hallgatók, hogy hívták akkor is, ki volt a király az első, aki fel van jegyezve? Melkizedek. Melkizedek pedig Szalem királya kenyeret és bort hozott, amikor Ábrahám a királyok leveréséből visszaérkezett. Szalem királya először volt Salem, és aztán lett Jeruzsálem, és itt van egy pár olyan vers, ami ennek az óvárosnak a királyáról, Melkizedek pedig Salem királya kenyeret és bort hozott, ő pedig a magasságos Isten papja volt. Nem csak király pap is volt, különös, mert később így beszél Isten, királyi papság, szent nemzet, és egybe kapcsolja. A másik igét a zsidókhoz írt levélből olvashatjuk, mert ez a Melkizedek Salem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta. Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, aki elsőben is magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Salem királya, azaz a békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való, sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá téve az Isten fiához, ő pap marad mindörökké. Mert ez a tanúságtétel, te pap vagy mindörökké, Melkizedek rendje szerint, és ez Krisztusra vonatkozik, ő a pap örökké,
nem az Áron rendje szerint, hanem Melkizedek rendje szerint. És itt elmondja a zsidókhoz írt levél, hogy Melkizedek éppen ezért, mert megáldotta Ábrahámot, nagyobb volt, mint Ábrahám, mert mindig nagyobb áldja meg a kisdedet, és Ábrahám tizedet adott neki mindenből. Krisztusra mutat ez a Melkizedek. Innen folytatjuk, kedves hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben, amikor megvagytok hívva a megtérésre, arra buzdítalak benneteket, kicsi gyermekek, hogy ajánljátok fel nekem imáitokat, szenvedéseiteket és könnyeiteket a szívek megtéréséért, amelyek távol vannak fiam Jézus szívétől. Kicsi gyermekek, imádkozzatok velem, mert Isten nélkül nincs jövőtök, sem örök életetek. Szeretlek benneteket, de nélkületek nem tudok nektek segíteni. Ezért mondjatok igent Istennek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. március 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Székely udvarhelyi stúdióból, a mikrofonnál Bíró Éva, technikai munkatársam József Ferenc. Az elkövetkező 15-20 percben ima szándékokat fogadunk, az irgalmasság rózsafüzérét fogjuk együtt közösen imádkozni. Telefonon ima szándékaikat a 0259 420 555-ös, a 0359 420 555-ös számokra fogadjuk, üzeneteket írhatnak a 0758 420 555-ös számra. Interneten is elérhetőek vagyunk a www.mariaradio.hu e-mail címen, az ima szándékok menüpont alatt. Ha élő adásba kerülnek, megkérjük kapcsolják ki rádió készülékeiket. Jóságos mennyei atyánk, a rádió hullámain keresztül irgalomért esedezünk. A pápa szándékáért, püspökeinkért, papjainkért, szerzeteseinkért, papi és szerzetesi hivatásokért, az anyaszentegyházért, családjainkért, halottaink lelki üdvéért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, betegeinkért, a haldoklókért, a békéért, a háború megszűnéséért, az ifjúságért, a gyermekekért, az öregekért, a Mária Rádió minden kedves hallgatójáért, munkatársáért és az önkéntesekért. Érkezett egy üzenetünk, ezt a rózsafüzért és az összes imát felajánlom test és lelki felgyógyulásomért, bűnei megbocsátásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért és a szüleim gyógyulásáért. Lajos írta a Svájcból, egy mindennapi hallgató, mindennapos hallgatónk. Köszönjük, Lajos, az üzenetet, kérem, imádkozzon velünk együtt. Minden imát felajánlok, minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért, hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra, köszönöm, hogy megteszed. Minden imát és szentmisét felajánlom Fábián Teréz lelki üdvéért, nyugodjon békébe Jézus és Mária szent nevébe, unokatestvére írta. Udvarhelyről írta ezt a kedves hallgató, van egy telefonálunk közben. Hello. Mária Rádió.
1: Halló, Mária Rádió?
0: Igen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szeretete.
1: Ezt a címat felajánlom, Júlia bácsét, mert nagyon beteg.
0: Kérem, imádkozzon velünk együtt a szándékára. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké, amen. Minden imát és szentmiséket felajánlom kis Ildikó és a szülei lelki üdvükűért. Nyugodjanak békébe. Minden imát és szentmisét felajánlom a héten Iluska tökéletes gyógyulásáért, hogy tisztuljanak az erek. Hallgass meg, Uram, kérésem. Udvarhelyről írta ezt a kedves hallgató. Kérem, imádkozzon velünk együtt. A felsorolt szándékokért és az én szándékaimért ajánlom a rózsafüzért. Köszönöm szépen. Jézusom, bízom benned. Imádkozzanak velünk együtt. Halló? Halló?
2: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké,
2: amen.
0: Mindörökké.
2: És szeretnék imád kérni unokáimért, Dóráért, Stefániáért és Júliámért. Együtt imádkozok a Mária Rádióval. Köszönöm.
0: Köszönjük mi is a hívását, kérjük, hogy imádkozzon velünk együtt. A rózsafüzért fölajánlom szándékokért, köszönöm szépen az imákat. A felsorolt szándékokért fölajánlom az én szándékaimért is a rózsafüzért, köszönöm szépen. Minden imát és szentmisét felajánlom kis Ildikó, hát ezt ugye már olvastam, kérem a kedves hallgatót, hogy imádkozzon velünk együtt azokért a szándékokért, ami a szívében megfogalmazódott. Telefonálót köszöntök. Halló!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafüzért felajánlom az egész család egészségé, de főleg az én egészségemé, a halottoké, akik a gyimes középloki, hidegségi és a háromkuti temetőben nyugodtanak. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Isten adjon nekük nyugodalmat a halottaknak, és kérem, imádkozzunk együtt a szándékaiért. A betegekért ajánlom a rózsafüzért. Szűzanya betegek gyógyítója, kérünk, segíts meg bennünket. Az úton lévőkért ajánlom a rózsafüzért. Felajánlom a rózsafüzért az unokáimért, drága jó Szűzanyám, áld meg őket. Oltalmazd, takard meg védő Balástoddal, köszönöm. Légy áldó, drága Szűzanya, most és mindörökké, dicsértessék. Az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom a drága szüleimért. Telefonálót köszöntök. Halló, halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a szent olvasót szeretném felajánlani a családom minden egyes tagjának egészségért, akik külföldön vannak. A jótevőimért, a szomszédjaimért, a barátaimért, a rózsafűzért, tagjaiért, a családom elhunytjaiért, Szakács Kláráért, és aki nem hathette, hogy elköltözött az élők sorából, a Jóisten adjon neki örök nyugodalmat, és a többi elhunyt családtagjaimért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Isten hallgassa meg a szándékait, imádkozzunk együtt. Az irgalmaság rózsafüzérét felajánlom a drága szüleimért, a férjemért, a testvéremért, a sógornőmért, anyósomért. Adj Uram örök boldogságot nekik, Teréz írta Alfaluból. Telefonálót köszöntök, nincsen közve telefonáló, viszont vannak üzenetek. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenbe dolgozó gyermekeimért, Jézus szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percbe, adja jó Isten, hogy így legyen, imádkozzunk közösen szándékaiért. Felajánlom a rózsafüzért a mai napért, Izabella, legyen áldás önön és családján a mai napon. Imádkozzon velünk együtt. Ezt a rózsafüzért önökkel imádkozva felajánlom hálából a megszületett kisunokámért, az ő egészséges testi-lelki fejlődéséért és a szüleiért. Rózália írt a Székely udvarhelyről, Isten éltesse önöket szeretetben. Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményért, a daganatos betegségből, az ő egészségéért, kérem a Szent Rózsafűzért, köszönöm. Jézus, hallgass meg a mi kívánságunkat.

és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

0: Mert örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Hívalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.

0: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, ami urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz

0: Örök atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: vigyázz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: vigyázz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: vigyázz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: vigyázz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus

0: fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért.

0: örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseiért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéseért,
1: irgalmazz

0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Jézus fájdalmas szenvedéseiért, Szent Isten, Szent erős Isten, Szent és halhatatlan Isten, Szent Isten, Szent erős Isten, Szent és halhatatlan Isten, Szent Isten, Szent erős Isten, Szent és halhatatlan Isten, Jézusom, Szent Faustina nővér,
1: könyörögj értünk.
0: Mária Bék fénykirálynője,
1: könyörögj értünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
2: Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves zarándok testvéreimet, akik meghallották Mária hívó szavát, és eljöttek a mai napon, hogy köszöntsék őt. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió igazgatóját, Karácsony Tibor atyát, és a munkatársaikat, akik elhozták a Mária Rádiót, hogy azok is, akik nem tudnak eljönni, nem tudtak valamilyen oknál fogva eljönni, engesztelni, a szűzanyát köszönteni, tudjanak belekapcsolódni az engesztelésünkben. Szeretettel köszöntöm azokat is, akik ma velünk együtt imádkoznak, engesztelnek, köszöntik a boldogságos szűzanyát, a fény királynőjét. És köszöntöm szeretettel a paptestvéreket, akik segítenek a gyóntatásban, hogy minél több ember szívébe fogadhassa a boldogságos szűzanyát. 21 évvel ezelőtt, ezen a napon, imádságos lélekkel izgatottan várt a közel 15 ezer ember itt a templomkertben és a környező utcákban, közel 100 pap a látnoknővel, Rózsikával a szűzanya érkezését, utolsó jövetelét, hiszen bejelentette előtte március 10-én az utolsó előtti jelenéskor, hogy utoljára jövök hozzátok, és akkor megmondom, milyen névvel jöttem el hozzátok. És az utolsó jelenésen mondta a szűzanya, hogy én a fény királynője vagyok. 2005. június 17-én 5 órakor a rózsafüzér imádsága közben Rózsika fölállott a székéből, letérdelt, és halkan mondta, látom a fényt. És ekkor nagy örömmel és nagy boldogsággal köszöntötte a szűzanyát, a fény királynőjét, akkor még nem tudtuk, hogy hívják őt Szőkefalván. És elmondta, hogy mekkora öröm, hogy újra hallja az ő hangját. Milyen nagy öröm, hogy újra eljött hozzánk. Ezt a pillanatot mennyire várta Rózsika. De nyomban utána Azt kérdezte a szűzanyától, hogyan teljesítettem a reám bízott feladatot? Jól töltöttem-e be? Meg vagy-e szűzanyám elégedve? Mert a szűzanya minden egyes jelenés alkalmával Rózsikának feladatot adott. Feladatot bízott rá. És olyan jó volt látni, testvéreim, hogy Rózsika hogyan, mekkora szeretettel, mekkora odafigyeléssel teljesítette a szűzanyának a kérését. Jó volt neki segíteni ebben, támogatni őt. Jó volt Rózsikával együtt imádkozni, vele beszélgetni. Érezhette az ember azt a kisugárzást az ő arcából, az ő szívéből, az ő szavaiból, amelyet a szűzanyától kapott az ő találkozás alkalmával. Mindenki megérezte, aki szóba állott vele, aki találkozott, hogy ő az égiekkel találkozott, az égiekkel beszélgetett. Még azok is, akik telefonon hívták fel, nagyon örömmel hallgatták az ő tanácsát, az ő lelki vigaszát, az ő segítségét, amellyel segítségére tudott sietni a bajba lévő, nehézségekkel küzdő embereknek. Még a jelenések után, befejezése után is nagyon sokan keresték fel őt. Nagyon sokan kérték az ő segítségét. És nagyon sokan imádság meghallgatást találtak az ő kérésén keresztül. De sajnos a betegség őt is elszólította a földi életből. 2011. június 27-én éppen 15 évvel ezelőtt magához szólította a Jóisten. Mindezt azért mondtam el, testvéreim, mert bizonyára sokan vannak, akik nem tudtak jelen lenni, vagy nem voltak jelen az állítólagos jelenéseken, vagy nem találkoztak Rózsikával. De azért is mondtam el, mert ahogyan Rózsika feladatot kapott, úgy bennem is fölmerült a kérdés, hogy vajon mi az én feladatom, mi a mi feladatunk a jelenések után. És akkor eszembe jutott a szűzanyának oly sokszor elhangzott kérése. Tegyétek meg azt, amit kértem tőletek, tartsátok meg az én üzeneteimet, és ne féljetek, mert én megvédelek, betakarlak védő palástommal. És akkor kinyitottam az üzeneteket tartalmazó kicsi füzetecskét, és arra az oldalra nyílt ki, amelyen a 2002. június 17-e üzenet volt. Éppen 24 évvel ezelőtt hangzott el ez az üzenet. És ebben az üzenetben azt kéri a szűzanyom, hogy imádkozzatok, imádkozzátok a rózsafűzért. És egy picit én is beletekintettem a lelkémben. Vajon ezt a feladatot, amit kért a szűzanya, hogyan teljesítettem? És bár minden nap imádkozok, bár minden nap igyekszem elvégezni a rózsafűzért, mégis úgy érzem, hogy nem tettem meg mindent. Még sok feladatom van ezen a téren, mert sokszor elkalandozik a gondolatom, sokszor valami megzavar, sokszor olyan programszerűen imádkozok, pedig a szűzanya azt kérte, hogy szívvel és szívből imádkozzatok. Addig imádkozzatok, amíg örömmé válik az imádság. És ettől egy picit úgy még távol vagyok én is. Aztán a szűzany azt kérte, hogy bőjtöljünk. Kenyéren és vízen igyekeztem, próbáltam, nem mindig sikerült. És akkor arra gondoltam, hogy nem csak a kenyér és víztől való, a hústól való megtartóztatás lehet a bőjt, hanem lehet bőjt a gondolatban, a szóban, a cselekedetben. És egy-egy nap az ember ezt ajánlhatja fel a szűzanyának, hogy gondolatomban igyekszem a jóra gondolni. Szavaimban igyekszem a jót mondani, cselekedeteimben a jót tenni. És ez is bőjt, amikor a hibákat tudatosan elkerülöm. Aztán a szűzanya arra kért, hogy gyakran gyónjunk és áldozzunk. Fogadjuk az ő szent fiát a szívünkbe. Együtt járjuk az élet útját. És mennyire fontos, testvérem, hogy valóban a lehetőséget kihasználva újra meg újra tisztítsuk meg a lelkünket, fogadjuk be az ő szent fiát, Jézust a szívünkbe. Aztán azt mondott ebben az üzenetben a szűzanya, hogy ne hagyjuk az ő szent fiát egyedül a templomban. A szentségimádásra hívott bennünket. Oly sokszor megtapasztaltam, hogy olyan jó betérni az Úr házába, és a csendbe néhány percet eltölteni. Olyan lelki béke, lelki öröm tölti el a szívemet. És mégis oly sokszor nem keresek alkalmat erre. Oly sok munkával és mindenféle feladattal elfoglalom magamat, és nem elégszer térek be az Isten házába, hogy Jézussal együtt legyek. Hogy Jézussal találkozok, hogy szentségimádást végezzek, hogy az Úr Jézussal beszélgessek. Ezen a téren is ugye sok-sok feladatunk van, feladatom van. Aztán a szűzanya azt kérte tőlünk, hogy hívjuk segítségül a Szent Háromságot. Hívjuk segítségül, kérjük a Szentlélek Istennek a segítségét. Igen, ezen a téren is még több tennivalónk van. És a szűzanya azért hív, és azt mondott, hogy azért küldött hozzám az én szent fiam, hogy segítsek nektek. Mai napon is az ő segítségét kérjük, hogy az élet nehéz küzdelmeiben, harcaiban látom a sok nehézséget, keresztet, terhet, amit hordoznak a kedves hívek, és hordozunk mindnyájan, hogy az ő segítségével Jézusnak a keresztje könnyebb legyen, és édesebb az ő terhe, ha az ő segítségét kérjük. Kérem a szűzanyát, adja bőséges áldását, hiszem, hogy ma is itt van közöttünk, és segíteni fog bennünket, és velünk együtt imádkozik, és a kéréseinket az ő szent fiához viszi. Hallgassa meg mindnyájunk kérését. Amen.

Beszélgetés Jézussal az oltári szentség előtt. Egy csodálatos párbeszédet olvastam néhány héttel ezelőtt, és ezt hoztam el, hogy ráhangolódásként a mi mostani imádságunkra. Bemegyek a templomba, letérdelek az oltári szentség elé, elmondom örömömet, bánatomat, majd egy kicsit imádkozom. Jézus rám mosolyog, majd így szól. Úgy örülök, hogy betértél hozzám. Annyira vártam, hogy valakivel beszélgethessek egy kicsit. Mi bánt téged, Istenem? Jézus ezt válaszolja. Úgy örülök, hogy valakit érdekel, mi van velem. Egész nap kint vagyok az oltáron, és várom, hogy valaki bejöjjön hozzám. Olyan szívesen elbeszélgetnék minden emberrel. Sajnos nagyon kevesen vannak, akik időt szánnak rám. Sajnos kevés emberrel tudok beszélgetni. De te most itt vagy. Mondd el nekem, mi bánt vagy, minek örülsz a legjobban. Jézus szavait hallgatván ennyit mondok neki. Jézusom, te az Isten fia vagy. Te lelkembe látsz, ezért tudod, mire van szükségem. Mi az én örömöm és bánatom? Hiszem, ha akarod, megadod. Jézus így válaszolt. Igazad van. Ha tudod, miért fontos neked, hogy elmondjak mindent? Örülök annak, aki fontosnak tartja, hogy beszélgessünk. Amikor imádkozol, velem beszélgetsz. Milyen jó, hogy az embernek ilyen jó barátja van. Nem haragudnál meg, ha kérnék tőled valamit? Kérdezi Jézus. Nagyon fáj nekem az, hogy az emberek elfordulnak tőlem, semmibe vesznek, káromolnak, elszakítanak maguktól. Csak akkor létezek számukra, amikor bajban vannak. Nagyon fáj az a sok bűn, amibe folyton sodorják magukat. Főképpen az fáj, fiai és leányai visszaélnek velem. Megtagadják mennyei atyám egyes parancsolatait. Eljárnak hozzám, mosoly állarcot öltenek, de házamtól távolabb már megtagadnak engem. Szükségem van rájuk, hiszen mindenkit üdvözíteni akarok. Engesztelt érettük a szívemet. Mit tegyek érettük, Jézusom? Mutasd meg életeddel, hogy veled vagyok. De hogyan tudom ezt megtenni, Uram? Először is szeresd az embertársaidat. Légy türelmes másokhoz, tégy jót, még ha nehezedre is esik. Imádkozz érettük minden nap. Szeresd a családodat és törekedj az életszentségre. Ha hibázol vagy vétkezel, gyónd meg. Bánd meg a bűneidet mihamarabb és törekedj, hogy a bűnös alkalmakat elkerült. Azt ad embertársaidnak, amit te is szeretnél, hogy veled tegyenek. Ne feledkezz meg a böjtökről, ne feledkezz meg az ünnepekről. Mutasd meg saját életeddel, hogy én veled vagyok. Imádkozz gyakran másokért, és tegyél jót azokkal is, akik téged bántanak. Ha viszont nyomaszt az élet súlya betegségekkel, súlyos gondokkal, légy türelmes, és bízd rám önmagad. Nehéz lesz, Uram, de megpróbálom. Nem mondom, hogy könnyű lesz, de biztos lehetsz abban, hogy soha nem hagylak el, mondja Jézus. Köszönöm, Jézusom. Olyan jó, hogy elbeszélgettünk. Jöjj máskor is, ha tudsz, minden nap, mondta Jézus. Mindig örülök, ha így személyesen is találkozunk.
És mi van akkor, ha nem tudok bemenni a templomba? Akkor ott imádkozz, ahol éppen vagy. Mindenütt meghallom a szavad, nem hagylak el téged soha. Köszönöm, Jézusom, magasztalja lelkem az Urat, áldott légy, Uram, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ez volt a párbeszéd. Kedves testvéreim, ebben a párbeszédben azt hiszem, hogy felismerhetjük önmagunkat is. Olyan jó lenne, ha Jézusnak ez a közelsége, ez a szeretete megérinteni a szívünket, az életünket. Azért vagyunk itt ma, hogy kiöntsük a szívünket Jézus előtt. Drága Jézus, te a lelkembe látsz. Ezért tudod, mire van szükségem, mi az én örömöm és bánatom, és hiszem, ha akarod, megadod.

Engedd, hogy Jézus beépítsen a szeretetébe önmagába. Nem én fogadom be Jézust, ez csak egy látszat. Jézus épít be engem saját magába, saját szeretetébe. Van bennünk egy csendes kényszer, hogy szépen fogalmazzunk, hogy rendben lévőnek tűnjünk még Jézus előtt is, a szűzanya előtt is. Mintha a hit azt jelenteni, hogy kisimítjuk az érzéseinket, elrejtjük a kérdéseinket, és letakarjuk a fájdalmunkat. Jézus ma egészen mást mond. Öntsd ki a szívedet. Nem egy részét, nem a megszűrt változatát, hanem azt, ami valóban benned van. Jézus, nem jedd meg attól, ami benned zajlik. Nem retten meg a könnyeidtől. Nem fordul el a haragoddal vagy a csalódottságoddal szemben. Az őszinteség kapcsolatot teremt. A kimondatlan fájdalom gyakran bennünk marad és csendben irányít. De amikor kimondod Jézus előtt, valami megtörik. Nem te leszel a fájdalmat hordozója, hanem átadod annak, aki elbírja, és Jézus valóban elbírja. Lehet, hogy ma nem egy szép imát tudsz mondani. Lehet, hogy csak ennyire futja, hogy Jézusom, fáj. Jézusom, itt vagyok. De tudd, ez is ima. És ez az ima is elír a mennyig. Jézusom, ma nem akarok elbújni előled. Eléd hozom azt is, amit eddig magamban tartottam. A kérdéseimet, a félelmeimet, a fájdalmamat. Taníts meg őszintének lenni veled. Fogadd el a szívem minden darabját, és gyógyíts meg. Ma ne tartsd magadban. Mondd ki Jézusnak azt is, amit eddig elhallgattál. Jézus nélkül az élet békétlen, nyugtalan, céltalan. Amíg saját utamat járjam, és a saját elképzeléseimet követem, hogy a tanítványok és az Emmauszi tanítványok esetében is történik, addig még nem látok tisztán. Jézus, köszönöm, hogy találkoztál velem a szükségemben, hogy megjelensz, amikor hívlak, hogy válaszolsz, amikor kinyújtom a kezem, és pontosan azt adod, amire szükségem van. Köszönöm, hogy találkozol velem a szükségemben. Ez azt jelenti, hogy nem várod meg, amíg összeszedem magam, nem követeled meg, hogy előbb rendet tegyek az életemben, hanem eljöttél hozzám a zűrzavarban, a kétségbeesésben, pontosan oda, ahol voltam, ahol vagyok. Taníts meg felismerni az összes módot, ahogyan betöltöd a szükségeimet. Néha váratlan gondviselésen keresztül, néha embereken át, néha pedig pusztán a jelenléteddel, de mindig tökéletes időzítéssel. Köszönöm, Jézus, hogy már azelőtt látod a szükségemet, mielőtt kimondanám. Tudod, mire van szükségem, mielőtt kérem. És annyira törődsz a küzdelmeimmel, hogy pont azzal vártál ott, amiről tudtad, hogy szükségem van rá. Jézus, találkozni akarok veled. Segíts emlékeznem erre a találkozásra. Hogy ez építse a hitemet a következő alkalomra, hogy tudjam, hogy az a Jézus, aki korábban találkozott velem, újra meg újra meg fog látogatni, mert te minden alkalommal hűséges vagy, Jézusom.
Emlékeztess rá, hogy te a saját utadon töltöd be a szükségeket, nem mindig úgy, ahogy én várom, hogy néha az, amiről azt gondolom, hogy szükségem van rá, különbözik attól, amiről te tudod, hogy szükségem van rá, és te azt adod, ami valóban a legjobb. Adj nekem hálás szívet azért, ahogyan találkozol velem most is. Adj nekem szemet, hogy meglássam minden megjelenésedet, és alázatot, hogy továbbra is eléd vigyem a szükségeimet, tudva, hogy te, drága Jézusom, ott vársz rám. Hadd éljem a mai napomat és életem minden napját hálával. Köszönöm, Jézus, hogy találkozol velem most, ebben a szükségemben, és ezzel is bebizonyítod, látsz engem, törődsz velem, és gondot viselsz rám.

Két idős szerzetes hosszú évek óta haragban állt egymással. Az elöljárók többször próbálták kibékíteni őket, de minden kísérlet kudarcba fulladt. Egy alkalommal az egyikük betért a kápolnába szentségimádásra. Imádkozott és énekelt az oltári szentség előtt, s közben észre sem vette, hogy a haragos társa, szerzetes társa is megérkezett. Hamarosan ő is bekapcsolódott az imádságba. Felváltva énekeltek és imádkoztak, miközben hallgatták egymást és gyönyörködtek a másik Isten iránti szeretetében. Végül az egyik összeszedte a bátorságát, odalépett a másikhoz. Testvérem, hogy lehet az, hogy ilyen szépen tudjuk imádni Jézust, s egymást mégsem tudjuk szeretni? Nem sérül-e a Jézussal való kapcsolatunk, amikor ilyen mélyen hordozzuk magunkban a haragot? A másik szerzetes lehajtotta a fejét és sírni kezdett. Ha tudnád, milyen régóta vágytam arra, hogy beszéljünk és bocsánatot kérhessek tőled. Nem neked kell bocsánatot kérned, válaszolta a társa, inkább azt remélem, hogy te meg tudsz bocsátani nekem. Sokszor egyetlen szó, egy apró lépés vagy egy őszinte közeledés elég ahhoz, hogy a falak leomoljanak. Jézus a legnehezebb pillanatokban is jelen van. Nem csak akkor, amikor már készen állunk a megbocsátásra, hanem akkor is, amikor még sértettségünk fogva tart bennünket. Sokszor már akkor munkálkodik a szívünkben, amikor még nem vagyunk képesek megszólalni. Köszönjük, Jézus, hogy így munkálkodsz ma is. Nekünk csak meg kell tennünk azt az egy lépést, amelyre régóta hívsz bennünket. Mert aki őszintén szemléli Jézust, előbb-utóbb meglátja benne a testvérét is. És aki valóban szereti Jézust, annak előbb-utóbb a testvéréhez is el kell indulnia. Isten kegyelmével, Jézus szeretetének köszönhetően olyan ajtók nyílhatnak meg, amelyekről azt hittük, hogy örökre zárva maradnak. És Szőkefalva ez a hely. Ezért jött közénk a szűzanya, hogy tanítson meg bennünket is gyönyörködni a másik Isten iránti szeretetében, hogy a mi közös imádságunk, a mi együttlétünk valóban indítson meg arra itt Jézus előtt, az oltári szentség előtt, hogy bocsássunk meg. Tudjunk megbocsátani akkor is, amikor nehéz. Jézus, eléd hozzuk a sok haragot, a sok békétlenséget, a meg nem bocsátásokat. Eléd hozzuk azokat, akiket szeretünk, és azokat is, akiket nem szeretünk eléggé. Add, hogy kegyelmed által ma is olyan ajtók nyíljanak meg számunkra, amelyekről azt hittük talán, hogy örökre zárva vannak.

Látnod kell Jézus szeretetét feléd. Itt változik a szíve. Ez töri meg a csontokat, amikor nem érdemled meg, de ő mégis szeret téged. Mégis akar téged, mégis utánad jön. A parázna asszony emiatt a szeretet miatt tört össze, amikor Jézus nem ítélte el, hanem nem kövezte meg, hanem szeretetével volt jelen. A farizeusok készek voltak köveket ragadni, de nem Krisztus. Ő könyörületes szeretettel volt felé. Megbocsátott neki. És ez a szeretet indítja megtérésre az ember szívét. Zakeus, a vámszedő szívét is ez a szeretet indította megtérésre. A farizeusok fel voltak háborodva, hogy Jézus egy ilyen bűnös házába ment. Mégis Jézus ott hagyta a 99-et, hogy Zakeus az elveszett bárány után menjen. Péter apostolt is ez a szeretet törte össze. Bár megtagadta háromszor is, hogy ismeri a letartóztatott Jézust, Jézus nem utasította őt el, hanem pont ezután bízta meg őt, hogy etesse az ő bárányait. És ez a szeretet miatt lett ilyen erőteljes Isten embere, Péter apostol. Betániai Mária ezért a szeretetért öntötte az alabástrom olaját Jézus lábára, és törölte meg a saját hajával. Krisztus szeretete megváltoztatja a szíveket. A jövőd nem egy véletlen történet, hanem egy könyv, amit te írsz minden döntéseddel, minden próbálkozásoddal és minden újrakezdéseddel. Sokan álarcban jönnek Jézushoz. Jézus, jól vagyok. Jézusom, imádkozom. Jézus, próbálkozom. De ő nem színjátékot akar, hanem az őszinte szívedet. Merj mindent elmondani neki. A szégyent, a gyűlöletet, a félelmet, a bűnt. Mondd el pontosan, hogyan érzed magad. Ne félj attól, hogy megbántod őt. Ő már ismeri a szívedet, de azt szeretné, ha oda ajándékoznád neki. És csak akkor, amikor valódivá válsz előtte, akkor kezdődik el az igazi gyógyulás. Az élet néhány időszaka nehéznek tűnik. Imádkozol, vársz, és mégis úgy érzed, semmi sem változik. De a mennyország nem hallgat. Amíg te imádkozol, Jézus épít, amíg te vársz, Jézus formál, és amíg te küzdesz, Jézus erősíti az alapodat. Az építkezés zajos, az építkezés kényelmetlen, az építkezés időbe telik. De egyetlen építő sem hagyja félbe a munkát, és Jézus még nem fejezte be benned a munkáját. A nyomás, amit érzel, nem azért van, hogy elpusztítson, hanem azért, hogy lefaragja mindazt, ami nem tartozik az életedbe. A késedelmek nem elutasítást jelentenek, hanem isteni felkészítést. Pál apostol írja, meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte benned a jó munkát, el is végzi a Krisztus Jézus napjáig. Maradj mindig hűséges,
Maradj imádságos, maradj türelmes, mert amikor Jézus befejezi a munkáját az életedben, az eredmény erősebb lesz annál, mint amit valaha is elképzeltél. Jézusom, segíts megváltoztatni bennem az ima meghatározását. Mutasd meg, hogyan beszélgethetek veled minden nap, és köszönöm, hogy folyamatosan jelen vagy az életemben. Jézusom, te előttem jársz minden helyzetben, amellyel ma szembe kell néznem. Már ott vagy, készíted az útat, elhárítod az akadályokat, és elrendezed azokat a részleteket, amelyeket én nem láthatok és nem irányíthatok. Annyi ismeretlen felé tartok most, beszélgetések felé, amelyeket még nem folytattam, kihívások felé, amelyekkel még nem néztem szembe, a pillanatok felé, amelyeket nem látok előre, de te már ott vagy, mindenben előttem jársz. Taníts meg arra, mit jelent az, hogy te előttem jársz, hogy soha sehol nem én vagyok az első, aki megérkezik, mert te már szemügyre vetted, ami előttem áll, és előkészítetted a talajt, mielőtt odaírnék. Te előttem jársz. Elsimítod a rögös utakat. Kinyitod az ajtókat, amelyeken be kell lépnem. És bezárod azokat, amelyeken nem szabad átmennem. Olyan módon munkálkodsz előttem, amelyeket soha nem fogok teljes mértékben megismerni. Segíts, hogy magabiztosan járjak, mert te már előre mentél. Hadd bízzak abban, hogy bárhová is megyek, te már ott vagy. És semmi sem érhet téged váratlanul és felkészületlenül. Emlékeztes rá, hogy az, hogy előttem jársz, maga a cselekvő szeretet, gondoskodásod jele, ahogy előkészíted az utamat, óvod a lépteimet és összehangolod mindazt, aminek meg kell történnie, mielőtt megérkeznék. Drága Jézus, adj békességet a jövővel kapcsolatban, mert te már ott vagy. Adj bátorságot a tovább lépéshez, tudva, hogy te mentél legelől, és bizalmat, hogy megelőző munkád minden ösvényt biztonságossá tesz. Hadd járjak ma annak a tudatában, hogy te, Jézusom, előttem jársz, magabiztosan, mert te előttem vagy, és biztonságban, mert bárhová tartok, te már ott vagy, Jézusom.

Jézusom, újra bízni akarok benned. Gyógyítsd meg a bizalmamat. A zaklatott szívre a Jézusba vetett bizalom a legjobb orvosság. A bizalomvesztés, amit az emberi kapcsolataidban elszenvedsz, kihatással van a Jézusban való bizalmadra is. Észrevétlenül eltávolodsz tőle is, gyanakvóvá, bizalmatlanná válsz, nem vársz jót tőle, sőt, rosszra számítasz. A bizalomvesztés egyenes következménye a zaklatott szíve. Amikor tényleg úgy érzed, hogy a torkodban dobog a szíved. Tudom, hogy mennyire nehéz az emberek miatti bizalomvesztés után bízni Jézusban. De hidd el, Jézus nem olyan, ő más. Jézus megbízható. A belévetett bizalom segít lassan gyógyulni a bizalomvesztés által okozott traumából. Vagyis a Jézusba vetett bizalom meggyógyít, ha hagyod, ha engedett. Jézus ezt mondja, kérlek, tedd meg azt, amit már oly régóta szeretnél. Csak a félelmeid s az aggodalmaid megakadályoztak benne. Bíz bennem, hisz itt vagyok veled. Megtartalak téged. A hívőnek lenni nem azt jelenti, hogy viharmentes lesz az életed. Azt jelenti, hogy amikor tombolnak a szelek, elsötétül az ég. Jézusban van egy biztos horgonyod, aki megtart téged. A viharok mindenkit elérnek, hívőt is, nem hívőt is. De itt a különbség. A hívő isteni céllal megy át a viharon, a hitetlen egyedül néz szembe vele. Kérlek, tedd meg azt, amit már oly régóta szeretnél. Csak a félelmeid, az aggodalmaid megakadályoztak benne. Jézus ezt mondja, bíz bennem, hisz itt vagyok veled. Megtartalak. Még a próbák, a veszteségek, a szív fájdalmak sem hiába valók. Jézus ezek

Jézus nem ígért sima hajózást, de biztonságos megérkezést igen. Kérlek, tedd meg azt, amit már oly régóta szeretnél. Csak a félelmeid, az aggodalmaid megakadályoztak benne. Jézus ezt mondja, bízz bennem, hisz itt vagyok veled, megtartalak téged.

Minden élet történetben ott van Jézus. Mekkora ajándék, hogy ma, ezen a délutánon olyan sok élet történet van itt Jézus előtt. Az én életem története, a te életed története, a Mária Rádió hallgatóknak az élet története. Minden élet történetben ott van Jézus. Éppen most formálódsz. Minden erős ember mögött ott van egy történet, és minden történetben ott van Jézus közelsége, szeretete, terve. Erős emberek mögött mindig ott egy történet, amely nem hagyott számukra más választást. Az erőt gyakran tévesen veleszületett adottságnak gondoljuk, mintha a kitartás egy olyan tulajdonság lenne, amivel valaki vagy rendelkezik, vagy nem. Pedig minden erős ember mögött ott van egy történet, amely nem hagyott számára más lehetőséget.

Az erő nem egyszerűen épül, hanem kovácsolódik. A magány tüzében, a csendben vívott harcokban, a terhek súlya alatt, amelyeket senki nem könnyíthet meg. Nézz Jézussal a történetedre. Amit vele együtt éltél, élsz meg. Ez tett erőssé. Sokan látják az erőt, de kevesen értik a szenvedést, amely formálta. Csodálják a megingathatatlan jelenlétet, a rendíthetetlen eltökéltséget, de nem tudják, hány éjszakán át kellett összetörni, hogy aztán újra épüljön valaki. Nem ismerik azokat a pillanatokat, amikor könnyebb lett volna feladni, amikor a remény csupán távoli pislákolás volt, és a világ elviselhetetlenül nehéznek tűnt. Az igazi erő nem hangos, ez a csendes kitartás, annak a képessége, hogy valaki megállt már a vihar közepén, érezte a tomboló erejét is, mégis tovább ment. Ezért, amikor erős személyt látsz, ne feledkezd, ne feltételezd, hogy könnyű út áll mögötte. Tudd, hogy a kitartásuk nem választás volt, hanem szükségszerűség. És ha te is épp most jársz tűzön keresztül, tudd, nem vagy gyenge attól, hogy érzed a súlyát, az életnek a súlyát. Éppen most formálódsz. És egy nap a te erőd lesz az a történet, amire valaki másnak szüksége lesz, hogy tovább tudjon menni. Éppen most formálódsz. Minden erős ember mögött ott van egy történet, egy esemény, egy megtörtség. És mekkora ajándék. És köszönjük ezt neked, Jézusom, hogy minden élettörténetünkben ott van a te közelséged, a te szereteted, a te terved.

Jézus mindig keresi a közelségedet. A szeretethez bizalom kell. Rádöbbenés, hogy van egy élő Jézusom, és van gondviselés, és az életnek, nem csak az enyémnek, minden emberének, de még egy hangya életének is pótolhatatlan és gyönyörűséges értelme van. Jézus mindig keresi a közelségedet, most is. Jézus közelségét keresni mindig érdemes, de különösen akkor, amikor úgy érzed, hogy távol van. Amikor úgy érzed, hogy minden olyan nehéz, sötét gondok nyomasztják a szívedet. Amikor úgy érzed, igazán szükséged lenne rá, ő mindig keresi a közelségedet, és örömmel veszi, ha közeledsz hozzá. Amikor nem érzed, hogy közel van, figyeld meg, hogy mit tesz az életedben. Mert ott van abban az erőben, amit megtalálsz magadban, és mégis tovább teszed, mégsem adod fel. Valahonnan van benned erő erre, és ebben az erőben Jézus van jelen. Köszönöm, Jézus, hogy most is keresed a közelségemet, és hogy nagyon közel lehetünk egymáshoz.

0: Nem én matas közre hozzálak.
1: Jézus a hétköznapok apró történésein át emlékeztet. Jézus a mindennapjainkon, a hétköznapjainkon keresztül emlékeztet, hogy szeret, hordoz, vezet és veled van. Jézussal minden nap, minden pillanat csoda, ajándék. Jézus szeretetének a megélése és felfedezése egy csoda. Mi a csoda? Mi lehet csoda? Akkora ajándék számomra minden nap felfedezni Jézus szeretetét. A csoda néha nem a tenger kettéválása, hanem egy váratlan mosoly, egy gyógyuló seb a szívedben, egy imára érkező halk válasz, vagy az erő, hogy kibírd a mai napot. A csoda néha egy kéz, amely időben nyúl feléd, egy barát, aki pontosan akkor hív, amikor már azt hitted, senki sem gondol rád. A csoda néha egy beszélgetés, amely békét hoz két ember életébe, és a szívsebe meggyógyul. De lehet egy gyermek nevetése, amit szétszórja benned a sötétséget. A csoda néha nem az, hogy minden gond eltűnik, hanem hogy van bátorságot szembenézni, elindulni és megpróbálni. Nem az a csoda, hogy megszűnik a fájdalom, hanem az, hogy közben megérzed, nem vagy egyedül, mert Isten ott áll melletted. Mert ne feledd, a csoda végső soron mindig Jézus jelenléte. Hiszen ő az, aki ott van a mosolyban, a kézszorításban, a hajnal fényében, a találkozás örömében. Ő az, aki a hétköznapjaid apró történésein keresztül üzeni neked. Szeret, hordoz, vezet, és veled van. Drága Jézusom, légy az életem csodája. Légy mindennapjaim csodája. És segíts mindenben megélni a csodát, te magadat.

Köszönöm, Jézus, hogy életem gyökere vagy. Jézusom, szeretlek. Nagyon sokat jelent számomra a szereteted. Ha szeretsz valakit, akiért érdemes élni, az a gyökered. Ha van miért élned, túléled a bajokat, ha van kiért élned, túléled a nehézségeidet. Sok embert megmentett már a szeretete. A remény a legerősebb gyökér. És az, hogy valamit még tenned kell magaddal, másokkal, Jézus meghív. Hív egy belső hang. Állj föl. Szükségem van rád. Sok embert megmentett már ez a jézusi szeretet. És az, ha felismerte élete értelmét. Az ilyen a viharban is állva marad. Vagy elesik ugyan, de föláll. Biztos, hogy föláll. Mert tartják felülről a gyökerei. Köszönöm, Jézusom, hogy életem gyökere vagy. Az emberek gyökerei nem a földben vannak, hanem fönt az égben, a jövőjében. A te igazi gyökered az, ha tudod, kiért és miért élsz. Ha van életcélod. Köszönöm, Jézusom, hogy általad tudom, kiért és miért élek. Drága Jézusom, odaadó szívvel jövök eléd, és kérem a vezetésedet életem útján. Töltsd meg a szívemet irgalommal, szeretettel és együttérzéssel. Vedd körül az életemet olyan emberekkel, akik támogatnak, akik segítenek a helyes irányba. És vedd körül védelmeddel az életemet, a szeretteimet, a rám bízottakat. Ragyogtasd rám isteni világosságodat és adj bátorságot, hogy kövessem azt. Bízom benned, hogy elvezetsz a célhoz, a beteljesedéshez, amelyet számomra is rendeltél. Amen.

Köszönjük, Jézus, hűségedet, szeretetedet. Köszönjük, hogy a boldogságos szűzanyát, a fénykirálynőjét is adtad számunkra. Őt adtad számunkra, hogy mindig legyen egy kis fény az életünkben, ha sötétségben, nehézségek között vagyunk. Tudjuk, Jézus, hogy azért adtad példaképül a szűzanyát, mert bennünk akarod látni őt. Te valóságosan közöttünk maradtál az oltári szentségben, és az a vágyad, hogy bennünk kiformálódjon a szűzanyának az odaadottsága, odaadása, igenje, hogy úgy éljük az életünket, hogy a szűzanya oltalmában, biztonságában ahhoz, hogy a te szereteted mindig közel lehessen hozzánk. Drága Jézus, köszönjük ezt a mai napot, ezt a különleges kegyelmi napot. Köszönjük a fény királynőjét, köszönjük a szőkefalvi szűzanyát. Akkora ajándékot adtál népünknek ezzel a helyjel. Hogy minél többen felismerjék és felismerjük, hogy Szőkefalva egy kegyelmi hely, egy különleges hely, ahol megnyílt az ég, közénk jött a szűzanya, hogy a mi életünk egészen a tiéd legyen, drága Jézusom. Köszönjük, Jézus, azt a sok-sok kegyelmet, amelyet adtál, és amelyet adsz. Amen.

0: Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szentlélek Úristen,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanyom méhében a Szentlélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fönségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma, Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye, Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja, Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye, Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza, Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív, Jézus szíve minden erénynek mélysége, Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív, Jézus szíve minden szív királya és középpontja, Jézus szíve, amelyben a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak, Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik, Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt, Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk, Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak, Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmú szív. Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak. Jézus szíve az élet és szentség forrása. Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat. Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív. Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív. Jézus szíve mind halálig engedelmes szív. Jézus szíve lándzsával átdöfött szív. Jézus szíve minden vigasztalás kutfeje. Jézus szíve életünk és feltámadásunk. Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk. Jézus szíve bűnösök áldozatja. Jézus szíve benned bízók üdvössége. Jézus szíve a haldoklók reménysége. Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége. Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten bárány, aki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Szelid és alázatos szívű Jézus. Könyörögjünk mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot. Ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké. Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints rán, kik oltárod előtt alázatosan leborulunk, tiéd vagyunk. Tied is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled. Imám a mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették, s eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy király, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben elnevesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejt meg, vagy szakadás választ el. hívd vissza őket az igazság kikötőjébe, s a hit egységébe, hogy rövidesen egy gyakó legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot. Adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támad. Övé a dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: kenyeret adtál nekik a mennyből.
1: Minden gyönyörűséggel teljesen.
0: Könyörögjünk, Urunk Jézus Krisztust, ebben a szentségben, kint szenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki

csak lenni. Nem, nem csinálni.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és

Egy fiatal elment és megkérdezte, hogy atyám, nehéz az embernek megszentelődni? Igen, fiam, nehéz, de nem lehetetlen. Sok bátorságra van szükség, válaszolta. Rendben, de hol kezdjem? Kezd azzal, hívd fel édesanyádat és kérdezd meg, hogy hogy van. Kedves testvéreim, hogyha a földi édesanyáinkra gondolunk, akkor nagy hála van a szívünkben, mert egy igazi édesanyának a szíve törődése a földi életünkben is óriási nagy kincse. Ma a szőkefalvi jelenéseknek az évfordulóján égi édesanyánkhoz jöttünk. Nagy ajándék számunkra a fény királynője. Az anya égi áldás. Az anyaság és a születés az egyik legnagyobb misztérium. Az anya küszöb, kapu, és ő a csatorna a látható és a fogható világ felé. Köszönjük, mennyei atyánk, Szőkefalvát, azt a sok kegyelmet, amit 31 éve kapunk. Köszönjük a megnyílt eget, és köszönjük azt a sok testi, de főleg lelki gyógyulást, amit ezen a helyen élhetünk meg. Most is a Szent Mise előtt, amikor köszönetet mondunk égi édesanyánkért, a szűzanyáért, kijöntjük a szívünket és a lelkünket. Idehozzuk önmagunkat, szeretteinket, családjainkat, mindazokat, akik kérték az imádságainkat, a Mária Rádió minden hallgatóját. Eléd hozzuk mindazt, ami az életünkben ott van. Ezzel a lelkülettel szeretnénk, Jézus, ráhagyatkozni a veled való találkozásunkra. És őszinte bűnbánattal imádkozunk így. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, sokszor és sokat vétkeztem. Gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkoron Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhez. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

0: A boldogságos Szűz Mária dicsőséges emlékét ünnepelve kérünk, Istenünk, hogy az ő közben járására mi is elnyerhessük kegyelmet teljességét, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vett, szűken is arat, aki pedig bőven vett, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor mindenben bővelkedve készen legyetek minden jó tettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban. Bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eredelül, az megsokasítja a vetéseket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek minden bőkezűségre, amely aztán a mi közvetítésünkkel hálát vált ki másokból az Isten iránt. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hívalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára a zsinagógákban és az utca sarkokon állva imádkozni. Bizony mondom nektek, már meg is kapták jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Spirit. Amin. Citire din Evanghelia de la Matei. Iubiți frați întru Domnul, dragi creștini, Evanghelia de la Matei ne spune că celui care cere, îi se va da. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Că oricine cere, ia, cel care caută, află, și celui care bate, îi se va deschide. Sau cine ești tu, omule, acela dintre voi care de va cere cineva fiul său pâine? Oare îi va da piatră? Sau, de va cere pește, oare îi va da șarpe? Deci dacă voi, răi fiind, știți să dați cele bune fraților voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, va da mai multe celor ce cer de la El. Dragii mei, să-L urmăm pe Iisus, să facem voia Tatălui Ceresc, să purtăm crucea așa cum a purtat-o Iisus, să fim vrednici de a primi plata cea bună de la Domnul Dumnezeu nostru. Facă-se întru toate voia bunului și dreptului Dumnezeu. Să ne aducem aminte de cuvintele Preacurate Fecioare Maria. Maica Domnului, ocrotește-ne! Maică iubită și neprihănită, veșnic fi slăvită în cer și pe pământ, șterge ura și dezbinarea dintre toți copiii tăi, cu lumina ta divină să inunde-ne inimile în toată vremea vieții noastre. Amin!
3: Itt vagyok, látlak és tartalak. Ahhoz, hogy valakivel igazi mély kapcsolatban legyünk, három élményre van szükségünk. Egy igazi, mély kapcsolódás három élményből születik, és ez a három élmény nem más, mint az itt vagyok élmény, a látlak élmény, és a tartalak, megtartalak élmény. Az itt vagyok élmény biztonságot ad. Milyen jó tudni, amikor Jézus, vagy akár a boldogságos szűzanya azt mondja számunkra, hogy itt vagyok. És itt vannak. A látlak élmény azt üzeni, hogy átérzi, amit érzek, nem kritizál, nem javít ki, nem magyaráz túl, hanem egyszerűen csak lát, és megérte. Milyen jó tudni ezt az élményt is itt, ezen a szent helyen. Tudni azt, hogy igen, lát engem Jézus, lát engem a szűzanya, nem kritizál, nem javít ki, nem magyaráz túl, csak lát és megért. Harmadik élmény a tartalak, megtartalak. Ez a legmélyebb rész. Ez a megtartás nem egy kontroll, nem egy birtoklás, nem egy függés, hanem az a képesség, hogy ő soha nem omlik össze, soha nem menekül el tőlem, és soha nem fordul el tőlem. Milyen jó tudni, hogy nekünk ilyen szűzanyánk van, ilyen Jézusunk van, akik megtartanak. Nem menekülnek el tőlünk soha, nem fordulnak el tőlünk soha. Az élet olyan pillanataiban, amikor letérdepeltet, amikor elfogy az erőd és összetörik a büszkeséged,

mint a víz, amelyet egy megalázott lélekre öntenek, az ő kegyelme nem csupán gyengéden frissít, hanem megtisztít, megújít és átalakít. Minden csepp irgalmat hordoz. Minden túlcsordulás megbocsátásról beszél. Minden pillanat az ő jelenlétének az áradása alatt nem büntetés, hanem felkészítés. Lehet, hogy túl terheltnek érzed magad. Lehet, hogy úgy érzed, mintha a harcaid, a kudarcaid, a csendes imáid súlya alatt fulladoznál. De ami fulladásnak tűnik, az Jézus és a szűzanya munkája, amely lemos mindent, aminek nem kell ott maradnia, a félelmeidet, a terheidet, a múltadat. Mert felemelkedés előtt átadás van. Dicsőség előtt megtörés, korona előtt összetörés. A jó Isten nem elpusztítani akar, újjáformálni. Megformálni, újjátenni. Csak maradj itt egy pillanatra, az ő jelenlétében, az ő szeretetében, az ő kiáradó kegyelme alatt. Hagyd, hogy lemossa azt, amit te nem tudsz helyrehozni. Hagyd, hogy meggyógyítsa azt, amit te nem tudsz elérni. Hagyd, hogy helyreállítsa azt, amiről azt hitted, örökre elveszett. És amikor újra felkelsz, már nem ugyanaz az ember leszel, aki elesett, hanem megújult, megtisztított, megváltott. Formálj újra, Uram! Ne azzá, amivé én akarok lenni, hanem azzá, akivé te teremtettél engem. Rengeteg kegyelmet kaptunk ma itt. Én annyira szeretném, ha három szót vinnétek haza. Ezt a három élményt, amelyből igazi, mély kapcsolódás születhet az égiekkel, közted is az égiekkel. Itt vagyok, látlak, tartalak, megtartalak. Hogyan tegyük le a terheket? Sokan azt gondolják, hogy a terhek letétele azt jelenti, hogy többé nem fáj semmi, nem félünk, nem aggódunk. Pedig a Szentírás nem azt ígéri, hogy nem lesznek nehézségek az életünkben, hanem azt, hogy nem egyedül kell hordoznunk őket, nem egyedül kell megélnünk azokat. Péter apostol is az első levelében bátorít: minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. De hogyan lehet ezt a gyakorlatban megtenni? Először is mondd ki őszintén Istennek, hogy mi nyomja a szívedet. Mondd ki őszintén Jézusnak, a szűzanyának. Nem kell szép mondatokat mondanod. Az őszinte ima többet ér, mint egy tökéletes megfogalmazás. Másodszor, ne csak egyszer add át. Vannak terhek, élethelyzetek, amelyeket újra és újra le kell tenni.

0: és amikor visszajön az aggodalmad, ismét mondd el, Uram, ezt most újra a te kezedbe teszem. És a harmadik, ne akarj mindent egyedül megoldani. A hit nem azt jelenti, hogy mindent kibírunk segítség nélkül. Azt jelenti, hogy tudjuk, kihez forduljunk, és bízunk az ígéreteiben. Ezért vagyunk itt ma, Szőkefalván, Jézussal és a szűzanyával. A félelem erős tud lenni, de Jézus és a szűzanya szeretete hatalmasabb. Jézus és a szűzanya jelenléte békességet ad egy zaklatott szívnek, és nem attól lesz könnyebb a szívünk, hogy minden problémánk eltűnik, hanem attól, hogy már nem egyedül hordozzuk őket. Hittel, bízva megyünk tovább. A legmélyebb kapcsolódások ebből a három élményből születnek. Itt vagyok, látlak, tartalak. Sokszor a Jóisten újra írja az életünknek a történetét. Az élet néhány fejezete az életemnek, az életünknek a könyvében viharhoz hasonlít. Az életünk könyvében vannak olyan oldalak, olyan lapok, amelyeket átitat a csalódás. Olyan pillanatok, amikor azon tűnődünk, vajon az életünk fölött kimondott ígéretek késnek, elfelejtődtek, vagy csendben visszalettek vonva. De a mennyország nem hagyja el azokat az élet történeteket, amelyeket elkezdette. És minden isteni történetben eljön egy pillanat, amikor a szerző, a nagybetűvel írt szerző lapoz egyet, leír egy mondatot, amely mindent megváltoztat. Lehet, hogy ma a földön, a mindennapjaidban minden hétköznapinak tűnik. De a láthatatlan világban valami hatalmas dolog történik. Ugyanaz az Isten, aki az Ószövetségben egyetlen nap alatt börtönből palotába vezette Józsefet, és aki egyetlen időszak alatt az árvából királynővé emelte Esztert, és aki három nap után feltámasztotta Jézust a sírból, ma is a te és az én életem történetét írja. Az életed, az életem nem küzdelmek véletlenszerű gyűjteménye. Egy gondosan megírt bizonyságtétel, amelynek az oldalairól én is döntök, hogy mi kerüljön be, de egy biztos, a megváltás felé halad. És az a fejezet, amelyről azt hitted, hogy a vége, talán csak az a pillanat, mielőtt a csoda megjelenik. És én hiszem, hogy ez a csoda az életednek és az életemnek a csodája most közeledik feléd és felém. És a Jóisten, amikor most a legnagyobb szeretettel ezt mondja, hogy itt vagyok, látlak és tartalak, ezt mondja mindannyiunknak, szeretett gyermekem, visszanéztél az eddigi oldalakra, és azon tűnődsz, hogy késik-e a történeted? Én nem emberi időrend szerint mérem az életedet, én a célt nézem. Minden harc, amelyen keresztül mentél, erőt formált a lelkedben. Minden késedelem felkészített arra a pillanatra, amely most közeledik. Ugyanaz a kéz, amely végigvitt a völgyön, most arra készül, hogy új földre emeljen. Ne veszítsd el a bátorságodat amiatt, ami lassúnak tűnt. A könnyek között elvetett magok most kezdenek kihajtani, s amit elkezdtem az életedben, nem marad befejezetlen. Figyelj jól, éppen most fordítom a lapot. Itt vagyok, látlak és tartalak. Egy biztos, Jézus és a szűzanya a mi életünknek a biztonságai. Bármilyen legyen is az életünknek a könyve, s bármi is legyen életünk lapjain. A múltam nem határozza meg a jövőm határait. Isten olyan történetet ír, amely nagyobb a csalódásaimnál, a fájdalom fejezetei a győzelem bizonyságtételeivé változnak, a késedelmeim nem elutasítások, hanem isteni felkészítés. A hitem szilárd marad akkor is, amikor az idővonal lassúnak tűnik. Az elmém az igazság által újul meg, nem a félelem irányítja, és az életem következő fejezete Jézus és a szűzanya hűségét fogja megmutatni, ami egykor veszteségnek tűnt, a megváltásom történetének részévé válik. Egy bezárt ajtó nem elutasítás, hanem Isten egy nagyobb bejáratot készít elő. Jézusom, drága szűzanyám, a kezedbe helyezzük életünk történetét. Ti látjátok életünk minden fejezetét, minden örömteli pillanatot, s minden helyet, ahol a fájdalom megpróbálja meghatározni a jövőnket. Köszönjük nektek, hogy ti nem hagyjátok el soha a kezetek munkáját. Újítsátok meg az elménk reménységét, és erősítsétek meg a szívünket hittel. Segíts bízni, hogy még a nehéz fejezetek is egy olyan tanúságtétellé szövődnek, amely a ti szeretetetekben fog megdicsőülni. Jézusom, drága szűzanya, fénykirálynője, adjatok bátorságot, hogy bizalommal haladjunk előre, tudva, hogy a ti szeretetetek sokkal erősebb minden félelemnél, s a ti terveitek nagyobbak, mint a mi megértésünk. Életünk időrendjét teljesen átadjuk nektek. És írjatok meg minden oldalt a ti szeretetetekkel, az égiek valóságával, bölcsességével. Köszönjük Szőkefalvát a jó Istennek, és ezt a három alapélményt, amelyből egy igazi mély kapcsolódás születik. Köszönjük az itt vagyok élményt, a látlak élményt, és a megtartalak élményt. Amen. esedezve kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Istent, hogy az egyház édesanyjának, a boldogságos Szűz Máriának közben járására mutassa meg továbbra is atyai jóságának és isteni hatalmának csodajeleit az egyházban.
1: Katolikus anyaszentegyházunk megőrzéséért és küldetésének zavartalan teljesítéséért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Téged hallgass meg minket,
1: Dömés. Szent atyánkért, Leó pápáért.
3: Dörögeste bunence legere noradelor poparelor.
2: Dörögöm, ascultenem.
1: Szent atyánkért, Leó pápáért, főpásztorainkért, valamennyi püspökért és papért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Vino în ajutorul celor nediferențiați de mamă a reginei cerului.
2: Te rugăm, ascultă-ne.
1: Papi hivatásokért és lelki pásztoraink eredményes munkájáért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
3: Făca tineretul creștin să se lase educat de exemplul și grija mamei cerești.
2: Te rugăm, ascultă-ne.
1: A szüzekért, az özvegyekért, az árvákért, az elhagyottakért, a bűnbánókért könyörögjünk az Úrhoz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, te jól tudod, hogy korunkban mennyi megpróbáltatás éri és mennyi veszedelem fenyegeti az emberiség életét. Teljesíts hozzád forduló híveit kívánságát. Hallgasd meg kéréseinket, melyeket a boldogságos Szűz Mária anyai pártfogását is remélve elé terjesztettünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok kedves legyen a mindenható Atya Isten előtte.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindnyájunk és az egész Anya Szent Egyházára.
0: Urunk Istenünk, örvendezve ajánljuk fel ezt a dicsőséges áldozatot fiad édesanyjának ünnepén. Add kérünk, hogy amit ebben az áldozatban oltárodra tettünk, megváltásodnak örök javait gyarapítsa bennünk, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

Ős, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, mert benned élünk, mozgunk és vagyunk, és föld életünkben nem csak jóságodat tapasztaljuk napról napra, hanem megkaptuk tőled az örök élet zálogát. A Szentlélek ugyanis, aki életre keltette a halálból Jézust, már elkezdte isteni működését lelkünkben, így reméljük, hogy a húsvét szent titkában állandóan részesít minket. Ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, hálás szívvel zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, áradd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiantaték a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg kénkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Tátel nostru,
0: cari esti in cielo, sinciasque sempre vien per siata, facă se voiata, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve vágyjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
0: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyjuk rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Ime az Isten báránya, ime aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
2: Öt helyen fognak itt kint áldozat, és egy atya bent a templomba. Itt a kertben majd látják az atyákat, és az a testvéreket.
3: Oda ül ennyire jól.

Könyörögjünk! Urunk Istenünk, megújított minket e mennyei táplálék, alázatos lélekkel kérünk, hogy fiadat, aki a szent szűztől született, és akit e szentségben magunkhoz vettünk, szavainkkal megvalljuk, és tetteinkkel ragadjuk,

0: most a Szent Mise végével hálát adunk a Jóistennek, és köszönetet mondunk. Elsősorban azért, hogy elhozhattuk szívünknek fájdalmait, nehézségeit, terheit, és a szűzanya lába elé tehettük. De hálát adunk, és köszönetet mondunk azért a kegyelemért, amelyet cserébe kaptunk itt, ezen a helyen, ahova a szűzanya eljött. Köszönet és hála, hogy azért jött, hogy segítsen az ég édesanyja fénykirálynője. Köszönetet mondok minden imádságért, minden engesztelő szóért, amely elhangzott a mai napon, hiszen Mária ezt kérte tőlünk. Köszönöm Hajlák Attila atyának, hogy megszervezte a mai ünnepünket, és az ő tanításával gazdagította hitünket, erősítette reményünket, és közelebb vitt a szűzanya tiszteletéhez, a Jóisten szeretetéhez. Köszönöm a paptestvéreknek, hogy eljöttek, és a Szent Mise áldozatban felajánlották az itt jelenlévőket, családjaikat és mindazokat, akik tőlük imád kértek. Köszönöm a kántori szolgálatot végzőknek a Szent Mise alatt és az engesztelés alatt. Isten fizesse a munkájukat és éneküket, szolgálatukat. Szűzanya gazdagon áldja meg az ő életüket. Köszönöm a Mária Rádiónak még egyszer, hogy eljöttek, és az országba vagy a világnak minden részéhez eljuttatták a mi engesztelésünket, a mi imádságunkat, az itt elhangzott énekeinket. És köszönöm mindenkinek, aki segített, hozzájárult egy szálvirággal, köszöntötte a fénykirálynőjét. Az égiek adjanak bőséges áldást az életükre. Most megszenteljük azokat a kegytárgyakat, amit innen visznek el a kedves hívek, utána befejező áldás következik.
1: A mi segítségünk az Úr nevében. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, áld és szenteld meg ezeket a kegytárgyakat, amelyeket magunkkal viszünk, hogy a te áldásod legyen az életünkön, mindennapjainkon, a te szereteted közelében éljük mindig az életünket, veled kélsz és uralkodol mindörökkön örökké.
2: Amen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Most segíts meg, Mária!
2: Ó, írjálmat, Szűzanya!

0: bűneit meg, ő imádja gyermekidnek, mert te soha nem veted meg. Hol a szükség kinya vagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
1: Szűzanya azt kérte, hogy legyen imaközponta Szőkefalva. Minden hónap 17-én van engesztelés ezen a helyen. Ha lesz igény, akkor szívesen megszervezzük az autóbuszt a Csíkszeredából, úgy, ahogyan erre a napra is tettük, majd tartsák a kapcsolatot, és más hónapokban, más 17-éken is szeretettel várjuk Önöket. Az Úr legyen veletek!
0: És a lelkeddel!
1: A fény királynőjének közben járására minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket és mindazokat, akikért imádkoztatok a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen!
2: A szent mise véget ért, menjetek békével!
0: Istennek legyen hála!
2: Istenünk,
0: te áldjunk Istenet, a választottad ki, hogy

közös tisztelhessünk, tanítása és példája, világítója legyen mindannyiunk számára. Amen.

Dicsessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót Szilágy Somlyóról, a Nagy Boldogasszony plébánia templomból. Hamarosan szentmisét közvetítünk, melyet Kurilla Gábor atya fog bemutatni. A zenei szolgálatot az ifjúsági csoport végzi. Lélekben kapcsolódjanak be és imádkozzanak velünk.

0: a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, benned bízó erőssége, hallgass meg kegyesen kiáltásunkat, mivel nélküled semmit nem tehet a gyenge halandó. Kérünk, add nekünk mindenkor kegyelmet, segítségét, hogy jó szándékkal teljesítsük parancsaidat, és cselekedeteinkkel megnyerjük tetszésedet, a mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, ki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Illés és Elizeus elhagyták Galgalát, mert elérkezett az ideje, hogy az Úr Illés prófétát forgószélben az égbe ragadja. Amikor Jerikóba érkeztek, Illés azt mondta Elizeusnak: maradj csak itt, mert az Úr engem a Jordánhoz küldött. Elizeus azonban azt felelte: az Úr életére, meg a te életedre mondom, hogy nem hagylak el. Tehát mind a ketten tovább mentek, sőt, a proféta tanítványok közül is 50-en követték őket. Amikor ők ketten megálltak a Jordán folyó mellett, azok is megálltak velük szemben, kissé távolabbról. Ekkor Illés fogta a palástját, összegöngyölte, és ráütött vele a vízre. Erre a víz ketté vált, úgy, hogy ők ketten szárazon mehettek át. Amint átértek, Illés azt mondta Elizeusnak: kívánj valamit, hogy megtegyem neked, amíg el nem hagylak. Elizeus azt felelte: azt kérem, hogy szálljon rád a kétszeres rész a lelkedből. Erre Illés így

válaszolt, nehéz dolgot kértél. Ha látsz engem, amikor elhagylak, teljesül kérésed, de ha nem látsz, nem teljesül. Amint mentek és menet közben beszélgettek, egyszer csak egy tüzes szekér tüzes lovakkal szétválasztotta őket, és Illés a forgó szélben felment az égbe. Elizeus látta ezt, és felkiáltott: Atyám, atyám, Izrael szekere és szekerének vezetője. Amikor már nem láthatta többé, fogta a saját ruháját, és ketté szakította. Aztán felemelte Illés palástját, amely leesett róla, majd visszafordult, és megállt a Jordán partján. Majd fogta Illés leesett palástját, ráütött vele a vízre, és közben ezt mondta: Hol van az Úr, Illés istene? Amikor pedig ráütött a vízre, az ketté vált, és Elizeus átkelt rajta. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: vigyázzatok, jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyától nem kaptok értük jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony-bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták a jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb kezed, hogy adományod rejtekben legyen, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek számára szeme láttára, a zsinagógákban és az utcasarkokon állva imádkozni. Bizony-bizony, mondom nektek, már meg is kapták a jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtó mögött a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony-bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták a jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be a hajadat, mosd meg az arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre böjtölésedet, csak atyád, aki a rejtekben jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet majd neked. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvéreim, a evangéliumban az Úr Jézus kihangsúlyozza: ne legyetek olyanok, mint a képmutatók. A képmutatás virágzó korában élünk, hisz így vagy úgy néha hordozói vagy elszenvedői vagyunk ennek a mára már teljesen megszokottá vált hamisságnak, rossz tulajdonságnak, bűnnek. Török Péter meséli a Ki vagyok én című könyvében a következőt. Az Amerikai Egyesült Államokban egy gazdag szappangyáros egyik évben egy versenyt és sorsolást hirdetett, aminek fődíja nyereménye egy szép új Cadillac márkájú autó volt. A résztvevőknek csupán őszintén egyetlen egy kérdésre kellett válaszolni, mégpedig arra, hogy miért szeretik a legújabb megjelenésű mennyei illatú szappant. Jöttek a szebbnél szebb, ám kevésbé őszinte válaszok, míg végezetül mégiscsak az a hölgy nyert, akinek őszinte válasza így hangzott, hogy miért szeretem én ezt a szappant, mert szeretnék egy Cadillac-et. Drága jó testvérek, lehet hazugságok és lehet képmutatás nélkül élni. Szabadságot, örömöt, lelki békét ad, ha nem állunk bele a világ sodrásába, ha nem játszunk mindig, minden nap hamis szerepeket. De nézzük inkább azt, hogy mit is mond Jézus az emberi szívről. Egy híres angol szónok kicsit talán fura, de mégis találó módon szemlélteti ezt a dolgot. Azt mondja: a disznók természetüknél fogva szívesen hemperegnek a sárban, és ez alól egy disznó sem kivétel. Ha néhány disznót születésétől fogva más körülmények között bezárva tartanának, de egyszer az egyik kiszabadulna, nagy valószínűséggel mindjárt az első pocsolyában meghemperegne. Hogy miért teszi ezt? Azért, mert ilyen a természete. Mert a disznó szívében születésétől kezdve van valami, ami mindig azt harsogja: a sár a legvagányabb dolog a világon. Hasonlóképpen minden ember bűnre hajló természettel születik. Nevelhetünk egy embert arra, hogy ne lopjon, ne veszítse el a türelmét, ne hazudjon, ne irigykedjen, De ez a tanítás valamiképp ellentétes a természetével. És bár nagyon sokat segít, de csak neveléssel az emberi természetet nem lehet teljesen megváltoztatni. Ha érdemi, ha igazi változást akarunk elérni, mélyebbre kell hatolnunk ezeknél a külsődséges dolgoknál. A fő kérdés talán nem is az, hogy miként szabadulhatunk meg a bűntől, a képmutatástól vagy a gonoszságtól, hanem inkább az, hogy hogyan tehetnénk szert világosságra és az igazságosságra. A jó Istenre van szükségünk azért, hogy világosságot gyűjtsünk, hogy igazságot szerezzünk, és mihelyt megpróbálunk igazságosságban és világosságban élni, a bűn szépen lassan eltűnik. Az ember szíve az, amely vágyódik az Isten után, de ugyanígy az ember szíve az, ami adott esetben ontja magából azt a sok rosszat, a hamisságot, ami megjelenik a mai evangéliumban is. Hogyan legyen hát gondunk a szívünkre? Először is figyeljünk oda, mert a szívünk a befektetéseink nyomában jár. Vagyis bármi is legyen az, amire időt, pénzt, energiát fordítunk, az vonzza a mi szívünket. Nézzük csak meg egy házasságkötés előtt olyan szép, mit tesz két fiatal. Két fiatal, ha találkozik, először üzengetnek egymásnak, majd ajándékokat vesznek egymásnak, majd időt töltenek együtt, sokat beszélgetnek, egészen addig, míg a szívük összeér, míg a szívük fölzárkózik ehhez. De így van ez a munkával, a hobbival, a szívünk oda követ, ahol vagyunk, amire figyelünk, amire koncentrálunk, és ami kedves nekünk. Érdemes hát gyakran átgondolni, és megvizsgálni, hol van a mi szívünk. Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben mire ment el az időnk? Mire ment el a pénzünk? Miről beszélünk egyfolytában? Kopp Mária, magyar orvos és pszichológus hölgy, egy magánbeszélgetésben azt mondta, hogy Európát nem a harmadik világháborútól, hanem az üres szívű, semmit tevésben felnövő, saját, kontrollálatlan vágyainak odavetett emberektől félti. Ma már senki nem terhelhető. Sokan az egész életüket unják. Nincs kitartó munka, nincs kitartó érzés és gondolat, sem az iskolában, sem az életben, sem a házastársak között. Az emberek nem akarnak, nem tudnak maguknak parancsolni, más véleményét elfogadni legkevésbé, így a családi életben, a házasságban, a munkahelyen is, nagyon sok kudarccal találkozva az emberek megkeserednek. Üres szívek, üres, értelmetlen életek, na én ettől féltem Európát. Drága testvérek, Jézus a mai evangéliumban azt mondja, hogy ne legyetek képmutatók, de Jézus azt is tudja, azzal is tisztában van, hogy azért ott legbelül mind szeretnénk a szívünkben közel lenni az Úr Jézushoz. Mert ahogyan a rosszra hajló természetünk, emberi életünk része, úgy a szívünk is folytonosan vágyakozik arra, hogy közel legyen az Istenhez. És ahhoz, hogy ez megvalósuljon, egy kevés dologra mégiscsak oda kell figyelnünk. Az első talán az, hogy fel kell ismernünk, hogy többé-kevésbé mindannyian sebzettek vagyunk. Egyikünk sem tökéletes. Az élet tele van bukdácsolódással, csalódással, sérülésekkel, még akkor is, ha tele vagyunk igazi vágyakkal, jó szándékkal, jó akarattal. A második szorosan kötődik az elsőhöz, vagyis nem elég fölismerni sebzettségünket, nem elég látni, hol vannak a fájdalmas pontjaink, hanem ne engedjük azt, hogy ez diktáljon életünk folyamán. A folyton folyvást panaszkodó ember szindrómája ez, aki nem képes, nem tud az élet örömeiről, értékeiről beszélni, nem tudja a szépet megélni, mert örökké csak a bajt, a nyomorúságot látja és szajkózza. Ne engedjük, hogy a sebzettségünk vezesse az életünket. A harmadik, amire figyelnünk kell a szívünkkel kapcsolatban az az, hogy fontos, de nem elég, hogy csak a saját tapasztalatainkra hagyatkozzunk. Ha majd én tudom, majd én megmondom, majd én megtapasztalom a saját bőrömön hozzáállás, nem a legjobb út, mert ha csak magunkra hallgatunk, elveszítjük a realitást, elveszítjük a valóságot. Ha valaki úgy éli az életét, hogy a saját tapasztalatait fontosabbnak tartja bárminél, az egy idő után téves lelkiismerethez vezet. És ha lelkiismeretünk már nem egészségesen fejlődik, másként látjuk, rosszabb oldaláról ezt az életet. És végezetül a negyedik mód az az, hogy mindenben keressük a fényt, mindenben keressük az igazat, a jót, a szépet. Ez pedig Isten nélkül nem megy. Isten arcába tekintve, Isten közelében érdemes fénnyel megvilágítani az életünket, mert a szívünk végső soron ő rá vágyik, és az életünk pedig olyan lesz, mint amilyen a szívünk. Drága testvérek, az élet, én azt gondolom, csak az Istennel szép. Olyan jó megérezni azt, hogy a mennyei atyánk mindenen túl, hibáink ellenére, nagy zásunk, hazugságaink, képmutatásaink ellenére is ragaszkodik hozzánk, és nagyon szeret minket. Olvastam nem is olyan régen az egyik kisvárosban, az édesanyja és az édesapa minden nyáron elkísérték fiukat Maritinót a nagyszülőkhöz. A kisfiú, aki úgy érezte, hogy már nem is annyira kicsi, felnőtt, egyszer csak éles hangon így szólt a szüleihez. Most ne gyertek velem, szeretnék egyedül utazni. A szülők látva a gyerek akaratosságát, szomorúan engedtek a kérésnek, mielőtt azonban a vonat elindult volna, az apa a fiúnak egy borítékot nyújtott át, mondván, fiam, ha bajban vagy, ha nehézséget támad, vagy félsz valakitől, valamitől, arra kérlek csak nyisd ki ezt a borítékot. A vonat elindult. Eleinte minden rendben volt, aztán fura, részeg, kiabálós, veszekedős, ideges emberek szálltak föl, és Maritino, a fiúcska, elkezdett előbb félni, majd egyre jobban rettegni. Ekkor eszébe jutott az apjától kapott boríték, kinyitotta és elolvasta, ez állt benne. Fiam, ne izgulj, gyere át hozzám, az utolsó kocsiban vagyok. Drága jó testvérek, a Jóisten ott vár ránk, életünk utolsó kocsiában. Mi sokszor nélküle akarunk utazni, de ő nem hagy el minket, hiszen hová is tarthat a mi életünk nélküle. Amen. Imádkozzunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hogy segítse és oltalmazza egyházát, amelyért Szent Fia az életét áldozta.
2: Krisztus egyházának egységéért, békéért és szüntelen növekedésért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: Az egyház pásztoraiért, a szentatyáért, a püspökökért és papokért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: A hívek közösségért, a családokért, a szülőkért és a gyermekekért, az öregekért és a betegekért kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: A hűségesekért, hogy a jó úton maradjanak, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
2: A bűnösökért, hogy bűnbánatot tartsanak és megtérjenek, kérjük Urunkat.
1: Kérjük téged, hallgass meg minket.
0: Urunk Istenünk, hallgass meg a mi könyörgéseinket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből a

0: javára.
1: Istenünk, te az ember testét és lelkét a kenyérrel és borral, mint eledellel táplálod, és mint szentséggel újjáalkotod. Add, hogy ugyanezen ajándékai testünk, lelkünk javára váljanak, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Emeljük föl szívünket.
0: Fölemeljük az Úrhoz.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
0: Méltó és igazságos.
1: Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus a mi Urunk által. Te ő benne akartál megújítani mindent, gazdagságából nekünk is részt adtál, mert Isten létére kiüresítette önmagát, és a kereszten kiontott vére árán mindenkinek békét szerzett. Majd felmagasztalva minden más fölé, örök üdvössége lett azoknak, akik engedelmeskednek neki. Ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, trónod körül álló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben a te dicsőséget himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása, kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét, az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Amen. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért mondjuk bizalommal: mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te

0: ellen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak,

0: Amen.
1: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
0: Amen.
1: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
0: És a te lelkeddel.
1: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Krisztus lelke, szentelj meg engem, Krisztus teste, üdvözíts engem, Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem, Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedd, hogy elszakadjak tőled,
1: a gonosz ellenségtől
0: oltalmazz engem, halálom óráján hívd magadhoz engem, ad

könyörögjünk. Urunk Istenünk, szent lakomádban való részesedésünk láthatóvá teszi a hívek benned való egységét, attól, hogy ez a szent áldozás munkája is hatékonyan ezt az egységet egyházadban, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjuk el az imádságot a békéért. Urunk Istenünk, kérünk, szabadíts meg minket minden múlt, jelen való és jövendő bajtól,

0: megmaradjunk, és minden békétlenségtől, háborútól mentesen, biztonságban és békében éljük, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Szentmise befejező áldás előtt hadd köszönjem meg az énekszolgálatot a fiataloknak, Beának, Nikinek, Csengének és Lórinak. Elmondom a Mária Rádió hallgatóinak, hogy ezek a fiatalok minden vasárnap, vagy a filiában reggel 8:30-tól, vagy a kis templomban 12 órától mindig énekszolgálatot látnak el, és örömmel és szeretettel jönnek, úgyhogy nagyon sokat imádkozok értük, és hát nagyszerű fiatalok. Ugyanígy megköszönöm a minisztráns szolgálatot Szavérnak és Dominiknek, hiszen ők most minden nap itt vannak velem, és ez is nagyon jó. Gabikának is a segítséget, és a kedves híveknek is olyan szépen összegyűlünk minden délután. Én kívánok mindenkinek egy további szép és áldott estét. Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
0: Amen.
1: Szentmise véget ért, járjunk békében és szeretetben.
0: Istennek legyen hála,
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora,
0: tekints
1: irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák, könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogsághoz szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közben járására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébressz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küld nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.

Kedves hallgatók, szentmisét közvetítettünk Szilágyhomlyóról, a Nagy Boldog Asszony plébánia templomból, melyet Kurilla Gábor atya mutatott be. Az énekszolgálatot az ifjúsági csoport végezte. A mikrofonnál Lupó Gabriella Máriát hallhatták. Áldott estét kívánok mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maroshévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Szilás Somlyót, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szilás Somlyó Szilágy megyében Szatmárnémetitől 74 kilométerre délre, Zilaktól 25 kilométerre északnyugatra fekszik. Bükk, Pusztacsehi és Somlyócsehi tartozik hozzá. A helységet kettészeli a Kraszna folyó, nevének eredetéről Szatmári Károly írja, idézem, a Somló lassan omladozó hegyet jelent hazánkban mindenütt, idézet zárva. Neve a régi magyar somlik, somosodik, csúszamlik igéből származik, és megcsúszamló oldalú hegyre vonatkozik. A Som kezdetű helynevek málló és mozgó, kőzetekből álló területekre jellemzők. 1251-ben Vatasomjóva néven említették először, a település a lázadó, Vatától leszármazó Csolt nemzetség ősi birtoka volt. 1351-ben említették először az oklevelek Szilássomjó várát, amikor uradalmával együtt Megyesi Móric leánya Anna Bátori Lászlóné kapta meg leány negyedként. A bátori családősi fészke, ősi várok, Somjóvár a Magura hegyen állott, amelyet Miklós erdélyi vajda építette a 14. század elején. A bátori kastély 1592-ben épült, és 1600-ban Giorgio Basta ostrom foglalta el bátori Zsigmondtól. 1703-ban pedig a kurucok. A bátori várnak mára már csak a romjai maradtak fenn, de legalább tetőt építettek a romok fölé, felújítása napirenden van, és 1993 óta évente szeptemberben megrendezik a bátori napokat. A várnak kertjében állították fel a turulmadaras emlékoszlopot, az 1914-18-ban az első világháborúban hősi halált halt szilássomlyóiak emlékére. Ezt 1990 után átalakították, most román függetlenségi emlékmű. 1876-ig Kraszna vármegye székhelye, ekkor vált Szilágy vármegye részévé. A trianoni békeszerződésig és 1940-44-ben Szilágy vármegye szilássomlyói járásának székhelye volt. Szilássomlyó határában esett Korógy elpusztult település is. Korógy a Csolt nemzetség birtokai közé tartozott. 1213-ban a Csolt nemzetségből származó Vata fia Jula birtokának írták. Látnivalók bronz kori nekropolis a várkerben, a romániai műemlékek között szerepel, Somjóvár romjai a Magura hegyen, a 16. századi bátori várkastély, a kazettás mennyezetű református templom, holokauszt múzeum, amit északnyugati Erdély legnagyobb zsinagógájában hoztak létre, volt Minorita gimnázium, Juliumánió emlékház, Szent Háromság szobor, 1772-ben állították fel, amiért a pestis járvány elkerülte a várost, a Parcium legrégebbi köztéri szobra 2010-ben lett felújítva, valamint Simeon Bernuccio szobra. A volt városháza két emeletes épülete 1968 óta általános iskola, a jelenlegi városháza a volt Krasznavár megyei takarékpénztár épületében székel. Napjainkban 13 ezer lakosa van, közülük 3 ezer körüli a magyar, de legalább 1500 huzamosan külföldön dolgozik. A helyi iskoláról az első íráshoz adat 1554-ből való. Római katolikus templomát 1532-ben Bátori István erdélyi vajda, az erdélyi fejedelem és lengyel király apja építette, fia megkeresztelésének alkalmából, 2001-ben a város fennállásának 750. évfordulóján a plébánia templom kertjében állították fel a fejedelem király mellszobrát, Lőrinc Lehel kolozsvári szobrászművész alkotását. Ősi nagy hagyományokkal büszkélkedő plébánia, amely 1666-ban lett újraépítve, 1892-ben pedig megemelve. A közeli Kárásztelekhez hasonlóan a protestáns korszakban itt hosszú ideig birtokos bátori családnak köszönhetően a katolikus élet folyamatosnak tekinthető annak ellenére, hogy nem mindig volt plébánossa a 16-17. Század folyamán. Barokk stílusú temploma jelentős, korábbi gótikus és reneszánsz építészeti elemeket foglal magában. 1660-ban a várat fele vonuló törökök feligetik sok más útjukban kerülő templommal együtt. 6 évvel később II. Rákóczi György özvegyének Bátori Zsófia anyagi támogatásával lett felújítva. Barokk tornya 1780-ban épült. A templomba található egy fő oltár, amely a mennybe felvett Szűz Máriát ábrázolja, valamint 2 mellékoltár, Nepomuki Szent János és Szent József, ez utóbbin még a Szent István és Szent László királyok szobra láthatók. A főoltár a Varjú család ajándéka, így az oltár feletti emléklapon a család neve olvasható. A templom értékes kincse az aranyozott úrmutató, 60 cm magas, talpa 6 karéjú. A szentély a 8-szög 3 oldalával záródik, hossza 10,73, szélessége 7,60 méter. A templomhajó hossza 12,98, szélessége 9,20 méter. A templomot Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel, és a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye, Krasznai Főesperesség, Szilájsomjói Esperesi kerületéhez tartozik. A templom búcsúja augusztus 15, Szűz Mária mennybevétele, Nagyboldogasszony ünnepe. Örökös szentségimádási nap november 3. vasárnapja. A plébánia filiái Szilágy Nagyfalu, a legnépesebb falusi település a Szilágyságnak, Sarmaság és Kraszna után. A falu ma a közel 6000 főt kitevő település csoport Nagyfalu, Bagos, Borzas, Bürgezd közigazgatási központja. Hozzátartozik a falutól keletre egy patak völgy főjében meghúzódó korlát tanya is. Árpád-kori település a 14. században lett a Losonczi Bánfi család birtoka, ők építették a 15. század derekán a plébánia templomot. A jelenlegi katolikus templom 1926-ban épült, búcsúját Jézus Szent Szíve ünnepén tartják. Örökös szentségimádási nap március 1. vasárnapja. A műsor a Szilájsomjói plébánia honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik Önöktől Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomjói Stúdió önkéntes munkatársa. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kénszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt híveinkért.

0: asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Minden hívőnek teremtő és megváltó Istene, a te elhalt szolgáid és szolgálóid lelkének töröld el minden bűnét, hogy az irgalmat, melyet mindig óhajtottak, jóságodból elnyerjék, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen. Amen.
0: Imádkozzunk hivatásokért.
1: Jézusunk, lelkek örök pásztora, tekints irgalmasan szeretett nyájadra. Urunk, mint árvák könyörgünk hozzád, kérünk téged, a boldogságos Szűzanya és boldog Szilárd vértanú püspök közbenjárására, oltalmazd meg a te szolgáidat, és ébresz új papi és szerzetesi hivatásokat. Jézusunk, őrizd meg népedet hűségben és szeretetben, és küldj nekünk a te szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Amen.
0: Imádkozzunk megújulásért.
1: Mindenható irgalmas Istenünk, szerető mennyei atyánk, neked ajánljuk egyházmegyéinket, egyházközségeinket, saját személyes életünket. Kérünk, küldd el a szeretet, az imádság és az egység lelkét, hogy egyre jobban megismerjük szent fiadat, Jézus Krisztust, mint üdvözítőnket és megváltónkat, és egyre jobban szeressünk téged. Adj nekünk reményt és vágyakozást a megújulásra, hogy közösségben közelebb kerüljünk hozzád, és hűségesen teljesítsük akaratodat. Szűz Mária, édesanyánk, imádkozzál érettünk, és vezess minket egyre közelebb szeretett fiathoz, Jézus Krisztushoz. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor szent misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádió.

Dicsétessék az Úr Jézus Krisztus! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Innen a székelyudvarhelyi stúdióból, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, ismét elközelgett tematikus napunk, és azon belül is mai műsorunk, amikor is együtt elmélkedünk e hónapi témánkról, mégpedig ahogyan a naptárunkban is olvashatták, a Szent Lukács evangéliumából származó, rövid, de igen tömör, sokat mondó, keresztény életünk szempontjából igen releváns Jézusi mondatot, miszerint ez az én testem, melyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Nagyon szép a Szent Lukácsi gondolat, és hogyha a Szentírást fellapozzuk, akkor bizony János evangéliumánál is egy hasonlót találunk. És engedjék meg, hogy ezt röviden felolvassam. Szent János evangéliuma, 6. fejezet, 54-es, 60-as versek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kafarnaumban tanított. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszédesz, ki hallgathatja? Kedves Mári Rádió hallgatók! Amikor Jézus beszédét olvassuk saját testéről, arról, hogy ő életét adja nem csak szimbolikusan, hanem valóságosan is az övéért, akkor igen, érezzük, hogy itt valami fontos van. Gondoljunk csak arra, 5000 éhező ember, 5 árpa kenyér, 2 hal, és ott a csoda. Milyen érdekes, ha megnézzük életünket, mint Krisztus tanítványainak életét, bizony a mi életünkben is meg annyiszor ez a kemény beszéd valósággá válik. De gondoljunk a Szentírásra. Hány és hány alkalom van, amikor a Jézusi csoda után a tanítványok félnek? Igen. És igazából talán, hogyha a mai szentírási szakaszunkkal picit mélyebben foglalkozunk, akkor érezhetjük, hogy itt a kenyér kérdés első körben persze Jézus valóságos testéről, valóságos véréről szól. De ha szeretnénk apró pénzre váltani, a mi életünkben megfogalmazni, meglátni, miről is szól? Talán mondhatjuk azt, hogy a túlélésünkről, az élet ösztönünkről, s a legbelsőbb félelmeinkről beszél az Úr. Hogy egyszer elfogy a kenyér, és elfogy az életünk. Akaratlanul is nagyon sokszor a körülmények áldozatai vagyunk. És mégis milyen szép, milyen jó tapasztalni azt, hogy az Úr, aki meg annyi csodát tesz a Szentírásban, és meg annyi csodát tesz életünkben, ő mindig a körülmények fölött áll, mindig felülírja azokat. Most ha gondoljunk az éhes tömeg táplálására, a pusztaság közepén kenyeret ad. Jézus képes parancsolni a tomboló viharnak. És igen, ha kell, akkor lábra állítja a beteget.
Szent Jánosnál olvassuk azt is, minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Benne élet volt, s ez az élet volt az emberek világossága. Ezt érzékelik az emberek, amikor Jézus keresésére indulnak. Életközeli élmények, biztonságérzet, nagy pillanatok, és Krisztus mégis valami olyanról kezd tanítani, ami nem pillanatnyi, nem evilági. Kitekintés az örökké valóságra. Mert hogy lehet az, hogy testét áldozza értünk? Hogy lehet az, hogy testével és vérével táplál bennünket? Jézus mindig tovább mutat. Isten mennyei világának belső törvényszerűségeire mutat rá. Mert Krisztus vére híján szomjazom oldhatatlanul. És igen, talán a pusztulás erőivel szemben alul maradok, és talán mindannyian a mindennapi nehézségek, kereszthordozások, megpróbáltatások közepette mindnyájan sokszor alul maradunk. És éppen ezért kell az ő teste, az ő vére. És igen, ez is kemény beszéd, kemény igazság. Kétségtelenül. Sokan talán megfordulnak, talán otthagyják, hazamennek, kimaradnak. Mert a Jézusi beszéd az mindig nyers és mindig őszinte. Az eredeti szöveg szerint kemény, szilárd, hajlíthatatlan. És Isten szeretete ebben is megnyilvánul, hogy nem beszél mellé, nem köntörfalaz, a lényegre tér. És mindez nem alkutárgya, hanem alapigasság, axióma. Ugyancsak János evangéliumánál maradva, Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Az örök élet beszéde, az örök élet igéi nálad vannak. Milyen szép Simon Péter felismerése, nincs másik alternatíva. Krisztus az élet. A meggyógyított betegek sokassága, az átélt csodák sokszínűsége, evilági mértékkel mérve döbbenetes. Krisztus mércéjével mérve azonban csupán a mennyországnak az előszobája. Kimondhatatlanul többet készített el az Atya számunkra Krisztus által. Ám egyedül csak Krisztus által. Nincs más út, nincs más igazság, nincs más élet. És ez valóban kemény beszéd. De ez az örök élet beszéde, ahogyan felismerjük a szeretet áldozatban. Ugyancsak Jézus mondja Szent Jánosnál, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Az egész Szentírásban, a Bibliában végigvonul az áldozat témája. Mikor Ádámnak és Évának el kell hagynia az Édent, Isten állatbőrből készült ruhákat készít, amihez vér kell, hogy folyjon, hiszen egyetlen állat sem adja oda önként és dalolva a bőrét, hogy abból ruha készüljön a teremtés koronáinak. Tehát Isten az, aki az első és később az utolsó áldozatot hozza az emberért. Milyen szép! Az utolsó tökéletes áldozatot, amit már nem kell, hogy kövessen újabb áldozat. Jézus Krisztus vére ugyanis megtisztít a bűntől, következményeitől. Ugyanúgy, ahogy az Ószövetségben az áldozatok kiábrázolták, miként tisztul meg Isten kegyelméből a nép újra meg újra. Azonban ez esetben nem kell újabb vérontásnak követnie az áldozatot.
Jézus áldozatának fényében, szeretet áldozatának fényében az a kérdés nyugtalanít, vajon mi képesek vagyunk-e áldozathozatalra? Hiszen nézzük csak meg, olyan környezet vesz körül, ahol az individualizmus a legújabb, legdivatosabb bálvány, és ahol az áldozathozatal olyan, mintha valami életidegen dolog lenne. Talán pontosan napjainkban ébredhetünk rá arra, hogy a posztmodern ember túl sok dolgot birtokol, és túl keveset hajlandó kiengedni a kezéből. Szívében meg annyi bálvány van. Igen. Isten országában, aki megalázza magát, felmagasztaltatik. Aki áldozatot hoz, az épp hogy nem szegényebb lesz, hanem gazdagabb. Hitben. A család, a házasság, a hűség, a hit, és így tovább. Minden feláldozhatóvá válik világunkban. És igen, nézzük csak meg, végül az ember is feláldozhatóvá válik. Az új és új szövetségi áldozat pont arra mutat rá, hogy Isten pont ezt akarja elkerülni. Legyen feláldozva az áldozati állat, legyen feláldozva Jézus, csak a bűnös ember kapjon még egy újabb esélyt. Kapjon még egy újabb esélyt az isteni szeretetre, amely hazavonza, hazahívja, visszafogadja. És ezért áldoztatik fel minden és mindenki. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ha a te szeretetedet Jézus iránt áldozataidon mérnék le, mit mutatnál a világ felé? Ha mi életünkön mérnék le, mit mutatnánk a világ felé? Szeretet áldozat. Erre születtünk mindannyian. Kedves rádióhallgatók, egy rövid szünet következik.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök Olasz Bélát hallják, és a mai tematikus műsorunkban Jézus szeretet áldozatáról elmélkedtünk a műsor első részében. Hiába dúl vihar, ti csak bízzatok rendületlenül minden hitetekkel szelíd Jézusunk szívében. Imádkozzatok, sőt azt mondom, ostromoljátok áhítattal az isteni szívet, mondja Szent Pió atya. Kedves Mári Rádió hallgatók, az élet tele van ellentétekkel. Például fehér is fekete, jó is rossz, vidám szomorú, csendes is zajos. Talán hosszan sorolhatnánk ezen ellentéteket. De mégis talán maradjunk a csendről és a zajnál. A legelső gondolat, ami a csendről eszünkbe juthatna, egy nagyon szép ének. Csend van bennem, és emlékezem, mi sok ajándék, nagy kegyelem, mi sok áldás, mi sok türelem, kísérte végig életem. Leggyakrabban csak akkor veszük észre, hogy mennyi mindent kaptunk Istentől, amikor elcsendesedünk. Amikor tudjuk a leginkább átgondolni, hogy minden egyes napunk ajándék. Jelenlegi élethelyzetünket, napjainkat körülveszi a zaj, a rohanás, és sajnos csak kevés idő jut az elcsendesedésre. Általában mi magunk is menekülünk a csendtől. Az Új Szövetségben gyakran olvashatjuk azt, hogy Jézus mindig kimegy, elvonul, csendben van, hogy időt töltsön Atyával. És igen, a mi életünk is tele van viharokkal, próbatételekkel, kereszthordozásokkal. Sokszor a körülöttünk tomboló vihar miatt nem veszük észre, hogy Jézus mindig ott van velünk. Ott van mellettünk. Gyakran háborgunk, elkeseredünk, nem értjük, miért is történnek meg velünk azok a bizonyos dolgok. De aztán egyszer csak jön a megoldás, jön a válasz. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Olvassuk Izaiás próféta könyvében. Az Úr átsegít bennünket. Minden egyes viharon, nehézségen, ha megvan bennünk a ráhagyatkozó bizalom. Szépen mondja Turmezei Erzsébet Lábnyomok című versében. Az Úr kézen fogott, szemembe nézett. Gyermekem, sosem hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át azért látod csak az egy pár láb nyomát, mert a legsúlyosabb próbák alatt téged vállamon hordoztalak. Kedves Mári Rádió hallgatók, bármilyen viharral is küzdjünk, bármekkora a szélvész, vagy bármekkora vihar tombol körülöttünk, bennünk, nem vagyunk egyedül. Bízzunk Istenben, hívjuk segítségül, mert ő lecsendesít minden vihart. Önmagát adja, szeretet áldozatként. Értünk. Kedves Mári Rádió hallgatók, mi megköszönjük a megtisztelő figyelmet. Önök Olasz Bélát hallották. Dicsétessék Jézus Krisztus!

Kedves gyerekek, Márkász Lívia vagyok. Ma este a Vadkört és Ember című mesét mondom el nektek. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta, mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólott hozzá: gyere, Balázs, nézzünk körül a táborba, hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bíz, azok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, ellenségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, mikor a várfalok felől egy nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajtottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt az pedig, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gunyája mutatta, hogy fekete seregből való vitéz, a sisakját nem a fején tartotta, hanem a kezébe, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek: megállj, Balázs, lessük meg ezt az embert, miben töri a fejét? Nem törte az a jámbor semmibe sem, leült a tábor szélén hamvadó tűz mellé, az ölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott könnyen otthagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyodta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szól a fővezér, oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert a kúgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta az a kisember, hogy nem adna ő még magának Mátyás királynak se. No, ennek az embernek már magam is a szemébe nézek, mondta Mátyás kedvetlen, még összép húzta magán a gubát, odaballagott a tűzhöz. Jó estét, földi, köszöntötte a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott Ráfokhegyről: edd meg, ha jó. Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szem villanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó ez annak, aki szereti? Eredj van a vártövébe belőle egész erdő. Jaj, dehogy megyek én oda, játszotta Mátyás az ilyettet, még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz, magam is elbírok vele, látod, a holnap estét már vagy megérem, vagy se, aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon tetszett a mokán kis ember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csóválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kisember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körtemmel, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király akkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elég, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolyodott Mátyás. Hát most már csak megvendégelhetsz. Megám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egykor, ha innen hazakerülünk. Farkas mondja, borjulám, nevetett Mátyás, is kezet adott furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületből evett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csapta kis nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőt. Hanem persze, a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várba, hogy valami ütött, kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlő szobába. Azt mondta hivatalos vendégő oda, régen.
A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsátotta az embert, az pedig megállt mereven, mint a cövek, megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, míg megszólítják. Ki vagy? Mi vagy, jó ember? Kérdezte a király. Talált ki, Máté. Biz én ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa nevén, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszébe. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember. Azám, ni, örvendett Mátyás. Majd odaszólt a főszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalotokra. Ohó, fölséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba, én téged vendégeltelek meg, nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ilyetten Mátyásnak. Ni, uram király, tán nem illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál? Megint igazad van, hívem, kacagott a király, s abba a percbe megtette Máté vitézt a fekete seregbe nemesnek, hadnagyának. De még nemes levelet is festett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben, így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak. A mesének vége, aludjatok jól, álmodjatok szépeket, jó éjszakát, gyerekek!

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Alleluja!
0: Egek szentséges Istene, a fényes égbolt magasát, te tűzsugárral színezed, adsz díszül égi testeket.
1: Szavadra gyúl negyed napon, a lánggal égő napkorong, törvényed szabta útra tér a kóborcsillag és a hold.
0: Hogy nappaltól az éjszakát törvény mesdjéje messe szét, és biztos jel hirdesse ki a hónapoknak kezdetét.
1: Ragyogj be ember szíveket, törölges szennyes lelkeket, oldozd a bűn bilincseit, könnyítsd a vétkek terheit.
0: Ezt add meg kérünk, jó atya, s atyának mása egy fia, s te Szentlélek vigasztaló, örökre egy uralkodó.
2: Amen.
0: Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak. Amikor visszahozta az Úr Sion fogjait, mintha álomból ébredtünk volna.
1: Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és nyelvünk újjongva énekelt.
0: Akkor így beszéltek rólunk a nemzetek. Nagy csodát tett ezekkel az Úr.
1: Az Úr valóban csodát tett velünk, ezért örvend a szívünk.
0: Fogjainkat, Urunk, vezesd vissza, mint a patakokat délen.
1: Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
0: Könnyezve mentek ők is. Vitték az új vetés magvait.
1: De öröm újjongás közt jönnek vissza, és összegyűjtik kévéiket.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Akik könnyek közt vetnek, majd újjongva aratnak.
1: Az Úr építi nekünk a házat, és őrzi a várost. Hogyha az Úr nem építi a házat, hasztalan fárad az építő.
0: Hogyha az Úr nem őrzi a várost, őrzője hasztalan virraszt.
1: Hiába keltek hajnal előtt, s feküztök későn, hiába esztek verejtékes kenyeret, pihentében is megáldja az Úr, akit szeret.
0: Az Úr ajándéka a gyermek, az anya még drága gyümölcse.
1: Mint nyilvesszők a harcos kezében, erejük teljében a fiak olyanok.
0: Boldog, aki velük fegyverkezve indul a harcba, amikor ellenségeivel pörbe száll, meg nem szégyenül.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az Úr építi nekünk a házat, és őrzi a várost.
0: Ő az egész teremtés elsőszülöttje, övé az elsőség mindenben. Adjunk hálát az Atya Istennek, aki minket arra méltatott, hogy részünk legyen a szentek fényességében.
1: A sötétség hatalmából kiragadott minket, és helyet adott szeretett fia országában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtés elsőszülöttje.
0: Mert benne teremtetett minden, a mennyben és a földön. Minden látható és láthatatlan.
1: A trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
0: Általa és érte teremtetett minden, ő előbb van mindennél, és benne áll fönn minden.
1: Ő a testnek, az egyháznak a feje, ő a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy övé legyen az elsőség mindenben.
0: Mert úgy tetszett az atyának, hogy benne lakjék az egész teljesség, és általa békítsen ki magával mindent.
1: Békességet szerezve a kereszten kiontott vére árán, mindennek a földön és a mennyben.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ő az egész teremtés első szülöttje, ővé az elsőség mindenben.
1: Istennek, aki a bennünk működő erővel mindent megtehet azon felül is, amit mi kérünk vagy megértünk, legyen dicsőség az egyházban és Jézus Krisztusban minden nemzedéken át, örökkön örökké. Amen.
0: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Ne veszítsd el lelkem a gonoszokkal.
1: És könyörülj rajtam.
0: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek.
1: Szabadíts meg, Uram, és könyörülj rajtam.
0: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Nagyot tett velem a hatalmas, szent az ő neve.
0: Isten elküldte fiát, hogy népe üdvözítője és példaképe legyen, kérjük alázattal.
1: Tiéd legyen a dicséret, Urunk, néped körében.
0: Hálát adunk neked, hogy elsőnek választottál minket az üdvösségre.
1: És arra hívtál, hogy megdicsőítsük a mi Urunkat, Jézus Krisztust.
0: Akik szent nevedet vallják, legyenek mind egyek tanításodban.
1: És lángoljanak állandóan szereteted tüzétől.
0: Mindenek teremtője, fiat emberek közt a keze munkájával akart dolgozni.
1: Emlékezzél meg a munkásokról, akik arcuk verejtékével keresik kenyerüket.
0: Emlékezzél meg azokról is, akik testvéreik szolgálatára szentelik magukat.
1: Hogy sikertelenség vagy mások közömbössége el ne térítse őket szándékuktól.
0: Irgalmazz elhunyt testvéreinknek.
1: És ne add őket a gonosz lélek hatalmába.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szálljon jóságos színed elé egyházad szava, Istenünk, amikor meghallgatásért kiált hozzád. Add, hogy elnyerve bűneink bocsánatát, a te szent néped legyünk, és biztos nyugalomban éljünk oltalmad alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
3: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Vigyázz, meg te szédítsenek a divatos jelszavak. A saját fejeddel gondolkozzál, ne a máséval. Mondta Szent 23. János.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretett hallgatóink, szentségimádást közvetítünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomból. Megkérjük Önöket, hogy az éter hullámain keresztül kapcsolódjanak be a szentségimádásba, Jézus szent szíve tiszteletére, imádkozzanak velünk, imádkozzunk együtt!

Légy királya, urunk, nem csak a te híveidnek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy el ne vesszenek a nyomorban és ínségben. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akó legyen és egy pásztor. Vezesd el a teljes igazságra a választott nép gyermekeit és Mohamed követőit is, légy az ő királyuk is. Amen.

Adj, Urunk, egyháznak biztos és teljes szabadságod. Adj minden népnek békességes rendet. Tedd, hogy az egész földkerekség egyazon szózattal visszhangozzék. Legyen dicséret az isteni szívnek, mely által nekünk üdvösségünk támad.

Jézus szentséges szíve, a mai napon te benned, a te kegyelmedben akarok élni, benne megmaradni, akármi történik is. Oltalmazd meg engem a kísértésektől és a bűntől. Nyisd meg szívedet előttem, hogy menedéket találjak benne a mindennapi gondok és nehézségek idején. Legyél te erősségem, vigasztalásom és békém. Neked ajánlom minden cselekedetemet, gondolatomat és érzésemet. Formáld szívemet a te szelíd és alázatos szíved szerint.

Ó Jézus, legszentebb szíve, minden áldás forrása, imádlak, szeretlek, és bűneim miatt a ti mély fájdalommal neked ajánlom szegény szívemet. Tégy alázatossá, türelmessé, tisztává, és teljesen engedelmessé szent akaratodnak. Segíts kegyelmeddel, Jézus, hogy benned és érted éljek. Védj meg a veszély közepette, vigasztalj meg nyomorúságaimban. Adj testi egészséget, segíts minden ügyemben. Add áldásod mindenre, amit teszek, és add meg a szent halál kegyelmét. Minden gondomat szent szívedbe helyezem. Minden szükségemben alázatos bizalommal fordulok hozzád, mondván, Jézus szentséges szíve, segíts meg engem. Jézusom, bízom benned.

szentséges szíve. Önts ki áldásait bőségét az egyházra, szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igaznak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket. Légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát.

Emlékezzél meg, ó legédesebb Jézus, hogy még senki sem hagytál magára, aki a te szentséges szívedhez folyamodott, aki segítségért könyörgött, vagy kegyelmét kérte. Ettől a bizalomtól lelkesítve, ó szíve leggyengédebbike, bűneink súlya alatt összeroppanva állunk eléd. Nyomorúságunkban, ó Jézus szentséges szíve, nevesd meg könyörgésünket, hanem figyelj ránk kegyelmesen, és hallgass meg minket. Amen.

Fogadd kérünk, kegyes Jézus, az engesztelő Szent Szűz Mária közbenjárására ezt az önkéntes engesztelő hódolatot, és tarts meg minket hűségesen köteles szolgálatodban, mint halálig a végső álhatatosság nagy kegyelmének erejével. Hogy valamennyien eljussunk végül abba a hazába, ahol te az Atyával és a Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol. Isten mindörökkön örökké. Amen.

Istenem, szeretettel öröködsz azok felett, örködsz azok felett, akik benned bíznak. Semmi sem hiányozhat annak, aki mindent tőled remél. Ezentúl aggodalmaskodás nélkül szeretnék élni. Ezért minden nyugtalanságomat a te válladra helyezem. Az emberek megfoszhatnak becsületemtől, vagyonomtól, a betegség elveheti örömömet. Az eszközök hiányozhatnak, hogy neked szolgáljak. A bűn megfoszhat kegyelmettől, de beléd vetett bizalmat soha el nem veszítem. Ezt megőrzöm életem utolsó leheletéig. A pokol hatalmai hasztalan próbálják ezt tőlem elragadni, és ha benned meglelt békében, boldog vagyok. Amen.

várják bár szerencséjüket mások gazdagságtól vagy tehetségtől. Bizakodjanak bár életük szentségében, bűnbánatuk szigorúságában, alamizsnájuk sokasságában, vagy imádságuk buzgóságában. Uram, én bizalmamat beléd vetem, ezért soha nem csalódom. Soha nem lehet túl sok, amit tőled remélek, és soha nem kapok kevesebbet tőled, mint amennyiben remélek. Bízom abban, hogy örökre boldog leszek, mert ezt tőled remélem. Uram, akik benned bíznak, soha meg nem szégyenülnek. Amen.

Ó Jézusom, megváltom, itt vagyok lábaidnál. Szerettem, dicsérem, és áldom egész szívemből isteni gondviselésedet mindenért, amit rám küldtél, vagy megengedtél. Mert mindaz, ami általad történik, jó és csodálatra méltó. Szent akaratod történik mindenben és minden által, bármennyire lázadozik, lázadozik is ellene természetem. Legyen áldott és imádott isteni végzésed mindörökké. Ég és föld előtt megvallom, teljes szívemből hiszem, Uram, hogy igazságos vagy, és hogy ezt a szenvedést, sőt, sokkal többet is megérdemlek bűneimét. Azért ezt a megpróbáltatás szívemből vállalom a te dicsőségedre, igazságod kiengesztelésére, szent akaratod teljesítésére, szenvedésed iránti tiszteletből, melyet bűneimért viseltél el. Amen.

mindenható örökisten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Drága Jézusom, annyira hálás vagyok, hogy minden nap átölelsz, és ha lehető legközelebb vonsz a te szentséges szívedhez. Köszönöm, hogy a nehéz napokban, és minden egyes nap ott megkaphatom a szabadulást, megkaphatom azt a kegyelmet, amit máshol nem. Köszönöm Jézusom, hogy minden nap emlékeztetsz arra, hogy mindentől függetlenül szükségem van a te megváltó szeretetedre. És annyira, de annyira hálás vagyok neked ezért a szabadságért. Kérlek, árasz ki kegyelmedet másokra, szentséges szíveden keresztül. És akinek gyógyulásra van szüksége, annak hozd gyógyulást. És akinek szabadságra van szüksége, annak hozz szabadságot.

0: Urunk, mindenható és dicső király, a mindennapokban a gondolataink oly sokszor keszekusszák, zavarosak. Segíts, hogy benne a szent időben, amikor a te dicső jelenlétedet imádva az oltári szentségben leborulunk előtted, megszabaduljunk minden gyötrő gondolattól, ad, hogy a problémáinkat tudjuk eléd helyezni, hogy mindenki, akinek segítségre van szükség, az hozzá tudjon fordulni. Add, hogy sose feledjünk el imádkozni egymásért, hogy minél többen hozzá tudjunk térni, ha megfáradunk. Köszönjük ezt az alkalmat. Köszönjük, hogy szentséges szíved, kegyelmes irgalmát nem vonod meg tőlünk, hanem kiárasztod mindannyiunkra. Kérünk téged, akik tieid vagyunk, és tieid akarunk lenni, hogy fogadj minket egykoron mennyei országodba. Amen.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
1: Uram, irgalmaz nekünk.
2: Uram, irgalmaz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmaz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az örök Atya fiának szíve,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve Isten szent temploma,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden szív királya és központja,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedve telt,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink vágyakoztak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve az élet és szentség forrása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve mint halálig engedelmes szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve lándzsával átöfött szív,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden vigasztalás forrása,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve életünk és feltámadásunk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve békességünk és kiengesztelődésünk,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve bűnösök áldozata,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve benned remélők üdvössége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve haldoklók reménysége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmaz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk.
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
3: Alapíts szívünket
2: a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Hagyd megengesztelődbe bocsánatot azoknak, akik szent fiad Jézus Krisztus nevében irgalmasságodért esedeznek, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.

0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a csodálatos szentségben kényszenvedésednek emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol örökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedel.
0: Áldjon meg benneteket és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Szeretett hallgatóink, szentségidámast közvetítettünk Nagyváradról, a Szent József plébánya templomban. A szentségimádást Szilágyi László állandó diakónus vezette, a kántori szolgálatot Puja Josip önkéntes látta el. Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak, ha tehetik, maradjanak továbbra is az Erdélyi Mária Rádió hullámhosszán. Áldott estét kívánunk mindannyiuknak. A mikrofonnál Szebeni Lajos önkéntest hallották. A viszonthallásra dicsértessék a Jézus

Kedves hallgatóink, a következő közel 20 percben a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallhatják a magyar nemzetért.

Dicsétessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az Erdélyi Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából imádkozzuk.

0: az Atya, a Fiú, Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Nyújts ki mennyből, ó szent anyánk, kezedet,

0: add meg a magyarságnak, gyermekeidnek a tisztánlátás képességét, hogy megláthassuk azt, amit szemeink eddig még nem láthattak. Add meg a tisztán hallás képességét, hogy meghallhassuk hívásodat, hogy hallhassuk szavadat és az angyali seregek szavát, és hogy ne csak azt halljuk meg, amit szeretnénk, hanem azt is meghalljuk, ami az úton tart minket. Add meg, atyánk, a tisztán érzékelés képességét, hogy tisztán érzékelhessük szándékaidat, hogy tisztán érezhessük akaratodat, tisztán érezhessük vágyaidat, hogy érezhessük őseink szeretetét, és add meg nekünk a bölcsességet, hogy mindig úgy cselekedjünk, ahogy az a magyarságnak a legjobb. És ha a magyarságnak megvan a tisztán látása, tisztán hallása, és a tisztán érzékelése, akkor pedig adj nekünk tiszta szívet és végtelen szeretetet, mely által az emberiség felemelkedhet, hogy a Föld a béke és a szeretet paradicsomává váljon. Köszönjük és hálát adunk, hogy meghallgatott kéréseinket. Amen.
1: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony az örök ige szülő, anyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.

0: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
1: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
1: Áldjon meg bennünket, családjainkat, és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.
12: Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Ditróban a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Uram, segíts, hogy figyelmesebb legyek másokhoz, becsületesebb magamhoz és hűségesebb hozzád. Tégy nagy lelkűvé, hogy megtegyem, amit tőlem kívánsz. Segíts, hogy felismerjem élethivatásomat, s add, hogy így boldogabb lehessek, és boldogíthassak másokat is. Uram, add meg azoknak, akiket papi vagy szerzetesi életre hívtál, a nagy lelkűséget, hogy válaszolni tudjanak neked, s így segítséget kapjanak a rászorulók. Ezt kérjük tőled, Krisztus, a mi Urunk nevében. Amen.

0: Most a kenyeret vette kezébe. Hálát adott, megtörte és odanyújtotta nekik ezekkel a szavakkal. Ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Tematikus nap a Mária Rádióban, június 17-én, szerdán.
1: Jézus az utolsó vacsora csendjében önmagát adja. Tudja, hogy közeledik a kereszt, mégis a szeretet ajándékát hagyja ránk.
0: Valahányszor Szent Misén veszünk részt, nem egy régi történetre emlékezünk csupán. Ma is nekünk mondja, érted adom magam.
2: Ahogyan a kenyér megtöretik, hogy életet adjon, úgy válhat a mi szeretetünk is áldássá mások számára. Ma álljunk meg egy pillanatra, és kérdezzük meg magunktól, tudok-e én is ajándékká válni mások számára? Tudok-e időt, figyelmet, megbocsátást adni?
3: Kérjük az Urat, hogy az Eukarisztiából merítsünk erőt a szeretet életéhez. Legyen ez a mondat egész napunk vezérfonala.
0: Tematikus nap a Mária Rádióban 2026. június 17-én, szerdán. Tartsanak velünk!

hogy valahol egy gyönyörű szép dómot építettek a középkorban az oltári szentség tiszteletére. Mindenki szívesen járult az építéshez a maga tehetsége szerint. Még ez a szegény özvegyasszony is szeretett volna valamit adni, akinek nem volt semmije, csak egy garasa, és azt ajánlotta föl az oltári szentség tiszteletére, a templom építésére. A vár úr azonban elutasította, mit is kezdjenek ilyen csekélységgel. Amikor aztán elkészült a dóm, márvány táblára ragyogó aranybetűkkel rávésték azok nevét, akik a legtöbbet áldoztak az építésre. Első helyen állott a vár úr neve. Másnapra azonban különös dolog történt. A vár úr neve eltűnt a márványról, és helyén a szegény özvegyasszonyé tündökölt. Persze azonnal új márványtáblát véstek, de a furcsa eset megismétlődött. Készítettek harmadik táblát. Azzal is az történt. Erre az úr hívatja a szegény asszonyt és kérdi tőle, mit adtál te a dóm építéséhez? Nem adtam én jó uram semmit, csak akartam. Egy garast akartam, de nem fogadtátok el. Vettem hát rajta szénát, és a lovaknak adtam, amikor húzták az építéshez a köveket. Ezt csináltam, uram. Kedves Mária Rádió hallgatók, valahogy én is így szeretném fogékony lelketekben egy élő templomot építeni az oltári szentség tiszteletére, de ez a templom csak úgy készülhet el, hogyha ti is mindnyájan együtt építitek velem, és mindenki most belead ebbe az építésbe annyi jó akaratot, áldozatkészséget, önmegtagadást, alázatos imádságot, amennyi csak kitellik tőled. Tehát nézzük meg, hogy mit fog az egész világ egyház ünnepelni az oltári szentséget. És mi az oltári szentség? Tóth Tihamér szerint Krisztus áldozata értünk, Krisztus bennünk, és Krisztus köztünk. Hát nézzük meg, mit jelent az, hogy Krisztus áldozata értünk. Hát tudjuk jól, hogy az oltári szentség születése a szentmise áldozat. A szentmise pedig összefoglalása és megújítása mindannak, amit Krisztus értünk tett. Tehát Krisztus értünk. Tudjuk jól, hogy egy nap áll 24 órából. A 24 órában van 1440 perc, az 1440 percben 86.400 másodperc. A katolikus papok száma a világon meghaladja 300.000-et, tehát minden másodpercre, ha jól kiszámítjuk, 3 szentmise esik. Éjjel és nappal, télen és nyáron, minden másodpercben 3 helyen hangzanak el a szentmisében az utolsó vacsora szavai, hogy abban a pillanatban megjelenjék köztünk az Úr Jézus Krisztus. Krisztus értünk. Valóban úgy van. Áldott kezét kitárva fölöttünk, küzdő, vergődő gyermekei fölött, szakadatlanul tartja diadalútját a földön mindaddig, amíg egyetlen papja lesz a földön, amíg emberi élet lesz a földön. Krisztus értünk. Megrázóan fönséges az a kép, amelynek körvonalai kibontakoznak most a lelki szemeink előtt. Az oltároknál képzeljük el, hogy miséző papok állnak, miseruhákba, dús hímzésű, vagy akár aranyos miseruhákba öltözve, és egy fehér ostya és egy kevéske bor fölött megilletődött lélekkel mondják el azokat a szavakat, amiket először Krisztus az utolsó vacsorán mondott el. És e szavak kimondása után azonnal meghajlik a miséző térde, meghajlik a hívek homloka, mert abban a pillanatban ismét feláldozza magát Krisztus értünk. És amint egyre új meg új földrészek kerülnek az úgymond melengető napsugarai alá, úgy képzeljük el, hogy új meg új ezer és ezer oltáron gyulladnak ki a gyertyák, új meg új
ezer és ezer pap áll az oltár elé, és új meg új ezernyi ezer kicsinke csengő és óriási harang, diadalmi éneke kíséri a hívei között végigvonuló Jézus Krisztust. Évszázados dómok hatalmas harangszavával eldugott kis falvak, templomtornyának kicsinke harangja egyesül, és amint a földön végigömlik ez a győzelmi hangáradat, hol itt, hol ott csendül bele a kápolnákból, a templomokból az Úr felmutatást jelző csengő, ezüstös csilingelése. Krisztus értünk valóban. Áldásra tárt kezekkel szakadatlanul közöttünk jár a szentségi Krisztus. Mikor az angol királyt koronázzák, a hosszú és ősrégi szertartások tetőpontján egy Bibliát nyújtanak a királynak, mint a legnagyobb kincset, amit a világ létrehozott. Hát kedves Mária Rádió hallgatók, érzitek, hogy milyen gazdagok vagyunk mi akkor, akiknek legkisebb szegény templomában is megjelenik Jézus Krisztus, hogy feláldozza magát értünk. És mondhatjuk, hogy üdvözl légy, oltári szentség, csodálatos szent istenség. Másodszor Krisztus bennünk. Az oltári szentség nem csak az értünk magát feláldozó Krisztus, hanem a magát nekünk eledelül nyújtó Krisztus is. Tehát nem csak Krisztus értünk, hanem Krisztus bennünk. És a szent áldozásban megvalósul a legmerészebb álmunk, hogy személyes összeköttetésbe jutunk a végtelen Istennel. Jó pár évvel ezelőtt Rómában nagy ásatásokat végeztek, és a legforgalmasabb út alatt egy pogány templomra bukkantak. A falakon sok freskót találtak, amelyek Pitagorász tanítását mutatják be szimbolikus képekben. És ennek a tanításnak a lényege az, hogy a lélek szabadítsa ki magát a külső dolgok szolgaságából, és merüljön el Istenben. Ez által majd fölfedezi saját magát, és ebből a saját énjéből, mint középpontból kiindulva, rendezni és kialakítani tudja saját egyéni életét. Nem megható dolog-e? Ilyen nagyszerű tanítás mélyen lent a földben a romok között, és fölötte a rohanó, zakatoló, lármás mai élet, amely mind erről nem akar tudni semmit, amely azt hiszi, hogy eléggé erős talaj alatta a betonországút is, és sejtelme sincs róla, hogy ennek az országútnak terhét az alatta nyugvó templom falai hordozzák. És amit annak a templomnak évezredes freskói hirdetnek, az tulajdonképpen az emberi léleknek örök, szent sóvárgása. Vagyis megszabadulni az ösztönök és szenvedélyek rabszolgaságából, és ezáltal közelebb emelkedni minden lét végső forrásához, Istenhez. És jaj annak az emberiségnek, amelyik elnyomja magában ezt a sóvárgást, amelynek lelket ölő civilizációja rohanásba hajszolja az embert, hogy ne legyen egyetlen perce sem a magába szállásra, elmélkedésre, önvizsgálatra. És a kiásott római templom apcisában van egy különösen tanulságos freskó. Egy híres költőnő, az ókor legünnepeltebb és legnagyobb költőnője, Szaffó, élet untságában a tengerbe veti magát. A tenger mélyén keresi nyugalmát és békéjét, amelyet az élet megtagadott tőle, a legünnepeltebb körülrajongott írótól. És milyen kiáltó hasonlatosság ez a mai emberhez is. A tudás és technika bámulatos teljesítménye által körülvett, és mégis nyugtalan, boldogtalan, békétlen emberhez milyen nagy hasonlóság. Tehát mi is, kedves Mária Rádió hallgatók, bele a tengerbe, bele a romokkal elfödött, elfeledt templom békés csendjébe, bele az Isten kitárt karjába.
bele a szent áldozáskor hozzánk lealázkodó Krisztus kitárt karjába. Az oltári szentséget nem hiába nevezzük az erősek kenyerének. Te valóban erőt ad ahhoz is, hogy meg ne torpanjunk az életben, meg ahhoz is, hogy merjünk szembeszállni a reánk törő veszedelmekkel. Az áldozásban erőt nyerünk, hogy meg ne torpanjunk az életben. Szép vidéken kellemes autóutat tesz egy baráti társaság. Mindnyájan élvezik a tájat, mikor egyszerre csak elhalkul a motor és megáll a kocsi. A sofőr javítgatja, csavargatja, nem indul. Az utasok nekidőlnek, tolni próbálják, csak nem indul. Végül hosszú keresés után megtalálják a hibát, egy egészen apró kis hibát. Eldugult a benzin adagolócsöve, és megszakadt az összeköttetés a tartállyal. Csak meg kellett szabadítani a csövet a porttól, és vígan ment tovább a kocsi. Azért mondtam el ezt a történetet, kedves Mára Rádió hallgatók, hogy hányszor áll meg életünk kocsija is, és nem megy tovább. Hiába minden erőlködés, nem bírjuk tovább, nincs erőnk, nincs kedvünk, nincs reményünk, hol a hiba? Hát megszakadt az összeköttetés az Istennel, és akkor hiába minden külső erőfeszítés és neki lendülés, csak ha visszaállítjuk az összeköttetést, csak ha Krisztus él újra bennünk. Az ős kereszténységnek egyik nagy püspöke és vértanúja Szent Ciprián, mikor látta, hogy véres üldözés készül kitörni, az Úr Jézus zsenge vetése a kezdődő keresztény egyház ellen, ezeket a szavakat intézte a híveihez, idézem, keményebb és kegyetlenebb harc előtt állunk, és Krisztus katonáinak erre kell készülniük, sértetlen hittel és erős bátorsággal, és meggondolniuk, hogy azért isszák naponként Krisztus vérének kelyhét, hogy ők is képesek legyenek Krisztusért vérüket ontani. De vajon csak az első keresztények állottak-e véres harcokban? Ők ugyan életüket adták Krisztusért, de vajon könnyebb napjainkban megvédeni hitünket a reánk törő ezernyi támadás és gúny között? Nem szorulunk-e mi is Krisztus erősítő testére és vérére? Brazília partjai mellett, forró trópusi zónában, tikkasztóan tűző napsütésben haladt egy kereskedelmi gőzös. Egyszerre a tenger tükrén egy kis vitorlást vesz észre, melynek utasai kétségbeesve adnak jeleket a gőzös felé. A hajó útját azonnal a vitorlás felé veszi, és amikor a közelébe jut, már hallja is, amint jajveszékelve kiáltanak a vitorlás utasai, vizet adjatok, vizet, szomjan veszünk. A nagy hajóról pedig méltatlankodva felelik a kétségbeesetteknek, hát merítsetek, hiszen jó víz vesz körül titeket. És igazuk is volt. A szerencsétlenek már majdnem szomjan pusztultak, pedig körülöttük a tenger iható volt. Hány szomjazó lélek felé, hány letört és kétségbeeséssel küzdő lélek felé kellene ugyanezt kiáltanunk? Miért nem merítesz erőt az isteni kegyelemnek körülötted áramló tengeréből? Miért nem eszel az erős sekkenyeréből? Hiszen az erőt ad, hogy meg ne torpanjunk az életben, és erőt, hogy merjünk szembeszállni a reánk törő veszedelmekkel. Márpedig aki szembeszáll a kísértések orkánjával, az már fölfelé emelkedik, az Isten felé. Figyeljétek csak meg a madarakat, azok mindig a széllel szemben szállnak fel, ha a szél irányában próbálnának, az menten a földhöz csapná őket. Vagy a repülőgépeket csak a széllel szembe tudnak felszállni, vagy a gőzhajót az árral szemben szeret kikötni, mert különben az ár odavágja kikötő falához. Nos, így erősít az áldozás is a lelki életre, hogy szembe az árral, szembe a széllel, szembe a kísértéssel, szembe a nagy hangúakkal, szembe
a bűnre csábítókkal. Aurelianus, aki 213 és 275 között élt, római császár volt, volt neki egy Marius nevű kitűnő, magas rangú tisztje, akit ura éppen újabb előléptetésben akart részesíteni, amikor egyik irigye besúgta a császárnak, hogy Marius keresztény. A császár rögtön hívatja kedvelt tisztjét, és feladja neki a döntő választást. Vagy elhagyod keresztény hitedet, és akkor előlépsz, vagy meghalsz. Marius fölkeresi a püspököt, hogy mit évő legyen. A püspök bevezeti őt a templomba, letérdelteti az oltár elé, és elébe teszi a kardot, amelyet oldalán hordott, s az evangéliumos könyvet, amelyre keresztsége napján Istennek hűséget esküdött. Válasz, mondja a püspök. A tiszt habozás nélkül nyúlt a szent könyv után, a templomból egyenesen a császárhoz ment, onnan a börtönbe, onnan a halálba. Kedves Mári Rádió hallgatók, az élet minket is hányszor állít választás elé. Bár soha el ne felejtenénk ilyenkor elmondani, amit Jézus Krisztus elmondott magáról, amelyet olvashatunk a János 10. fejezet 25. versében, hogy a cselekedetek, amelyeket én teszek atyám nevében, azok tesznek bizonságot rólam. Vagyis, ne annak higgyetek, hogy kereszténynek mondom magamat, hanem nézzétek az életemet, a szavaimat, tetteimet, azok hirdetik, hogy keresztény vagyok. Azt tartja a mítosz, hogy Votán fiait meg lehetett ismerni a szemük csillogásáról. Nos hát nem mítosz, nem legenda, hanem ez szent valóság, hogy aki földi életében sokszor veszi magához hittel és szeretettel az oltári szentséget, annak tiszta fénye elömlik rajta és csodás, kedves szépséget önt el a lelkén. Feltehetjük így most a kérdést, hogy vajon mi jó reklámjai vagyunk-e ennek a szent áldozásnak? Hogy aki viselkedésünket, figyelmességünket, kedvességünket, fegyelmezett életünket látja, kénytelen megállapítani, íme milyen nemes és imponáló élet fakad a szent áldozás nyomán, íme milyen felbecsülhetetlen értéket jelent Jézus Krisztus bennünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után folytatni fogjuk.

Kedves Mária Rádió hallgatók, egy gyönyörű szép ének után nézzük meg, hogy mit is jelent az oltári szentség. Szintén Tóth Tihamér fogalmazza meg, hogy az oltári szentség a szeretet köteléke az atyával szembe, az oltári szentség a szeretet köteléke a fiúval szembe, és a szeretet köteléke a Szentlélekkel szemben. Na nézzük meg szerre, sorjában, hogy ez mit is jelent, Tóth Tihamér szerint. És azt mondja, hogy az áldoztatás előtt a pap kezébe vesz egy ostját, a hívek felé fordul, és ezt mondja, íme az Isten báránya. De mondhatná, hogy íme az egész mennyország. Mert mi a mennyország? Az Isten bírása. Nos hát, halljátok az Úr szavait, amelyekkel az oltári szentséget megígérte, hogy én ti bennetek, ti én bennem, én az atyában. Mit jelent ez végeredményben? Azt a hihetetlen örömet, azt a hallatlan megtiszteltetést, amely után az ember mindig vágyott, de amelyet Krisztus nélkül soha el nem ért volna. Ti az atyában, és az atya ti bennetek. Eddig csak a csábító kígyó mondotta az embernek, hogy olyanok lesztek, mint az Isten, és nem volt igaz. De most már Krisztus mondja, hogy egyek lesztek az atyával, és ez már pedig szent igaz. Egyek lesztek, mert az atya kenyerét eszitek. Hát mi az oltári szentség? A mennyország kenyere. Kenyeret adtál mennyből nekik, melyben megvan írva minden gyönyörűség. Kenyér, hazai kenyér, otthon sütött fehér kenyér. Bárhol idegenben vándoroljon a gyermek, a hazai kenyérhez jut, otthon érzi magát. Egy darab, ez a kenyér a messzi otthonból. Nos, az eukarisztia egy darab az örök otthonból, egy darab a mennyből. Aki eszi és magához veszi, eltelik a halhatatlanság erejével és illatával, az atyánál érzi magát, közösségbe kerül a mennyei atyával. Ki ne látná, mennyire rászorulunk erre a közösségre? Mennyire rászorulunk arra az erős kötelékre, amely megint Istenhez láncolja az Istentől vakmerően elszakadt embert. Van technikánk, mint a mesebeli varázsló ereje. Van tudásunk. Csak boldogságunk nincs. Erőnk fogytán, lelkünk sápadt, erkölcsünk vérszegény. És mindez miért? Mert az ember elfordította arcát a mennyei atyától. Mert az ember elfelejtette tisztelni, imádni az Istent. És kitanít meg minket erre újra? Az oltári szentségben helyettünk, értünk és velünk imádkozó Krisztus. Ő tanít meg az atya előtt leomló, földre roskadó, megsemmisülő, lángolva lobogó tiszteletre. Mivel tartozik az ember az Istennek? Dicsérettel tartozik. És ki dicsérhetné Istent méltóbb módon, mint maga az Isten fia? Mivel tartozik az ember az Istennek? Hálával. És ki által adhatnánk hálát méltóbb módon, mint az Isten fia által? Mivel tartozik az ember az Istennek? Engeszteléssel. És ki tudna esdőben kiáltani irgalomért, mint az Isten fia? Az út az atya felé az oltári szentségen visz keresztül. Imádom az atyát a szentség által. Kérlelem az atyát e szentség által. Kérek az atyától e szentség által. Hálát mondok az atyának e szentség által. Valóban általa vele és benne van neked mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel együtt, egyetemben minden tisztelet és dicsőség. Olvashatjuk a Szent Misa kánonjában is. És valóban az oltári szentség a szeretet köteléke az atyával szemben. Nézzük meg másodszor, azt mondja Tóth Tihamér, hogy az oltári szentség a szeretet köteléke a fiúval szemben. Mit ért ez alatt? Tehát hozzáfűz a szeretet, és hozzáfűz a szükség. Az Isten fiához fűz a szeretet. Mikor a nap már nem bír izzó tüzével, 100 000 kilométeres napfáklyák lángja lobban ki belőle,
és mikor Krisztus Urunk nem bírt a szívében izzó szeretet tüzével, az oltári szentség misztériuma lobbant elő belőle. Tudjuk jól, ha a vasat tűzbe tesszük, pirosra ízzik, ha a tűz erejét még erősebbre fokozzuk, a piros izzásból vakító fehérbe megy át. Így piroslik előttünk is Krisztusnak szeretetben égő szíve, majd a piros izzásból átcsap a szeretet legnagyobb izzásába, fehérré változik. A fejünk fölött fénylő ostjának fehér szeretetben izzó titkává. Olaszország egyik legjobb borát, a föld alatt sistergő láva, szinte azt mondhatnánk, hogy a föld égő szíve érleli a Vezúv oldalán. És különös nevet adtak az olaszok ennek a bornak, az a neve, hogy Lacrima Christi, vagyis Krisztus könnye. Nos, ha a föld égő szíve megérleli Krisztus könnyét, mit érlel akkor az Úr Jézus égő szíve? Krisztus vérét. Micsoda szeretet zuhog reánk az oltári szentségből. Az elkáprázott lélek igézetével kell néznünk ezt a fehér szentostját, ezt a tüzes szentvért, és éreznünk kell, hogy hogyan emel, húz, bonz, ragad magához, az Isten fiához a szeretet. De hozzáfűz a szükség is. Legyen az a vadfa bármennyire elhanyakolt, ha nemes szemet oltunk bele, zamatos gyümölcsöt érlel ki magából. És legyen az a lélek bármennyire elhanyagolt, ha beléje helyezzük az oltári szentség nemes oltását, örök életre szóló termést fog érlelni magából. Krisztus szenvedése megszabadít a bűn hatalmától, Krisztus teste megszabadít a bűn vágyától. Krisztus szenvedése megnyitja az utat az égbe, az ő teste könnyűvé teszi az utat az égbe. Krisztus szenvedése az értünk adott váltságdíj, testének vétele a váltságdíj osztogatása. Aki sokat teszi ki magát a nap sugárzásának, annak fekete lesz a teste. Aki sokat teszi ki magát az eukarisztia sugárzásának, annak fehér lesz a lelke. Fekete fölötted az ég, ott a Krisztus fehér teste. Nehéz az elhagyatott magányos életed, ott a téged szerető Krisztus teste. Keserűen kínoz az emberek részvétlensége, ott az érted önmagát feláldozó Krisztus teste. Kavarok körülötted a kísértő bűn, ott a bűntelen Krisztus teste. Poros és foltos és felhős a lelked, ott a szeplőtelen Krisztus tiszta teste. Csak élj vele, csak vedd magadhoz, csak mondd el, amit az egyház mondat a miséző pappal az áldozás után. Tested, Urunk, mit magunkhoz vettünk, és véred, mit ittunk, hassa át bensünket, és add, hogy ne maradjon bennünk a bűnnek semmi foltja. Hát igen, így válik az oltári szentség a szeretet kötelékévé a fiúval szembe. Nézzük meg, mit jelent Tóth Tihamér szerint az oltári szentség a szeretet köteléke a Szentlélekkel szembe. És valóban válik azzal a Szentlélekkel szemben is. A Szentlélek a szépség lelke és az erő lelke. Az oltári szentség pedig a szépség kiáradása és az erő forrása. Tehát az oltári szentség a szépség kiáradása. Éltető tűz, a szeretet mágia tüze. Nagyon sokan négy fogalmaznak. Ó, drága Jézus, milyen szép vagy te itt. Milyen szépé teszed a lelket, sokan négy is imádkoznak. Éltető tüzet gyújtasz föl a lelkünkben, a szeretet mágia tüzét. Igen, a Szentlélek tűz, és Krisztus vére tűz. A Szentlélek erő, és Krisztus vére erő. A Szentlélek szeretet,
és Krisztus vére szeretet, ízzó, lobogó, önmagát átadó szeretet. A föld egyetlen igazi kincse. Vér, mely üdít, vér, mely tisztít, vér, mely szépít, vér, mely éltet. Vér, mely az örök életre erősít. És így az oltári szentség már nem csak a szépség kiáradása, hanem erőnk forrása is. És mennyire rászorulunk erre az erőre, mennyire érezzük nyomasztó súlyát emberi voltunknak. Hányszor harap húsunkba romlott ösztönök tágra tátott szája, hányszor verítékezünk vészes viharok küzdelmek között, és ekkor fölfénylik fölöttünk a fehér ostya fénye, és megcsendül fülünkbe a krisztusi biztatás, hogy én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem fog éhezni, és aki én bennem hisz, az sohasem szomjazik. Olvashatjuk János 6. fejezet 35. versében. Hányszor rászkodunk össze, mikor rendeket vág körülöttünk a halál kaszája, és ilyenkor felénk csendül az ostyából a krisztusi ígéret szava, hogy én vagyok az élő kenyér. Ha valaki a kenyérből eszik, örökké él. Fáradt vagy, kedvetlen és ingerült vagy? Menj áldozni, és áldott béke csöndje ömlik el lelkeden, mihelyt fölfénylik fölötted a fehér ostya titka. Sötét gondok, fekete felhők nyomaszkodnak rád, térdelj le az oltári szentség előtt, és kisüt a vigasztalás éltető napja, mihelyt fölfénylik fölötted a fehér ostya titka. Kiábrándult, csalódott, összetört lelkekkel van teli a mai világ, nem eshetünk kétségbe, míg fénylik fölöttünk a fehér ostya titka. Tragikus korszak szakadt reánk. Mindenfelé nyugtalan vívódás és lázas vergődés. Nem veszett el a jövőnk, míg fénylik fölöttünk a fehér ostya titka. Ó, áldott szentitok, mely Istenhez kötöd Istentől jövő és Istenhez tartó emberi lelkünket, mély üres volna az élet nélküled, mély céltalan a küszködés nélküled, mély szeretetlen az emberiség nélküled, és mély gazdaggá, széppé és testvérivé válik általad, ki összekötött híveidet az Atyával, Fiúval és Szentlélekkel, de ezáltal egymás közt is összekötöd őket a szeretet kötelékével. Kedves Mária Rádió hallgatók, az oltári szentség

mélyben különböznek, de egyek lényekben és a benső isteni életben. És így legyenek a követői is. És az Úr így imádkozik tovább, hogy egyek legyenek, amit mi egyek vagyunk. Tehát a három személyű egyistenben az isteni személyek egymásban vannak. Az Atya a Fiúban, a Fiú az Atyában. És ennyire egyek legyenek követői is? Igen, ez Krisztus akarata. Különbözünk személyben, de legyünk egyek szeretetben. Kedves Már Rádió hallgatók, Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus.

a színed előtt megállni, uram, csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehúnyni, megmaradni, némán mozdulatlan, feléd kitárni egész valómat, tiéd lenni örök jelen, aki te vagy a test és a vér. Elfogadom, uram, hogy semmit ne érezzek. Elfogadom, uram, hogy semmit ne lássak. Elfogadom, uram, hogy semmit ne halljak. Megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen most itt előtted állok, és azt akarom, hogy akadály nélkül találkozzak veled. A hit nagy csendjében, uram, itt most, színed előtt. És tudom, hogy nem vagyok egyedül, uram. Nem lehetek többé egyedül. Úgy érzem, hogy egy egész tömeg vagyok, uram. Emberek ezrei laknak bennem. És találkoztam velük, és ők betértek hozzám. És te is találkoztál velük, és ők is betértek hozzád, és szállást is kaptak nálad. De előbb megkínoztak. Aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én? Mit tettem én, uram? Én hagytam. Hagytam őket, uram, hagytam. És jól tettem. Hagytam, hogy belőle táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. Uram, amint a színed elé járulok, íme magammal hozom őket eléd. Miközben magam előtted most kitárom, őket is bemutatom neked, uram. Őket is, akik nem hisznek benned, bemutatom. És tudom, hogy te szereted őket. Tudom, hogy sokan megtagadnak. Nem hisznek a te testedben és véredben, aki jelen vagy így az oltári szentségben. És te mit válaszolsz? Íme itt vagyok. És úgy érzem, hogy most ők is előtted állnak, uram. Nem mentél el. Itt maradtál.

belőle táplálkozunk, milyen különösen szent és nagy titok. Esszük az Istent. A legnagyobb szeretetet. Íme itt vagyok, Uram. Íme itt vagyok, fiam. Táplálkozz és szeress.

Takács Zsuzsa, Úgy emelni házat. A tökéletes bánat ez volna tehát. Szívem kis teste vacog a papírerdő fáin hangtalan. Semmi akartam lenni, és megsemmisültem. Esetem leírása túlfut a vonalas füzet szegélyén. Aki természetemnél fogva érzékeny vagyok, lemondtam a szépség és kényelem morzsáiról. Mostam lavorny vízben nyomorultjaim testét, de nem lehettem lelkük hírhozó angyala. Úgy emelni házat, hogy kívül maradjunk és nézzük az egyre nagyobb sötétben az ablakok ünnepi szárnyalását. Megváltunk. Légy te, utolsó szavunk.

Pilinszky János parafrázis. Mindenki táplálékaként, ahogy már írva van, adom, mint élő eledelt a világnak magam. Mert minden élő egyedül az elevenre éhes. Lehet a legjobb szeretőd végül is összevérez. Csak hányódom hát ágyamon, és belérezketek, hogy kikkel is zabáltatom a szívverésemet. Miféle vájó ez az ágy, ugyan miféle vájós, mi odalök, micsoda vágy tündöklő tisztaságú. Szünetlen érkező szívem, hogy falja föl a horda. Eleven táplálék vagyok, dadogva és dobogva. Eleven étketek vagyok, szünetlen és egészen, emészítek föl lényegem, hogy éjségtek megértsem. Mert aki végképp senkié, az mindenki falatja. Pusztíts hát szörnyű, szeretet, ölj meg, ne hagyd magamra. Elsüppedek a hóesésben, eltűntem, eltűnök. Ahogy a semmi kisimítja az agónia árkait, miként a vidék hófúvás után lecsillapul, hazatalál. Valahogy úgy alakul, rendeződik fokról fokra ember és Isten, pusztulás és születés, párbeszédem.

Ha az Úr nem ment el, itt maradt. Ő belőle táplálkozunk. Ó, különös szent nagy titok! Az Istent esszük, mint az őstörzsek borzongó lagzikon ették itták királyaik húsát vérét, hogy óriás halott királyok ereje szállna mellükbe. De a mi királyunk Krisztus nem halott. A mi királyunk eleven. A gyenge bárány nem totem, a megváltó nem törzsvezér. Ereje több, ereje más. Ő óriásabb óriás, ki két karjával által ér minden családot s törzseket. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, és úgy vesszük őt magunkhoz, mint ama vadak a tetemet vagy totemet? Áradj belénk hát, ó örök igazság és szent szeretet! Oldozd meg a bilincseket, amikkel törzs és vér leköt, hogy szellem és ne hús tegyen magyarrá, s nőjünk ég felé testvérnépek közt, mint a fák, kiket mennyből táplál.

ott sűrűködve burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom, hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Gyergyó Szent Miklóson a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre.
1: Uram, segíts meg engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Halleluja. Krisztus tündöklő nappalunk, az éj árnyát eloszlatod, kit fényből fénynek val a hit, és fénnyel áldott szentjeid.
1: Esengünk hozzád, Szent Urunk, míg tart az éj, vigyázz reánk. Találjunk benned pihenést, adj nyugodalmas éjszakát.
0: Mikor lecsukjuk két szemünk, a szívünk virrasszon veled, őrködjék mindig jobb kezed, hűséges híveid felett.
1: Védelmezünk, tekints le ránk, igázd le ellenségeink, vezess szolgáidat, kikért véred váltsága volt a bér.
0: Legyen most néked Krisztusunk és Szent Atyádnak tisztelet, s a Szentléleknek is veled zengjen dicséret szüntelen.
1: Amen. Amen.
0: Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam. Te vagy Uram én reményem, ne hagyj soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem.
1: Fordítsd felén füledet. Siess, Uram, ments meg engem.
0: Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem.
1: Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem.
0: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Légy védelmező Istenem és menedéket adó házam.
1: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Istenem, figyelj a szómra.
0: Fordulj felém és hallgass figyelmesen, könyörgésem hangos szavára.
1: Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat?
0: De nálad bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.
1: Remélek az Úrban, benne remél a lelkem, és bízom ígéretében.
0: Lelkem várja az Urat, jobban, mint éjjé őr a hajnalt.
1: Bizony jobban, mint éjjé őr a hajnalt. Várja Izrael az Urat.
0: Mert az Úrnál van az irgalom, és bőséges a megváltás nála.
1: Választott népét ő váltja meg minden bűnétől.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: A mélységből kiáltok, Uram, hozzád.
1: Ne vétkezzetek, a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, ne adjatok teret a sátánnak.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
1: Kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
1: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
1: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk. Szelíd és alázatos szívű Urunk Jézus Krisztus, aki édes igát és könnyű terhet raksz követőidre, fogadj jóságosan mai napunk jó szándékait és tetteit. Adj nyugalmas éjszakát, hogy holnap készségesebbek legyünk szolgálatodra, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket és családjaitokat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
2: Üdvözítünk, édesanyja, mennyeknek megnyílt kapuja, tengerjárók szép csillaga, boldogságos Szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek, mert angyali köszöntésre rátszállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, Szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szentléleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek.
3: Mária Rádió egy fénysugár a lelkednek.
4: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök a Családpercek című rádióműsorunkat hallják. A mikrofonnál Kertész Marika, a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat munkatársam. Amikor két ember kimondja az életre szóló igent egymásnak, nem csak egy közös élet kezdődik el, hanem egy közös útkeresés is. A házasság nem pusztán érzelem vagy együttélés, hanem döntés, küldetés és mindennapi építkezés. De vajon mitől marad élő és erős egy kapcsolat? Milyen célokat érdemes közösen kitűzni egy házasságban? Mit jelent tudatosan építeni a kommunikációt, a családi kultúrát, a közös jövőt? És hogyan lehet Istent is meghívni ebbe a közösségben? Mai beszélgetésünkben ezekről a kérdésekről gondolkodunk együtt vendégeinkkel, Péter Borókával és Lóránddal. Reméljük, hogy nem csak a jegyesek és a fiatal házasok találnak majd benne bátorítást, hanem azok is, akik szeretnék újra gondolni közös céljaikat és hivatásukat a házasságban. Tartsanak velünk! Isten hozott benneteket ebbe a műsorba, és arra szeretnélek mindenek előtt megkérni, hogy magatokról, a hivatásotokról, munkátokról mondjatok néhány szót.
1: Üdvözlünk minden kedves hallgatót! Én Péter Lóránd vagyok, Csíkszeredában születtem, majd Kolozsváron tanultam, ott végeztem az egyetemet. Ott is ismerkedtem meg a kedves feleségemmel a Kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség berkein belül, most pedig informatikusként, programozóként dolgozom.
2: Én is köszöntök minden kedves hallgatót. Én Boró vagyok, marosvásárhelyi születésű. Én is Kolozsváron tanultam, 9 évet éltem Kolozsváron, majd lassan 2 éve költöztünk haza Csíkszeredába, úgyhogy most már csíkszeredai lakosnak mondom magam. Jelenleg szociális munkásként, mentálhigiénés szakemberként és dizájnerként dolgozok egy alapítványnál.
0: Szeretném, hogyha egy kicsit visszanyúlnánk a kapcsolatotok kezdetére. Megkérlek, hogy beszéljetek arról, hogy miért egymást választottátok. Mit tartottatok a legfontosabbnak a házasságra való felkészülésetekben?
1: Igazság szerint kicsi spontán módon és kalandos utakon találtunk egymásra, de igazság szerint aztán azért választottuk egymást, mert azt vettük észre, hogy azonos az értékrendünk, nagyjából hasonlóképpen gondolkodunk a világról. Fontos volt mindkettőnknek, hogy katolikusok vagyunk, és így akkor katolikus házasságot is tudtunk kötni. És természetesen jól is esett egymás társaságában lenni, jól éreztük magunkat, amikor együtt voltunk. Természetesen persze vonzónak is találtuk egymást, ezt sem szabad félretenni. De egy, mutatom, hogy kalandos úton körülbelül bő 2 év kellett, amire egymásra találtunk, amíg rájöttünk, hogy mi szeretnénk egy párt alkotni.
2: Igen, majd az egy pár alkotás után 5 év hát kapcsolat és ismerkedősebb időszak volt, de már együtt voltunk, és 5 év után léptünk jegyességbe, és ami számunkra a házasságra való felkészülésben fontos volt, az a jegyes kurzus, amit mi igyekeztünk komolyan venni. Sokat tanultunk, töltöttünk a kurzus alatt, és nagyon sok gyakorlati tanácsot kaptunk. Emellett fontos volt számunkra az, hogy olvassunk. Sok házasságra felkészítő könyvet olvastunk, ami által több olyan téma is feljött, és átbeszélésre került, ami úgy egy hétköznapi beszélgetés során lehet nem jön fel. Ilyen volt például az, hogy hogyan osszuk be a házi munkát, a pénzügyeket hogyan kezeljük, ki mit hoz otthonról, milyen családi örökségeink vannak. Ezekről jó volt beszélni és tudatosan készülni arra, hogy mi majd mit szeretnénk a házasságunkba, mi az, amit hozunk, és mi az, amit tovább is szeretnénk vinni, és amit le szeretnénk tenni.
0: úgy tűnik abból, amit elmondtatok, hogy nagyon tudatosan készültetek erre a házasságra. Azt hiszem, hogy nem hangzott el az, hogy mennyi ideje is vagytok házasok.
1: Hát igazság szerint most bő másfél éve vagyunk házasok. Idén augusztus 23-án lesz 2 éve, hogy megházasodtunk. Úgyhogy még igazság szerint a házasságunk elején járunk, azt elmondhatjuk. Tehát biztos vannak mások, akik többet tapasztaltak a házasságból, de igen, mi az elején járunk még. Azt kell mondjam,
0: ez viszont nem jelenti azt, hogy nem lehetne tőletek tanulni. Én azt gondolom, hogy biztos, hogy fognak elhangzani olyan dolgok, ami akár azokat is építi, akik már évtizedek óta házasok.
1: Adja Isten, hogy így legyen.
0: Milyen konkrét céljaitok vannak a kapcsolatépítés, a kommunikáció, a családi kultúra építése kapcsán? Hogyan indultatok neki ennek a házasságnak, milyen célokkal?
2: Céljaink azok mindig vannak, a megvalósításhoz természetesen idő kell, de vágyunk az, hogy heti egy közös randi esténk, délutánunk legyen, ami a miénk. Ezt majd hosszú távon fontosnak tartjuk a gyereknevelés időszakában is, hogy ne a gyerekek kerüljenek az első helyre, hanem maradjunk kettőnk számára mi az első helyen, így azt gondoljuk, hogy a gyerekeinknek is gyümölcsözőbb tud lenni a gyerekkoruk, hogyha azt látják, hogy mi ketten jól vagyunk. Ez lenne egy célunk.
1: Igen, ez a szokás még igazából hogy is mondjam, kialakulóban van, még nem sikerült teljesen magunkévá tenni, hogy minden héten elérjük ezt, de igen, ez a célunk, ezt szeretnénk bevezetni, hogy legyen kimondottan minden héten egy közös randi programunk. Emellett fontosnak tartjuk azt, hogy tisztán kommunikáljunk. Ez alatt azt értem, hogy konkrétan mondjuk ki, fogalmazzuk meg azt, hogy mi van bennünk, mik a problémáink, mik a vágyaink, hiszen azt látom, azt látjuk, hogy ez sok konfliktustól megmenthet, hiszen sokszor a vitáknak a nagy része legalábbis nálunk a félre kommunikációból fakad, hogy másképp értjük azt, hogy mit szeretne a másik, milyen vágya van, milyen problémája van, nem értjük meg igazán egymást, és ezt azt hiszem, hogy lehet tanulni, azt, hogy hogyan kell tisztán kommunikálni, hogyan kell úgy kommunikáljunk, hogy a másik azt értse, amit mi szeretnénk, hogy megértsen a mondandónkból. Ugyanakkor itt fontos az is, hogy ne a saját igazunkat keressük mindig. Ne azt keressük, hogy nekem legyen igazam egy-egy vitában, vagy már pedig én mondtam meg a tuttit, és nem te, hanem legyen fontosabb a szeretet és a megbocsájtás, az, hogy elfogadjuk a másikat úgy, ahogy van, még akkor is, hogyha hibázott, és ne az legyen a vitának a végkimenetele, hogy ki a győztes, ki győzött, hanem az, hogy a ketten együtt tudjunk közösen előrelépni.
2: A családi kultúránk még igazából kialakulóban van, azt érezzük, de elsősorban szeretnénk hűek maradni a katolikus értékekhez, együtt megünnepelni ezeket az ünnepeket is, és ennek fényében ünnepelni a gyerekekkel is, ezt tudatosan belevezetni őket ebbe. Szeretnénk kialakítani egy saját szokásrendet. Nagyon szeretünk főzni, így fontos számunkra a közös készülődés, a közös főzés, természetesen a főzések után az étkezések. Az is fontos számunkra, hogy kialakítsuk, hogy mikor mit eszünk. Van egy ilyen rutinunk, hogy vasárnap reggel amerikai palacsintázunk. Ezt ugye egy kis közös apró szokásnak tartjuk, vagy közösen filmezünk. Az egyik kedvenc sorozatunk, amit szoktunk nézni, az a Chosen. Tehát fontos számunkra egy egyedi, de krisztusi családi kultúrát kialakítani.
1: Igen, ez lényegében még azt hiszem, hogy még mindig formálódik, hiszen szerintem még mondhatom még mindig, hogy friss házasok vagyunk. Úgyhogy ez a szokásrendszernek a kialakulása még folyamatban van, de remélem, hogy idővel ez szépen kialakul, és lesz egy igen keresztény alapokra épülő szokásrendszerünk.
0: Olyan jó volt hallani azt, hogy mindketten gyerekekben is gondolkodtok, és tudatosan készültök akár, legalábbis az jött át számomra abból, amit mondtatok, a szülői hivatásra is. Milyen értékeket szeretnétek majd továbbadni a gyermekeiteknek? Beszélgettetek már erről?
2: Hát igen, természetesen beszélgettünk, ez a kapcsolatunk alatt is téma volt, hogy mik azok az értékek, amik számunkra fontosak, és majd tovább szeretnénk adni. A jegyesség alatt is beszéltünk, és most is folyamatosan téma. A legfontosabb érték, amit így összhangban mind a ketten érzünk, az a keresztény-katolikus értékek lennének. Ezeket fontosnak tartjuk, a szentségeket nagyon fontosnak tartjuk, és ezeknek a fontosságát szeretnénk mindenképp továbbadni a gyerekeinknek.
1: Igen, és ez igazából összhangban azt is szeretnénk, hogy ha a gyermekeink szeretetteljesen és emberségesen lennének jelen a társadalomban, igazából ez összekötődik azzal, hogy katolikus keresztény értékrend szerint éljék a mindennapjaikat, és ez megmutatkozik nem csak akkor, amikor éppen egy dicsőítő alkalmon vannak, vagy a templomban vannak, hanem azon kívül a világban is. Példának Ferenc pápának a három híres szavát tudom előhozni, hogy szeretnénk, ha gyermekeink majd sokat használnák a kérem, köszönöm, bocsánat szavakat, ezáltal is úgymond szeretetteljesen és emberségesen lennének jelen a világban.
2: Igen, emellett mi nagyon szeretjük a természetet, nagyon szeretünk sétálni és rácsodálkozni a természetnek a szépségére, a Jóisten alkotására, és szeretnénk ezt átadni nekik is, hogy ilyen rácsodálkozva és örömmel tudjanak körülnézni maguk körül, és az apró természeti szépségeket is meglátni, és ezeket megóvni, és megbecsülni.
0: Nagyon szép elképzeléseitek, terveitek vannak, és én hiszem, hogy a Jóisten megáldja a törekvéseiteket, mindazt, amit tesztek azért, hogy jó szokásokat tudjatok kialakítani, amiben aztán majd a gyerekeitek is belenőhetnek, vagy beleszülethetnek előbb nyilván. Lehet, hogy már azon is gondolkodtatok, hogy mi a házasságotoknak a küldetése, ha fogalmazhatok így, mire hív benneteket az Úr, vajon miért rendelt egymás mellé. Persze azért is, hogy utódokat nemzetek, de hogy talán lehet valamilyen más szolgálati terület is, ahova elhívott az Úr.
1: Itt leginkább talán azt tudjuk megfogalmazni, hogy a házasságunk küldetése úgy alapvetően az lenne, hogy keresztény családként éljünk együtt. Természetesen az, hogy gyermekeket neveljünk, és igazából legfőbb küldetésünk az az, hogy együtt eljussunk a mennyországba. Igazából, ha ez sikerül, akkor azt hiszem, hogy minden más lényegtelen emellett, hiszen talán ez a legfontosabb életcélunk, vagy a házasságunkban is a célunk.
2: Igen, ez a vágyunk, hogy jelen tudjunk lenni Krisztusian a társadalomban, hogy példák tudjunk lenni, természetesen nem a mi erőnkből, hanem a Jóisten erejéből.
1: Nem egy egyszerű feladat ez, azt meg kell hagyni, de reméljük, hogy a Jóisten segítségével tudunk e felé haladni, hogy egyre inkább ez az egység mutatkozzon meg bennünk is.
0: Mi az, ami segíthet nektek ebben, vagy mit gondoltok, mit kell nektek tenni ennek érdekében? Mi a ti részetek?
2: Szerintem nagyon fontos az, hogy ne egyedül próbáljuk ezt megvalósítani, hogy ezt a küldetést azt érezzük, hogy a Jóistentől kaptuk, és egyáltalán nem úgy, hogy mi ezt ketten önerőnkből hajtsuk végre, hanem vele együtt, rátekintve, főleg amikor nehéz, akkor rátekintve és együtt haladva, és megkérdezni azt magunktól, hogy adott helyzetekben mit tenne Krisztus. Szerintem így tudunk krisztusiak lenni.
0: Ha visszagondoltok a megtett útra, most nem csak a házasságotokra gondolok, a bő másfél évre, ahogy ezt ti emlegetitek, hanem az előtte levő évekre is, mi volt az, ami a legnagyobb örömöt adta nektek, és mi volt a legnagyobb nehézség, amivel meg kellett küzdenetek?
1: Nehéz kiemelni így egy-két dolgot az elmúlt időszakból. Én talán mondhatom azt, hogy a legnagyobb öröm az pont maga a házasságkötésünk volt. Talán akkor nagyon boldogok és felszabadultak voltunk. Nagyon jól esett nekünk, amikor elmentünk a Nászútra. Feleségem azóta is mondogatja, hogy visszakívánkozik oda, hogy legyen még egy Nászútunk. Szóval nagyon jól teltek igazából a maga a házasság is, és a házasság utáni úgynevezett mézes hetek is. Talán ezt tudnám fő pozitívumként kiemelni. Akkor nagyon boldogok voltunk, hogy összekelhettünk. Persze most is boldogok vagyunk egymás mellett, csak azt tudnám inkább kiemelni.
2: Igen, számomra is a szentségi házasságkötésnek a pillanata volt az egyik legboldogabb pillanat. Én ott nagyon éreztem, hogy nem ketten vagyunk, hanem hárman a Jóistennel. Ezen kívül szerintem, ami nagyon sok boldog pillanatot ad, az a minőségi idő együtt, a közös kalandok és kirándulások, amik ugyancsak ilyen feltöltőek is, boldogan gondolunk vissza rájuk.
1: Nehézséget meg úgy igazából nem tudok kiemelni egyet. Azt hiszem, igazából ha gyűjtőfogalomként használhatom így, akkor a hétköznapok a nehézségeink, a hétköznapoknak a bajai azok, amik terhelnek minket, de hála Istennek nem mondhatom, hogy eddig nagy nehézség ért volna minket. Ami volt, azon átmentünk, azon megsegített a Jóisten abban, és hála Istennek, hogy nem okoznak már gondot nekünk.
2: Igen, azt gondolom, hogy az apró cseprő nehézségek igazából összekovácsoltak minket, és adtak egy tartást a kapcsolatunkba. Próbáljuk ezekből a pozitívumokat keresni, ami nem mindig könnyű, de azt érezzük, hogy mindig megerősítettek utólag visszatekintve.
0: Ha egy fiatal jegyes pár ülne most itt veletek szemben, mi lenne a tanácsotok a célkitűzésekkel kapcsolatban, vagy egyáltalán a házas élettel, a házassággal kapcsolatban? Mire figyelmeztetnétek, mire hívnátok fel a figyelmüket?
2: Talán amit itt többször említettünk, az tényleg fontosnak tartjuk, hogy tartsák szem előtt azt, hogy mit tenne, mit mondana Krisztus az élet helyzeteiben, a különböző nehézségekben, vagy örömökben, hogy lenne jelen Krisztus egymással, a kapcsolatokban, a házasságunkban.
1: Én pedig egy másik tanácsot fogalmaznék meg, az pedig arról szólna, hogy merjenek ugyan nagyot álmodni, hogy mit szeretnének megvalósítani, de azért maradjanak reálisak. Tudják azt, hogy honnan indulnak, milyen háttérrel, hol tartanak most, és az alapján hova akarnak elérni, akár mi fér bele az idejükbe, mi elérhető a számukra. Itt, hogy hozzak egy példát, hogy ne legyen ez túl általános, az szerintem a felelős családtervezés. Ezt, ha jól tudom, a katekézisben is benne van, hogy az egyház támogatja a felelős családtervezést, tehát például ne akarjanak 20 gyermeket, bármilyen szépen is hangzik, de azért gondoljanak arra, hogy azokat hogyan tudják felnevelni, gondoljanak arra, hogy őket mind szeretettel és odafigyelő gondoskodással tudják felnevelni, és például azt szerint határozzák meg a céljaikat, hogy hány gyermeket szeretnének vállalni.
2: Igen, és azt gondolom, hogy ebben nagyon fontos a kommunikáció, hogy ezekről a célokról beszéljenek, kapják meg azt, hogy mik a közös célok, és ne egyoldalú célok legyenek, hanem mindig egységben tűzzenek ki valamit, és arra próbáljanak haladni.
0: Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, és Istennek az áldását kérem rátok, a céljaitok teljesítéséhez is. Legyen meg mindaz, amit az Isten akarati életetekkel.
1: Köszönjük szépen, így legyen.
2: Köszönjük nagyon szépen.

0: Kedves hallgatóink, műsorunk végéhez érkeztünk. A mai beszélgetés újra emlékeztethetett bennünket arra, hogy egy házasság nem magától lesz erős. A kapcsolatot ápolni kell, építeni kell. A közös célokat időről időre újra ki kell mondani. Mert ahol nincs közös irány, ott könnyen eltávolodnak egymástól a felek. De ahol két ember együtt keresi Istent, az ő akaratát, együtt tanul szeretni, megbocsátani, újrakezdeni és álmodni, ott a házasság valóban élő szövetségé válhat. Talán a legfontosabb kérdés nem is az, hogy mit akarunk elérni együtt, hanem az, hogy mivé akar formálni bennünket Isten a házasságunkon keresztül. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Az elkövetkező napokban imádkozzunk együtt azért, hogy adjon az Úr bölcsességet minden házaspárnak a közös út építéséhez, hűséget a nehéz időszakokban, és olyan szeretetet, amely napról napra képes megújulni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Családpercek. A műsor meghívottjai leendő vagy gyakorló házaspárok, szülők, akikkel a rádió műsorban a családi élet örömeiről, de nehézségeiről is beszélgetünk. Családpercek. Itt az Erdélyi Mária Rádióban.

0: Kedves hallgatóink, az Öregkor bölcsessége című műsort hallhatják Fazekas Ilona szerkesztésében és műsorvezetésében, itt a Nagyváradi stúdióból.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Nagyváradi stúdiójából az Öregkor bölcsessége műsor hallgatóit. Június 11-én Jézus szentsége szívének főünnepe azt kívánja hangsúlyozni, hogy Isten a végtelen szeretet, Krisztus szíve pedig nem más, mint ennek a szeretetnek az emberi jele. Ő a szeretet révén győzedelmeskedik. Szeretetének legnagyobb megnyilvánulása a kereszt, amely egyben Isten legnagyobb győzelme az emberi történelemben. A keresztből indul ki minden jó. A kereszt az üdvösség forrása, amely elárasztja a világot. Xaveri Szent Ferenc, Istenem, szeretlek. Ó, Istenem, szeretlek forrón, mélyen. Nem mert a kárhozatos szörnyű éjen gyötrő tűzbe vetsz, ha elhagylak, s nem mert engednek édes fényességét, szent örömben úszó angyali zenéjét ígérted nékem szárnyaid alatt. De mert a kereszten karjaid kitártad, emberi szívemet szívedre zártad. Rútul kiszögezve jaj felém hajoltál, vérfutotta arcod édes tüzes oltár. Bűnövért viseltel szörnyű ékességet. Meg nem állottál a gyötrelmek mesdjéjén, átmentél az éjek szörnyűséges éjén, borzalmas kíséret, gyalázat és szitok, lélek, hóhérok, gyűlölet, kárpitok, föttek, jaj, követtek az utolsó szóig. Rettentő mértékkel mértett szeretésed, ó, legyek, hadd legyek könnyező vetésed, hadd legyek, én legyek a te aratásod, míg gyötrelmeiddel lelkem földjét ásod. Szeretlek, szeretlek, nem mert megmentettél, hanem mert a vérig, halálig szerettél. És amint te szerettél, szeretlek most téged. Életem és lelkem elkínálom néked. Szeretlek, szeretlek, te vagy királyom, Istenem, mindenem, örök mennyországom.

Kedves testvéreimnek felolvasok most egy imát. Medjugorje Mária béke királynője vízhangja 2010 májusában megjelent hírleveléből, az Echo-ból. Ezt az imádságot Jézus, te gondoskodj, Jézus sugallatára Don Dolingo Rutolo nápolyi pap írta, aki a szentség hírében halt meg. Sokat foglalkoztatta ez a kérdés, miért nem kell nyugtalankodni? Erre ad választ a bizalomteljes önátadás Jézusnak, mely az ima minden sorából kihallatszik. Nincs hatékonyabb kilenced ennél. Hallgassák meg mély áhítattal. Ó Jézusom, átadom magamat, te gondoskodj. Add át magad az én szívemnek, és meglátod. Azt akarom, hogy higgy a mindenhatóságomban, nem pedig a hatékonyságomban. És engedd meg, hogy én működjek benned, és általad másokban. Keresd a velem való bensőséges kapcsolatot. Enyhítsd utánad való szomjamat, hogy gazdaggá tehesselek, és úgy szerethesselek, ahogyan erre vágyom. Engedd meg, hogy hozzád jöjjek, hogy meglátogassalak. Engedd

azokat, akkor én mindent meg fogok adni neked, amire csak szükséged van, az örök tervemben. Olyan érzésekkel ajándékozlak meg, melyekre szükséged van, együttérzést adok neked fele barátaid iránt, és mindent megteszek azért, hogy úgy beszélj és azt tedd, ami kedves számomra. Itt tetteid szeretetemből fakadnak majd. Az én erőm fog működni általad, nem a te aktivitásod lesz előtérben, és új gyermekeimhez vezetlek téged, akik bennem fognak születni. Annyira tudok működni benned és általad, amennyire igaz fiammá akarsz lenni, úgy, ahogyan egyszülöttem, mert jól tudod, ha az én akaratomat teszed, testvérem, nővérem és anyám leszel, hogy el tudj vinni másokhoz, ezáltal új gyermekekre találhassak, és meg tudjak születni sokakban. Így az igaz fiakat szolgálva, új fiakat teremtek. Mindaz, amit te tudsz tenni, semmi ahhoz képest, amit én azon szívek rejtekében teszek, akik szeretnek. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha bennem megmaradtok, és az én igéim ti bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. János 15. versében.

0: Jézus szentsége szívének ünnepét követően egész hónapban napról napra imádkozzuk Jézus szent szívének litániáját, melyel köszöntjük Urunkat Jézus Krisztus. Mi csodálatosan szépek, lelkünket felemelőek az énekek Jézushoz, melyeket énekelünk ebben a hónapban. A szentmise kezdetén szívünket melengető, ha így köszönt ránk a tisztelendő Úr, Jézus Krisztusban kedves testvéreim. A keresztények azok, akik Krisztus Jézusban élnek, el kell jutnom oda, hogy mondhassam Szent Pál apostollal, melyet a Galatákhoz írt levelében 2:20-ban olvashatunk. Élek ugyan, de nem én, hanem Krisztus él bennem. Ha ezt a vágyunkat sikerül beoltani szívünkbe, akkor már bátran énekelhetem. Jézusomnak szívén megnyugodni jó, elmerülni benned csendes tisztató. Földi bútól, bajtól szíved enyhülést ad. Te nálad lelkünk megpihen, ki sírva sírt migad. Az előzőkben elhangzott imában egy nagy kérdés lett feltéve, és ismétlődik: add át magad az én szívemnek. Ezt viszont csak csendben és hallgatással tudom megtenni. Medjugorje Mária, a béka királynője vízhangja hírlevél ekhójában, áprilisi számában figyelmeztet erre nagyon. A nagyváros Rio de Janeiro bíborossa közleményt adott a brazíliai püspöki nemzeti konferencián. A zaj, mint menekülési útvonal.
1: Manapság egy olyan világban élünk, amelyet hangok és zajok vesznek körül, és ezért nagyon nehéz megtapasztalni a csendet. Egyszerre akár több elektromos berendezést is lehet hallgatni, hogy ne gondoljunk sokat az életre, és hogy elvonjon mindez bennünket a mindennapok keserűségeitől. Arra vagyunk irányítva, hogy folyamatosan pénzt keressünk, hogy rohanjunk megállás nélkül, javakat halmozzunk fel, és ebben a keresésben befed minket az autók, a telefaxok, csengők, autódudák, a rádió, a tévé, a mobiltelefonok zaja, a fülsüketítő zene, mindenféle kiáltások. A csönd szükséges a személyes egyensúlyhoz, de legfőképpen ahhoz, hogy Istennel és önmagunkkal találkozzunk. Az embernek szüksége van a csendre, legbensőbb természetének része az. Itt találkozik az ember magával, az Istennel, hiszen a háromság a csendben lakik. Ennek kapcsán a bíboros emlékeztet arra,

0: hogy Jézus is egészen tisztán fejezte ki magát, amikor a belső ima szükségességéről beszélt. Hangsúlyozta a csend fontosságát, hogy az Atya alakja felragyoghasson bennünk, és ezért Krisztus ezt tanácsolta: zárjuk be szobánk ajtaját, keveset beszéljünk, maradjunk csendben az ő jelenlétében. Ez az Atyával való együttlét nem más, mint a nyugalom imája, mely tele van örömmel csak azért, mert Isten előtt állhatunk. Életünknek szüksége van csöndből fakadó egyensúlyra, mely csönd béke után kiált. A keresztény csend tele van Isten igéjével, és megvilágítja életünket. Észre kellene vennünk, hogy mennyire fontos a csend az imádsághoz és az élethez, hogy a hozzáállás elősegíti az örök igazságok szemlélését. Isten arcának keresését helyezi előtérbe, minden más dolog elé.
1: Reményik Sándor ezt hangsúlyozza versében: köszönöm, Uram, hogy tiszta a szemem, s látom ragyogni arcodat. Köszönöm, hogy erős a lelkem, s tudom harcolni harcodat. Köszönöm, hogy tudlak szeretni. Köszönöm, hogy hitem erős. Köszönök mindent, mindent, Uram. A sok tavaszt, lepkét, búzavirágot. Köszönöm a dalt, életet, álmot. Köszönöm, hogy végig enyém voltál. Köszönöm a tábort és Golgotát. Köszönöm Emmauszt és Betániát. Ha elmegyek, Uram, mindent megköszönök, s megcsókolom szentséges kezed, mely átkarolva tartott a viharban, védett és el nem eresztett. Köszönöm, hogy oly sok szerető szívet adtál, vendégséget szentelt oltárodnál. Köszönöm, melyben eljössz a percet, s mit letűznek fölém a keresztet.

0: Sokat beszélünk arról, hogy korunk sok értékről mondott le. Ezek közé tartozik a csend is. A mai ember nem igazán szereti a csendet. Talán ennek tudható be, hogy annyi durvaság van közöttünk. Már a gyermekek is ilyen légkörben nőnek fel sokszor. Az egyik keresztény újságban olvastam Hársfalvi Ottó írását, címe Csend, mely oly találó a mindennapjainkban. Hallgassák csak nagy figyelemmel. Kocsi áll meg nem messze a lakásomtól. Leengedett ablakánát hangos zene törő meg a vasárnap délutáni csendet. Nem is annyira zene ez már, csak a dobok ütem diktáló hangja. A vezető kiszáll, elmegy, a zene marad. A szórakozó helyekről is hasonló ütemes zene hallatszik késő éjszakáig. Ez a modernkor zenéje? Vagy egyszerűen menekülés a csendtől? A Szentírásban világosan látjuk, milyen fontos szerepe van a csendnek. A teremtéskor, amikor Isten lelke lebegett a világ felett, kimondhatatlan csend, nyugalom, béke honolt. Érzékelteti velünk a Szentíró. A pátriárkák, a próféták megszólítása, meghívása az éjszaka csendjében történt. Ábrahámot éjjel szólította ki sátrából az Úr, hogy megmutassa az ég csillagain keresztül, mennyi utódot támasz neki. A gyermek Sámuelt szintén az éjszaka csendjében hívta meg az Úr az ő szolgálatára. Talán a karácsonyi éjszaka csendjét érzékeljük legjobban, a csendesét. Jézus a pusztai magányban és csendben készült fel 40 napon át küldetésére. Majd sokszor vonult még vissza, hogy egyedül csendben legyen. Liturgiánkban is megvan a helye a csendnek, és nem ok nélkül. Gondoljuk végig a szentmisét. A bevezetőben, a bűnbánati résznél, a könyörgések felszólítása és maga a könyörgés között, az átváltoztatásnál, az áldozás után, újabban pedig sok helyen a szentbeszédek után tartott néhány pillanati csend mind fontos részét képezi a liturgiának. Segítenek magunkba tekinteni, ráhangolódni a szentmisére, kapcsolatot teremteni Istennel, átélni a szentmise részeit. Talán a legmeghatóbb, legkifejezőbb a virágvasárnapi, nagypénteki szenvedés történetben, a passióban Jézus halálakkor a rövid csend. Jézus kilehelte lelkét. Letérdelünk, és az isteni szeretetnek erre az áldozatára gondolunk.
1: Uram, állíts szájam elé őrséget, és ajkam kapujához rendelj védelmet, írja a Zsoltárok könyve 140. fejezetének 3. verse. Teréz anya, a hallgatás értéke. A hallgatás szelídség, amikor nem szólsz, ha bántanak, amikor nem keresed a magad igazát, amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged, a hallgatás szelídség. A hallgatás irgalom, amikor nem feded fel testvéreid hibáit, amikor készségesen megbocsájtasz anélkül, hogy a történteket felemlegetnéd, amikor nem ítélsz, hanem imádkozol, a hallgatás irgalom. A hallgatás türelem, amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést, amikor nem keresel emberi vigaszt, amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a mag kicsírázzék, a hallgatás türelem. A hallgatás alázat, amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik jobb nálad, amikor hagyod, hogy a testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek, amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért, amikor cselekedeteidet félreértik, amikor másoknak hagyod, hogy a vállalkozás dicsőségét, a hallgatás alázat. A hallgatás hit, amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni. Amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess. Amikor nem törődsz azzal, hogy megsértenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért. A hallgatás hit. a hallgatás imádat, amikor átkarolod a keresztet, anélkül, hogy megkérdeznéd, miért. A hallgatás imádat. Jézus hallgatott. Máté 26.63.
0: Miért van az, hogy korunkban annyi ember eltávolodik Istentől, és nincs hite? Egyik válasz, mert korunk embere nem szereti a csendet. Reggel felkelünk, bekapcsoljuk a rádiót, a televíziót, hogy halljuk a híreket, de inkább azért, mert nyomaszt bennünket a csend. Félünk tőle, nyomaszt, mert a csendben megszólal a lelkiismeretünk hangja, mert egyedül érezzük magunkat, pedig erre néha szükségünk van. Minden rombolás zajjal történik. Az igazi, értékes alkotások a művészetben csak a csendben jöhetnek létre, lelkünkben is. Jön a nyár, a kirándulás, kikapcsolódás ideje. Sokan a természetben keresik a kikapcsolódást, ahol csak a madárdala vagy a patak csobogása töri meg a csendet. Ez is inkább beolvad a teremtett világ szépségébe. Ha talán erre nincs lehetőségünk, templomainkban bármikor megtalálhatjuk a csendet. Ez az igazi kikapcsolódás és nyugalom, ahogy Paul Claude versében leírja. Jöjj a templomba, ne szólj egy szót sem, csak nézd az Isten anyját. A nincstelenség bármilyen sötét, s a jogtalanság bármi mélyre vet. A szenvedés gyötri a gyermeket, az édesanyját kétszeresen gyötri meg. Nézd őt remény és panasz nélkül, ahogy előtted áll itt, mint a szegény, ki szegényebbre lelt, és nézik egymást csöndesen sokáig. Nagy szeretettel elköszön kedves hallgatóitól az Öregkor Bölcsessége műsor szerkesztője Fazekas Ilona és segítőm úgy prózában, mint zenében, Tar Gábor. Most mondjunk el együtt a rádió hullámhosszán fölajánló imánkat, mely által együtt leszünk lélekben, ebben az oly sokszor lélek nélkül rohanó világban. Urunk Jézus, hálából végtelen szeretetedért fölajánlom szent szívednek magam, a mai napon minden imáját, munkáját, örömét és szenvedését. Fogadd el és egyesíts áldozatoddal bűneink engesztelésére, országod gyarapodására, a pápáért és szándékaira, amelyeket e hónapra tűzött ki. Nagyasszonyunk, szeplőtelen szívedre bízom fölajánlásomat. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szerdai adásunk tartalmából. XIV. Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. A Szent Atya köszöntötte a zarándok csoportokat. A szerdai általános audiencián részt vett Hölvényi György Európa Parlamenti képviselő is, aki a Vatikánban tárgyalt. Leó pápa kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét.
1: Leó pápa katekézise spanyolországi útjáról. Őrizzük meg a hit gazdag örökségét. Múlt pénteken érkezett vissza Leó pápa egyhetes spanyolországi apostoli útjáról, és a hagyománynak megfelelően a rákövetkező szerdai katekézisét a látogatásának szentelte. A Szent Péter téren tartott általános kilogatás során a pápa sorra vette a legfontosabb eseményeket, és röviden összefoglalta útjának saját üzenetét. Megállapította, hogy Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták.
2: Oggi desidero proporre alcune riflessioni sul viaggio apostolico che ho compiuto la settimana scorsa in Spagna.
1: Ma szeretnék megosztani néhány gondolatot a múlt heti spanyolországi apostoli utamról, amelynek során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket látogattam meg, kezdte beszédét a pápa. Négy afrikai országot felkereső hosszú utazásom után ezúttal egy ősi és gazdag katolikus hagyományokkal rendelkező európai országot látogatta meg. Egyértelmű volt, hogy a mai Spanyolországban, amely jelentős társadalmi és kulturális változásokon ment keresztül, a pápát mindenhol lelkesedéssel és nyitottsággal fogadták. Ezért hálát adok Istennek és az egész spanyol népnek, a királynak és a polgári hatóságoknak, a püspököknek és az egyházi közösségeknek, szólt a Szent Atya. Isten népe nagy vigaszt nyújtott a pápának hite és szeretete örömteli bemutatásával. Ő pedig megerősítette a híveket, és Róma püspökeként arra bátorította őket, hogy győzzék le a megosztottság és a szembenállás minden formáját, azáltal, hogy mindig ápolják a közösséget, a párbeszédet és az egységet a sokféleségben. Ez Péter utódjának sajátos szolgálata, egy olyan szolgálat, amely sajátosan kifejeződik az apostoli utakon. Minden alkalommal a meglátogatott országok egyházi és társadalmi helyzetéhez igazodva.
2: Nel caso della Spagna ho potuto notare con gioia quanto la gente di ogni età e condizione aspettasse la visita del Papa.
1: Spanyolországi útja során a pápa örömmel állapíthatta meg, hogy mennyire várták a minden korosztályhoz és helyzethez tartozó emberek az ő látogatását. Mindenhol tömegeket talált, akik nagy melegséggel fogadták. Ez korán sem volt magától értetődő, ezért is érdemes elgondolkodni rajta. Természetesen ez a részvétel elsősorban a spanyol nép hitét fejezi ki, ugyanakkor megmutatja azt az általános igényt, hogy igaz és mély alapon legyünk együtt, nem ideológiai vagy részleges érdekek alapján, hanem azon az alapon, amelyet végső soron csak Krisztus tud biztosítani, és amelyet az evangélium a szükséges inkulturációk révén közvetíthet a népek életébe. Megteheti ezt az evangélium, mert üzenete teljes mértékben válaszol mindkét szükségletre, az igazság keresésére és az igazságosság utáni szomjúságra. A bevezeté után a Szent Atya sorra vette látogatása legfontosabb állomás helyeit. Madridban és Barcelonában, nagy katedrálisokban és modern stadionokban gyűltünk össze. A Montserrati apátságban elimádkoztuk a Szent Rózsafüzért. A Sagrada Familia Bazilikában ünnepi szertartáson vettünk részt a kő és a fény szimfóniájának ebben a fenséges szimbólumában, amely a keresztény misztérium egészéről szól. Az ősi és a modern, a katolikus hagyomány és a kortárs kultúra találkozása élénken érzékeltette vele Európa egyedi jellegét, felbecsülhetetlen gazdagságát, mint a jelenkor felülmúlhatatlan valóságát. Ez egy olyan örökség, szögezte le a pápa, amelyet gondosan meg kell őrizni, hogy beépíthessük a mai globális világba korszakalkotó kihívásaival, mint a béke, az integrált ökológia, a méltányos és fenntartható fejlődés és az emberi méltóság tiszteletben tartása. Ezeket a kihívásokat a II. Vatikáni zsinat már világosan felismerte, és amelyekhez a későbbi tanítóhivatal visszatért egészen a legutóbbi Magnifica Humanitas enciklikáig menően, amelynek célja az emberi személy védelme a mesterséges intelligencia korában.
2: Ho colto attraverso i vari incontri il bisogno di ascoltare nella voce del Papa il Vangelo della speranza per questa nostra umanità di oggi.
1: A különféle találkozók során a Szentatya megérezte annak a szükségességét, hogy tolmácsolja a remény evangéliumát a mai emberiség számára, amelyet súlyosan próbára tesz egy megtévesztő fejlődési modell a maga negatív következményeivel. Ezt az igényt, amely a számos, hol megható, hol felemelő tanúságtételben jutott kifejezésre, a pápa mindenek előtt a kicsik és a szegények arcán ismerte fel, akikkel találkozott, mint például annak a kisgyermeknek az arcán, aki felolvasta neki a levelét az egyik plébánián, aztán felismerte a számos bántalmazás áldozatán, akik azt kérték, hogy hallgassák meg őket. Ugyanezt tapasztalta a pápa a börtönben rávárakozó fogvatartottakon, a nyugtalansággal és tervekkel teli fiatalokon, végül pedig a Kanári-szigetek befogadó központjában tartózkodó migránsok arcán is. A Kanári-szigeteken, útja utolsó állomásán a pápa egy átfogó értelmezési kulcsot kapott a helyzet megértéséhez. Ez egyrészt a szigetcsoport földrajzi elhelyezkedése, másrészt pedig a helyi egyház valósága kínálta fel neki, amely nagyszámú kényszermigráns fogad be, különösen Afrikából. Tudjuk, hogy a migráció jelensége összetett és összehangolt, szerbesen illeszkedő cselekvési terveket igényel, de ez a megértési kulcs egy másfajta és tágabb perspektívát nyit, segít annak a megértésében, hogy miként is vagyunk hivatottak újraértelmezni az evangéliumot a mai világban, megosztva egymással kultúráink ajándékait, és különösen azokat a gyümölcsöket, amelyeket Krisztus üzenetének termékenysége eredményez bennünk. Ezeknek a gyümölcsöknek az egyike éppen az egyének és a népek közötti párbeszéd, a testvériség szellemében zajló találkozások, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy felfedezzük és kölcsönösen értékeljük a másik által hozott értékeket. Ez az út nem könnyű, jó akaratot és Isten segítségét igényli, de ez az út vezet a szeretet civilizációjához. Leó pápa utolsó szempontként az apostoli útjának a mottóját idézte.
2: Il motto di questo viaggio apostolico era alzat la mirada, alzate lo sguardo.
1: Alzad la mirada, azaz emeljétek fel tekinteteteket. Ezek Jézus szavai, amelyeket tanítmányához intézett, hogy megtanítsa őket arra, hogy az emberekben és a tömegekben meglássák az élet, az igazság és a beteljesülés utáni vágyot. Elsőként az Úr őnek ismételte meg ezeket a szavakat, és az ő kegyelméből meg is tapasztalta azokat az útja során. Ma pedig a pápa mindenkivel megosztja ezt a felhívást. Emeljük fel tekintetünket. Tanuljuk meg Jézustól, hogy fele barátainkra, az emberekre és a világra Isten szemével nézzünk, azaz szeretettel, tisztelettel és együttérzéssel. Végül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ennek az apostoli útnak a sikeréért, különösen a szemlélődő szerzetes nővérek közösségeinek, amelyek, Istennek legyen hála, számosan vannak Spanyolországban. Továbbra is imádkozzatok, hogy Szűz Mária közbenjárására az általam elbetett maguk bőséges gyümölcsöt teremjenek, kérte és zárta szerbei katekézisét Leó pápa. A szerdai általános kiallgatáson részt vett Hölvényi György, Európa Parlamenti képviselő, aki a Vatikánban tárgyalásokat folytatott Paul Richard Gallagher érsekkel, a Vatikánnak, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárával. Témaként érintették többek között az afrikai országnak nyújtott Európai Uniós támogatást, amelyet az érintett afrikai állami hatóságok és a helyi egyházak közreműködésével próbálnak megvalósítani a helyi katolikus egyház bevonásával az oktatás-nevelés terén. A Szentatya a katekézis követően köszöntötte az zarándok csoportokat és a nagy világnyelveken röviden összefoglalta olasz nyelvű katekézisét. A lengyel zarándokokhoz külön üzenettel fordult.
2: Sono in corso le celebrazioni del trentesimo anniversario della riattivazione dell'azione cattolica in Polonia.
1: Szeretettel köszöntöm a lengyel zarándokokat. A katolikus akció lengyelországi újraindításának 30. évfordulója alkalmából a napokban tartják a megemlékező ünnepségeket, amelyeket még Szent II. János Pál pápa ihletett, aki azt a hit iskolájának nevezte. Leó pápa köszönti a szervezet munkatársainak és tagjainak az evangelizáció iránti elkötelezettségét, és kérte, hogy a hitük legyen a reményjele mások számára is.
0: Leó pápa a kiskorúak védelméről. Biztonságos helyeken élhetjük meg az Úrral való találkozás élményét. Szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Latin-Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül.
2: Queridos hermanos, hermanas, me alegro de recibirlos esta mañana. A ustedes que vienen de distintos países de América Latina, pero que tienen muy claro un objetivo común.
0: Latin-Amerika több országából érkeztek az audienciára résztvevők, mintegy 40 fő, akiket egy közös és világos cél vezet. Azon dolgozni, hogy az egyházi közösségek biztonságos helyek legyenek mindenki, különösen a gyermekek, a serdülők és a leginkább kiszolgáltatott személyek számára. A Szent Atya köszönetet mondott nekik fontos feladatuk végzéséért. Az első tanítványok, amint találkoztak Jézussal, azonnal lenyűgözte őket, és attól a pillanattól fogva annyira megváltozott az életük, hogy elindultak a megtérés útján egészen addig, hogy fenntartások nélkül neki ajándékozták magukat. Ez az élmény azonban nem a múlté. Minden ember hivatása az, hogy átélje ezt a találkozást a feltámadottal, és megélje a vele való azonosulási folyamat lehetőségét. Kétségtelen, hogy ez az evangelizáción keresztül megy végbe, és itt kap szerepet a SEPROME szervezet munkája. Ahhoz ugyanis, hogy valóban létrejöjjön az Úrral való valódi szeretetélmény, biztonságos helyekre van szükségünk. Az Úrral való találkozás pozitív hatással van ránk, és egy olyan élet felé irányít, amelyik tele van szeretettel és szabadsággal. Ennek éppen az ellenkezője történik az abúzus helyzeteiben, melyek traumatikus sebeket ejtenek, befolyásolják és korlátozzák a személyek lelki és emberi fejlődését, figyelmeztetett a pápa.
2: Es en la advertencia del mismo Señor en la que se funda la misión que ustedes han querido asumir.
0: Magának az Úrnak a figyelmeztetésére alapul a kiskorúak elleni visszaéléseket megelőző SEPROME szervezet küldetése, válaszolva Krisztus hívására, aki óva int attól, hogy megbotránkoztassuk a kicsinyeket. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik, írja Máté evangéliuma. 14. Leó pápa legutóbbi spanyolországi apostoli utazásán a püspököknek beszélt azoknak a fájdalmáról, akiket éppen azok sebeztek meg, akiknek a gondjaira voltak bízva. Az ilyen helyzetekkel szemben az egyházi közösségnek az a hivatása, hogy meghallgassa őket, feltárja az igazságot és annak érvényt szerezzen, helyrehozza a történteket, és egyre határozottabban kötelezze el magát a megelőzés és a gondoskodás kultúrája mellett. Ez a feladat, bár elsőként a mi felelősségünk, mint lelkipásztoroknak, olyan küldetés, ami az egyházban mindenkinek szól, és egyesek szakmai szerepvállalását is magában foglalja.
2: Yo les agradezco y al mismo tiempo los animo a seguir adelante con este gran labor.
0: A Szentatya köszönetet mondott a latin-amerikai SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereinek, és nagyszerű munkájuk folytatására biztatta őket. Erősítsék meg a helyi egyházak és a polgári intézmények közötti együttműködési hálózatot, mozdítsák elő a megelőzés és a kiszolgáltatott személyek gondozásának kultúráját. A pápa kívánsága az, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsözően találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelem, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. A szűzanya oltalmába ajánlva a szervezet tagjait, 14. Leó pápa azért imádkozik, hogy ezért az álomért dolgozzanak tovább, és tegyenek meg mindent az egyházi közösség nagyobb bevonásáért. Daniel Portillo atya, teológus és pszichológus, a SEPROME elnöke meghatottan mondott köszönetet Leó pápának a fogadtatásért és a bátorító szavakért, melyekkel pozitívan értékelte a szervezet egy évtizedes tevékenységét, amelynek alapításához ő maga is hozzájárult. Először az egyház csak jogi és pszichológiai megközelítésből válaszolta visszaélések okozta válságra, de ez a jelenség sokkal összetettebb, és megértettük, hogy tudományközi megközelítésre van szükség, magyarázta Portillo atya. Ezért fokozatosan más dimenziókat is bevontunk, amelyek lehetővé tették, hogy az áldozatokat átfogóbb módon fogadjuk és támogassuk gyógyulási folyamatukban. Mi több, arra a meggyőződésre jutottunk, hogy nem elegendők a pontos beavatkozások, hanem a gondoskodás és a megelőzés valódi kultúráját kell előmozdítani az egyházon belül. Fennállása 10 éve alatt a SEPROME több mint 15 000 szemét képzett Latin-Amerika szerte, jelenlétés online kurzusokon, szemináriumokon és nemzetközi kongresszusokon keresztül. A szervezet ezen túl 15 kiadványt jelentetett meg olyan témákban, mint a kánonjog és a büntetőjog, pszichológia és pszichiátria, pasztorálteológia és erkölcsteológia, kommunikáció a médiával és az áldozatokkal, etika, informatika és a digitális világ. Ez utóbbi téma az elmúlt években egyre hangsúlyosabb igényként jelentkezik az egyházi közösségekben. Minden nap újabb valóságok merülnek föl, amelyekre reagálnunk kell. Jelenleg a mesterséges intelligencia széles világában merülünk el, ami folyamatosan fejlődik, fejtette ki a SEPROME elnöke. Legutóbbi képzési találkozóinkon kiváló szakértők segítettek megérteni, hogy a mesterséges intelligencia miként lehet egyszerre nagy fenyegetés a gyerekeknek és a serdülőknek, de egyben alkalom arra, hogy megerősítsük a védelmet egyházi körben. Sürgős képzésre és tájékozódásra van szükség, mi pedig vállaljuk ezt a kihívást, mint küldetésünk lényegi részét, hogy mindenki hozzáférjen ezekhez az ismeretekhez a minőségi tartalmakon keresztül, mondta még el Petrillo atya, aki végül hálával emlékezett meg Ferenc pápáról, aki a SEPROME tagjait a megelőzés apostolainak nevezte. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudetur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a nagyveledi stúdióból köszöntő Önöket Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, mivel várjuk Önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Szedelkényi Károly atya hittanórája lesz hallható. Két órától Ferenc Emese és Koncz Attila Zarándokszem című műsora következik, három órától pedig együtt imádkozhatjuk majd az Irgalmasság rózsafűzérét. 3 óra 30 perckor dr. Horváth Endre atya Ismeretlen Zsoltárok című műsora jelentkezik, éjjel 4 órától pedig egy régebbi szép szentségimádásról készült hangfelvételt sugárzunk. 5 órától a keresztút imádságára hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss híreit sugározzuk, 6 órától pedig a reggeli imádságokkal kezdetét veszi a reggeli ébresztő műsorunk innen a nagyváradi stúdióból. Megköszönöm a megtisztelő figyelmüket, további áldott, nyugodalmas jó éjszakát és jó rádiózást kívánva búcsúzik Önöktől, innen a nagyváradi stúdióból Majoros Attila, a viszont hallásra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten Anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet

0: Tették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Rózsafűzér királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Csíksomjói segítő szűz Mária,
1: könyörögj érettünk.
0: Mária rádió királynője,
1: könyörögj érettünk.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Ez az egész életemhez, pályafutásomhoz kapcsolódik, és erről szeretnék egy értekezést, egy beszélgetést elmondani. Tehát ugye a szakmám az építész urbanista, és most mentem nyugdíjba 46 évi szolgálat után, ebből 32 évi szolgálat volt urbanistaként, ez várostervezőt jelent, 3 fővárosi kerületben dolgoztam, mint urbanista. És hálát adok az úrnak azért, mert nagyon szerettem ezt csinálni és végezni. És ugye az urbanistának egyik legfontosabb feladata a hely szellemének a meghatározása. Mi is a hely szelleme, és hol alakultak ki a települések? A települések általában útkereszteződésekben, hidaknál jöttek létre, ahol általában az adott kor emberei kőkeresztet állítottak. A kőkereszt egy szakrális helyé változtatta ezeket a helyeket, és ugyanúgy, mint ahogy az embernek lelket adott, szent lelket az Úr, ezeknek a helyeknek is adott lelket, tehát a városoknak is lelke van, és a településeknek is, ezt úgy hívják, hogy Génius Loci, vagy a hely szelleme. És ez nagy mértékben az Istenhez kötődik, az Atyánkhoz. És Hamvas Béla ezt kifejtette egyébként, aki a kedvenc íróm, az 5 Génius című könyvében a hely szellemét, és ezt hosszasan tanulmányoztam és értékeltem az életem során. És amikor mindig, amikor egy településhez kötődünk, illetve beszélünk, akkor ez kerül előtérbe nálam. Hát ezeket a kereszteket óriási hittel őseink állították, megemlékezve Jézusról vagy Szűz Máriáról, és ott mindig friss virág volt mellettük. Tehát ez azt jelenti, hogy hetente látogatták.
1: Gyulai István építész urbanista gondolatait hallották.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus.

0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök helyett bemutatott. A bűnösöknek pedig, akik irgalmadért esdekelnek, adj megengesztelődve bocsánatot, ugyanazon szent fiat Jézus Krisztus nevében, ki veled él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Drága gyermekek! A nyugtalanság, az önzés és a bűnszele sok szívet elragad, és a békétlenség a pusztulás felé viszi őket. Ezért arra hívlak titeket, kicsi gyermekek, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jól legyetek szívetekben és a földön, ahol éltek. Szeretlek titeket, kicsi gyermekek, és ezért nem fáradok bele, hogy a megtérésre hívjalak benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. április 25-ei üzenetet hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim! A felnőtt katekézisünk kezdetén köszöntöm a jelenlévő gazdagréti testvéreimet, az Apostol Televízió kedves nézőit, valamint az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóit. A Krisztus névvel ismerkedünk, sok bibliai helyet felidéztünk az előző alkalommal, annak tekintetében, hogy a Krisztus név fölkentet jelent, és bibliai értelemben három olyan szolgálat létezik, amely a fölkenéssel indul, és az Istentől való megbízatás a fölkenés által valósul meg. A királyokat kenték föl, ezért az az Úr fölkentje, amikor Dávid megbosszulhatta volna azt, hogy Saul királyot őt üldözi, kezében volt az élete, akkor is ő elhatározta, hogy nem emelkezett az Úr fölkentjére. Tehát ez a kifejezés az egyik szolgálat szempontjából a királyokra vonatkozik, a másik a papság. Az ároni papság esetében is a papi szolgálat tekintetében, az ószövetségi értelemben felidéztük ezt is, hogy a papot, a főpapot hogyan kellett olajjal fölkenni a szolgálatára, és a prófétasság is kapcsolódik ehhez, a külső jelhez. Az Új Szövetségben mi is gyakoroljuk az olajjal való megkenésnek is a szertartásait, ugyanakkor a Szent Krizmával, illatos olajjal, a lélek közvetítő, a Szent Lélek áradását kifejező illatos olajjal pedig mi is eszközöljük az fölkenést. Már a keresztségkor, amikor megkereszteltünk valakit, már is a vízzel való leöntés után felkenjük Szent Krizmával a Szent Lélek templomává. Aztán fölkenté lesz az, aki bérmálkozik, a Szent Lélek pecsétjét kapja meg,

se az olajkenet, hanem mármint a krizmával való megkenés, hanem a tenyerekre, az áldozat bemutató kezekre, így lesz a papok keze felszentelt kéz. Egyéb esetben meg megkenéssel foglalkozunk, megkenésről beszélünk, ez a mi szentségi gyakorlatunkban, ez az olaj, kenet, ez a kereszteléskor, a keresztelendők olaja, amellyel a katekumeneket kenjük meg, és a betegek szentségénél a betegek olajával kenjük meg a betegnek a testét, ott is először is a homlokát, majd a kezeit, a tenyereit, vagy más olyan testrészt, ahol hozzá lehet férni egy beteghez alkalomattán, ha nem a templomi szertartás keretében járó személyekről van szó, hanem esetleg betegágyon fekvő, betakart, vagy bekötözött, vagy begipszelt, vagy rossz állapotban lévő beteg testvérünknél járunk, akkor valamelyik testrészénél szabad felületen megkenjük őt a betegek olajával. Krisztus neve azt jelenti, hogy fölkent, messiás a héber nyelvben, Krisztus, latinul a Krisztus elnevezés. És itt a katekizmus 437. pontjánál megemlékeztünk az újszövetségi felkenésről, illetve a Krisztus név használatáról, amikor megjelenik a hírnök angyal a pásztoroknak, Szent Lukács evangélium a 2.11. Ma megszületett a megváltótok az Úr Krisztus Dávid városában. Így hirdeti meg Jézus születését az angyal, a hírnök angyal a pásztoroknak. És aztán jön az angyali sereg, akik éneklik a dicsőítést. Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön az Istennek tetsző embereknek, vagy más szóval, ahogy mi a liturgiában ezt használjuk, a jó akaratú embereknek. Aztán itt van a fölkenés, a Szentlélektől fogantatott Jézust várva, már tudja a szűzanya is, és a Szent József is álmában, hogy a Szentlélek erejéből vállalja a küldetését. A fogantatás is a Szentlélek erejéből történik, majd pedig a 30 évvel későbbi útnak indulása tanító körútra, amikor a Jordánnál leereszkedik a lélek, mint egy galamb, és ez a messiási küldetésre való fölkenés a lélekben. Most haladjunk tovább a katekizmus 438-as pontjára. Jézus messiási fölszentelése isteni küldetését nyilvánítja ki. Itt egy idézettel találkozunk, mégpedig Szent Irénaeus, az eretnekek ellen adversus hereses írásából egy idézet, miként maga a név mutatja, Krisztus nevében ott hangzik az, aki fölkente, az is, akit fölkentek, s maga a kenet is, amelyel fölkenték. Az Atya kente föl, a Fiú lett fölkenve a lélekben, aki a kenet. Hát ez nem csak egy nyelvtani zsenialitás, ahogy ezt elmondja Szent Irénaeus, hanem egyúttal egy teológiai mélység, ami feltárulkozik a fölkenés szempontjából, mely mindenképpen Istennek az e világhoz való viszonyát mutatja, az ember élet Krisztusnak a küldetését, hogy az ember világban miként lesz messiás, fölkent, az a Jézus, akinek a neve azt jelenti, hogy Isten a megmentőnk,

0: És itt is egyébként megszületett megváltótok, mondja a hírnök angyal Lukács evangéliumában, az Úr Krisztus, és már is benne van a név említése, a Krisztus név említése. Vagyis Jézus fölkent lett, az Atya keni föl, mert ő a küldött, küldő, Jézus a küldött. A küldő az, aki a küldöttjét felkeni, és mivel, kivel, hogyan, mi által lesz fölkenté a kenet, nem más, mint a lélek, vagyis a Szent Lélek. Ezért mondtuk azt, hogy Jézus esetében nem kell keresnünk az olajat, mert nincs szükség olajra. Az olaj az közvetítő jel, közvetítő anyag, szentségi anyag, ne feledjük el. Kicsit mindig kitekintünk az adott témakörből egyéb vonatkozásokra is a hitünkben, vagy a hívő életünkben, vagy a szentségi életünkben. És ezért beszélünk arról, hogy itt szentségi anyag az olaj, vagy a krizma, ami azt jelenti, hogy a szentség olyan kegyelmi isteni ajándék, amit Jézus akart, amely kegyelmet közvetít, de külső jelekre szorul. Tehát olyan jel a szentség, mely kegyelmet közvetít Krisztus akaratából, vagyis szükség van anyagra, olyan anyagra, amely megvalósítja a szentséget, meg hát nem szép kifejezés, de az anyag a befogadó is, tehát kell, aki fölveszi azt a szentséget, hát ő is anyaga a szentségeknek, a felvevője. De itt most a szentséget megvalósító anyagra gondolunk, ahogy ez az anyag a keresztségben a víz, ez az anyag az eukarisztiában a kenyér és a bor, de ez az anyag a bérmálásban az olajkenet, a krizma, amelynek felkenésével a megbérmált, a Szentlélek lepecsételt, lefoglalt örökös hordozójává lesz. Ezt a karaktert, ezt a szentségi jegyet nem lehet kitörölni az emberből. Hol is láttam ezt a filmet, vagy egy dokumentumfilm, vagy már beszámoló keresztényekről. Nem, ez valóság, bocsánat. Valóság volt, nem film. Hát Egyiptomban. Nagyon elgondolkodtató volt, hogy az ottani kopt keresztények a keresztségkor kapnak egy tetoválást. Na ez az, ami így megragadott engem, amely olyan jelet rajzol valóban a csuklójára, vagy nem tudom már hova is tették ezt a jelet, amellyel a megkeresztelt állapotát igazolja, tehát hogy ő egy keresztény. Na, igen. Nem filmben volt, hanem a közelmúltban történt zarándoklatunknak az egyik nagyon érdekessége, mert jött velünk egy idegenvezető keresztény ember, volt ott egyiptomi testőrünk is, aki föl volt fegyverkezve a mi védelmünk érdekében, de ez a keresztény ember pedig ugye vitt minket a kolostorokba, a szent helyekre, ott adott nekünk magyarázatot, és meg is mutatta ezt a jelet. Igen. Miért volt ez fontos most, hogy elmondjam? Azért, mert ilyen nem látható, de egy ilyen tetoválás kerül az ember lelkébe. Nem lehet kitörölni. Lehet, hogy bizonyos műtétekkel az ilyen tetoválásokat el lehet tüntetni nyilvánvalóan, de a keresztségben és a bérmálásban kapott szentségi jegyet, és ugyanígy a papságban kapott szentségi jegyet, már nem lehet kitörölni, az character indelébilis. Nem lehet eltörölhetetlen jegy. A házasságban is van anyag, csúnya szó, hogy ezt mondjuk, hogy anyag, de a házasság anyaga a vőlegény meg a mennyasszony, mert ők valósítják meg a szentséget. És ők adják magukat, önmagukat a másiknak, vagyis egymásnak kölcsönösen. Ilyenkor nem pecsét kerül a szívükbe, hanem egy kötelék jön létre közöttük, amit a Jóisten valósít meg, hogyha emberi értelemben, emberi szándékukban megfelelnek az egyház követelményeinek, és kellő házasságkötési szándékuk van, minden házassághoz kapcsolódó követelmény és feltétel és emberi valóság szempontjából megfelelnek ennek, akkor létrejön a kötelék. Ha valami hiányzik, akkor azt nem köti össze az Úr, bármennyire is minden megtörtént a szertartásban, de ha a házasulandó felek szándékaiban, vagy emberi állapotában, mondjuk egy pszichikai állapotukban, vagy az értelmük, a judícium, az ítélő képesség dolgában valami hiányosság van, akkor azt nem köti össze az Úr. És ezt tudja az egyházi bíróság aztán kimondani, hogy nem jött létre házasság. De ha minden rendben van, akkor a kötelék fennáll, és erre kimondja az Úr Jézus, hogy amit Isten egybe kötött, azt ember szét ne válassza, amit Isten egybe kötött. De ott nem pecsét lesz, és nem felkenés történik, hanem kötelék, és ezáltal a házasság számunkra szentség, mert Isten közreműködik, és a hűséghez, annak megőrzéséhez, a szolgálathoz, a kitartáshoz, a szeretet lángolásához, a Jóisten adja a kegyelmet, segítséget. Örök messiási fölszentelése Krisztusnak földi élete során tárult föl, amikor János megkeresztelte, amikor fölkente őt Isten szent lélekkel és erővel, vagy hatalommal, erről tanúskodnak az apostolok, az Abcsel 10.38-ban olvashatjuk ezt, és János evangéliuma első fejezete 31. versében a kinyilvánítassék Izraelnek kifejezés is, mint messiás. Ez erre utal, hogy ő fölkentként jött ide közénk. Cselekedetei és szavai úgy ismertetik meg, mint az Isten szentjét. És erről még a gonosz lelkek is képesek bizonyságot tenni. Tudom, ki vagy az Isten szentje. A 439. pontra tovább lépünk. Sok zsidó és néhány pogány is, akik osztoztak a zsidók reménységében, fölismerték Jézusban az Izrael Istene által megígért Dávid fia alapvető messiási vonásait. Itt több szentírási helyet is megjelöl, itt a lábjegyzet. Jézus elfogadta a messiás címet, amelyhez joga volt, de nem minden fönntartás nélkül, mert kortársai közül nem egy nagyon emberi, s lényegében politikai értelemben fogta föl. Hát itt tele van számokkal ez a néhány mondat, ezért ismét előveszem a Szentírást, és megpróbáljuk gyorsan keresni azokat a helyeket, amelyek alátámasztják azt, hogy többen elismerték azt, hogy az Izrael Istene által megígért Dávid fia, ő a mi messiásunk. Azt mondja, hogy nézzük meg a Máté evangélium a második fejezetének a kilenc második versését és a kilencedik fejezetet. mi van itt a második fejezetben. Napkeleti bölcsek érkeznek. Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és kérdezősködtek, hol van a zsidók újszülött királya. Láttuk csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat. Tehát itt nem csak egy király előtt akartak ezek a bölcsek hódolni, hanem a zsidók újszülött királya, tudták, hát hiszen találkoztak a jelenlegi uralkodóval ott, tehát Heródes ott volt, éppen ebből indult el a betlehemi gyermek mészárlás is, mert a királyi uralmának félreértésével indított el ezt a mészárlást Heródes. De hát a bölcsek így érkeztek. És aztán van itt valami Máté evangélium a 9. fejezetének a 27. versében is. Ezt is érdemes megnézzünk, hogy miről van itt szó. Két vak meggyógyításáról beszél itt az evangélium. Jézus folytatta útját, utána ment két vak, és egyre azt kiáltozta, Dávid fia, könyörülj rajtunk. Tehát, ha csak egy király lenne, akit ráadásul nem királyi méltóságában látnak és követnek ezek a vakok, illetve nem látják, mert vakok, de tudják, hogy arra jár, és mennek a nyomában, de mégiscsak valami szabadító, gyógyító jellegű küldetést is tulajdonítanak neki. 12-23, mit találunk itt? Szintén a vak és néma ördöngös meggyógyítása. Ekkor egy ördögtől megszállt vak és néma embert vittek hozzá. Meggyógyította, úgyhogy beszélt és látott. A nép ámulva kérdezgette, csak nem ő a Dávid fia, tehát itt ugyanúgy gyógyítás, isteni erő, isteni küldött személyének felismerése. Máté 15-22. Kánoáni asszony. Onnél tovább menve Jézus Tírus és Szidon vidékére vonult vissza. Ott a környékről közeledett egy kánoáni asszony, és hangosan kérte, könyörülj rajtam, Uram, Dávidnak fia, a lányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. De Jézus szóra sem méltatta, és oda mentek ezért a tanítványai, és kérték, teljesítsd kérését, hisz kiabál utánunk. És aztán tudjuk jól, hogy mégis megkönyörül ezen az asszonyon, legyen hát akaratod szerint, és még abban az órában, mivel az asszonynak nagy volt a hite, és nem egy király iránt, egy politikai szereplő iránt lelkesedett, vagy attól kért volna gyógyulást, hanem az isteni küldöttől, akit Dávid fiának nevezett. 20-30, ez is még mindig Mátéra való hivatkozás. A két jerikói vak, amikor elhagyták Jerikót, nagy tömeg kísérte, az útszélen két vak ült, hallva, hogy Jézus megy arra, elkezdtek kiáltozni. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! A nép csitította őket, hogy hallgassanak, de ők annál jobban kiáltoztak. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtunk! És aztán megkérdezte tőlük, mit akartok, mit tegyek? Uram, felelték, hogy megnyíljék a szemünk. És visszanyerték látásukat, mert Jézus meggyógyította őket. És még itt van a 21. fejezetből is egy idevaló hivatkozás. Itt pedig a jeruzsálemi bevonulás idézete a 21.9. Amikor bevonul Jézus Jeruzsálembe, tudjuk jól, hogy ez hogy zajlik, fölül a Szamár hátára, és így megvalósul a próféta szava, hogy jön a Szamár csikaúján. Az előtte járó és az utána tóduló tömeg így kiáltozott: Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön, Hozsanna a magasságban. Hát így csokorba szedve néhány Szent Máté idézetet megismertünk, és ezzel támasztja alá a katekizmus azt az állítását, hogy a zsidó és néhány pogány is, sokan közülük, akik osztották a zsidók reménységét, fölismerték Jézusban az Izrael Istene által megígért Dávid fia alapvető messiási küldetését. És Jézus elfogadta a messiási címet, amelyhez joga volt, és itt János evangéliumára utal a katekizmus, mégpedig a 4. fejezet 25. Nézzük, hogy itt miről is van szó. A szamariai asszony, a vele való találkozás, és arról beszél, hogy élő vizet ad majd, olyan vizet, amitől nem szomjaznak meg az emberek, és aztán folytatódik a párbeszéd. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidóktól ered. De elérkezik az óra, és már itt is van, amikor igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát, mert az Atya ilyen imádókat akar. Az Isten lélek, ezért akik imádják, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony azt felelte: tudom, hogy eljön a Messiás, azaz a fölkent, és amikor eljön, minden tudtunkra ad. Jézus erre kijelentette: én vagyok az, aki veled beszélek. Csodálatos zárása a mai gondolatainknak és találkozásunknak. A szamáriai asszonynak a hitvallása, amely számára is és az ott élők számára is sok kegyelmet jelentett, a Jézussal való találkozásban számunkra pedig csodálatos kinyilatkoztatást a lélekről, a Szentlélek kiáradásáról, az élet vizéről és forrásáról. És kimondta az asszony: tudom, hogy eljön a Messiás, az vagyis a fölkent, és majd mindent elmond nekünk, amit tudnunk kell. Ezek voltak tehát a bibliai alátámasztások, de még nagyon sok ilyen lesz, amelyekre hivatkozunk, illetve a katekizmus hivatkozik a Krisztus név kapcsán, amely most elemzésünk legfőbb tárgya. Ma is Krisztus nevével, a fölkent névvel, szóval foglalkoztunk, hogy az mennyiben vonatkozik Jézusra, akit Krisztusnak nevezünk, mert ő a mi messiásunk. Köszönöm a figyelmeteket, az érdeklődést a felnőtt katekézisünk mai alkalmával is. A Jóisten áldását kérem minnyájatok életére, a jelenlévő gazdagdéti testvéreimre, az Apostol Televízió kedves nézőire, és épp úgy az erdélyi és a felvidéki Mária Rádió kedves hallgatóira. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

0: Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Gecse Ramóna színművész.
1: Sünói Szent Erzsébet, Bencés apáca. Erzsébet Rajna-vidéken, Bomban született 1129-ben. Bingen is Szent Hildegárd és Nagy Szent Gertrúd lelki rokona. Szülei 1141-ben a sünói bencés apácákra bízták nevelését, ő pedig 1147-ben belépett a rendbe és fogadalmat tett. 1157-ben Erzsébetet főnöknővé választották. 1152 körül súlyos betegsége után mélyült el a lelki élete. Rendkívüli kegyelmekben kezdett részesülni, naponta beszélgetett az Úr Krisztussal, a szűzanyával és az aznap ünnepelt szenttel. Lelkiségének forrása a liturgia volt. Extázisai a vasárnapi és ünnepnapi szentmisében és zsolozsmában kezdődtek. Vallotta, hogy a misztika természetszerűen hozzátartozik a lelki élethez, és kellő megtisztulás után elnyerhető. Nagy Szent Gertrúdhoz hasonlóan mélyen átélte az egyház és a szerzetesség gondjait. Látomásairól készített főjegyzéseit az apát, Erzsébet testvére, Egbert gondozta. Schönaumban 1164-ben meghalt.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Nem jutsz a mennybe, hagyd a verítékes hajszát. Magad légy előbb az eleven mennyország. Mondta Angelus Silesius.

A szeretet útján gondolatok Istenről, emberről, szeretetről, örömről.

Dicsétessük az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdélyi Mári Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mári Rádió hallgatók, a mai műsorban a kiállás erejéről fogunk beszélni. Többek között arról is, hogy miként akar bennünket is az Úr elhívni arra, hogy Ábrahámokként ott szolgáljunk, és azokat szolgáljuk, akik mellett vagyunk. Ahogyan Ábrahámnak az élete is ezt mutatja, nekünk is talán ez a hivatásunk, ez a feladatunk, hogy azon emberek érdekében tegyünk valamit, akik mellett élünk, akik között élünk. Legyünk mi magunk is olyan emberek, akik Istenre mutatnak, és olyan emberek, akik által Isten tud cselekedni mások üdvösségért. És bizony, ha ebben igazán hiszünk, akkor sok emberi élet változhat meg. Talán a kedves Mári Rádió hallgatóknak nem ismeretlen a következő történet, amelyről mesélni fogok. Ábrahámról és Sáráról. A Szentírás tanúsága szerint Ábrahám és Sára nem számítottak társaságra. Isten társaságára semmiképpen sem, és talán mi is sokszor így vagyunk. Pont hozzánk köszöntene be az Úr, s lám-lám, egy-egy kegyelem, egy-egy áldás, egy-egy véletlennek gondolt történés, utólag hányszor azt a felismerést mondatja velünk, hogy bizony ott volt az Úr. Azonban visszatérve a szentírási szakaszunkra, egy délután azonban, amikor Ábrahám és Sára gyanútlanul éppen ültek a sátrukban, gyanútlanul, hivatlanul, bejelentés nélkül, áruhában, Isten egy férfi képében egyszer csak megjelent. Két másik férfi, két inkognitóban lévő angyal volt vele. Azt nem tudjuk, hogy Ábrahám mikor ismerte fel, hogy Isten jelenlétében van, de bizonyára már a találkozó elején észlelt valami furcsaságot. A pátriárka kigördítette a vörös szőnyeget. Kenyeret süttetett, borjút vágott, vágatott, és ünnepi lakomát készített és szolgált fel. Ábrahám Sárára nézett. A kérdés, ha kimondatlanul is, de az arcukra volt ráírva, rávésve. Miért van itt Isten? Mi a csodát keresít? Mit akar tőlünk? A lakoma után az isteni trió kiment a táborból, és Szodoma felé indultak, ahol Lót, Ábrahám unokaöccse lakott. Ábrahám egy darabon útjukra engedve elkísérte őket. Egy bizonyos ponton Isten megállt, és így tűnődött magában. Eltitkolja-e Ábrahám elől, amit tenni akarok, áll a Teremtés könyvében. Nem fogom, döntötte el. Elmondta Ábrahámnak Isten, hogy bizony, sok jajkiáltás, sok panasz van Szodoma és Gomorra miatt. És hogy vétkük már nagyon, de nagyon súlyossá vált, és azt mondja a Teremtés könyvében, 18-as fejezet, az Úr, hogy lemegyek és megnézem. Lemegyek és meggyőződöm, hogy valóban így van-e. Gondolhatjuk most, kedves Mári Rádió hallgatók, hogy Ábrahám hát értetlenül állt a történtek előtt. Talán valamiképpen úgy volt, mint egy kőszobor. Hiszen ő tudta, hogy Szodomában Isten mit fog találni. Igen, Ábrahám ismerte az utcák bűzét, és az embereknek a gonoszságát, a bűneit. És milyen érdekes, kedves Mári Rádió hallgatók, ahogyan megyünk szépen hosszan a Szentíráson, a Teremtés könyvén, hát szemünkbe odlik. Ábrahám mégis hitte azt, hogy vannak páran, nem sokan, de vannak páran, akik miatt érdemes lenne megmenteni ezt a várost. A városban ott voltak Ábrahámnak a rokonai.
Talán ezért tette, amit tett. Azt mondja a Szentírás, Ábrahám még ott állt az Úr előtt. Mint magányos fának a prérin, a hit atyának volt elég hite az atyában, hogy odaálljon az irgalomra szoruló emberek is közé. Isten is a bűnös nép közé áll, és úgy hitte azt, hogy ezt az irgalmat megadhatja, megszerezheti. Nagyon szépen mondja a Teremtés könyve, hogy hogyan emelt szót érdekükben Ábrahám. Hozzálépett Ábrahám, és ezt kérdezte, Uram, vajon elpusztítod-e az

végén, abban a nehéz helyzetben, amikor egy jó szót szóltunk a másikért, amikor a kollégánk a bizalmába avatott, amikor meghallgattuk a nehézségét, amikor bevallott, hogy elrontottam, hibáztam, elfuseráltam, tévedtem, és te megtetted, amit Ábrahám tett. Odaálltál a közé, akinek segítségre volt szüksége, és a közé, aki megadhatja ezt a segítséget. Imádkoztál. Azt mondja Szent Jakab apostol levelében 5-ös fejezet 16-os vers, imádkozzatok egymásért. Járjatok közben egymásért. És kikért kell imádkozni? Hát igen, a tékozlókért, a bűnösökért, az egyháziakért, a tévedő egyháziakért, talán minden emberért. Talán volt olyan, hogy valakinek segítettünk az úton, talán adtunk egy-két lejt, és közben mondtunk érte egy fohászt. Talán volt olyan, hogy valakinek a fejére tettük a kezünket. Ágyhoz kötöttel imádkoztunk. Kézen fogtuk, megragadtuk. És talán így mondunk, Uram, áld meg őt, segítsd meg őt. Vagy amikor láttuk, hogy valaki hibázik, téved, aki küszködik, nyillódik, imádkoztunk érte. Vagy amikor legutóbb híreket olvastunk, és háborúkról hallgattunk híreket. Háborúkról olvastunk cikkeket. Talán imádkoztunk. Istenem, könyörülj rajtunk, könyörülj rajtuk. És kedves Mária Rádió hallgatók, amikor így tettünk, akkor azt tettük, amit Ábrahám tett. Odaálltunk, ahol Ábrahám állt, közéjük és az Isten közé. És lehet, hogy tűnődtünk azon, hogy vajon az Úr hallja-e. De mégis, ha kételkednénk, ha elbizonytalanodnánk, ha lekicsinyelnénk hitünket, imánknak az erejét, önmagunkat, azért mégis Ábrahámnak a története ad okot a reményre. Isten hallja az imánkat. Be kell vallani, hogy Ábrahám vakmerő volt az Istennel. Könyörgött Istenhez, hogy kímélje meg Szodoma és Gomorra népét. Azt mondja a Szentírás, távol legyen tőled, Uram, hogy ijedtégy, hogy megöld az igazat a bűnössel együtt, és úgy járjon az igaz is, mint a bűnös. Távol legyen tőled. Vajon az egész föld bírája nem tenne-e igaz ítéletet? A Szentírásban és az emberiség történetében mindeddig senki nem volt ennyire bátor, vagy mondjam azt, hogy vakmerő, hogy azt kérje Istentől, vizsgálja felül a tetteit. Ádám és Éva jó néhány oldalal korábban nem tett ilyet. Káin panaszt emelt, de nem alkudozott. Matuzsálem születésnapi tortáján 969 gyertya égett. De amennyire tudjuk, soha nem könyörgött, hogy Isten rajzolja át a terveit, mert hogy ő másként szeretné. És még Noé sem tett ilyet. A bárka építője csendben maradt. És ott van Ábrahám, aki felemelte a hangját. Halljuk, hogy a közeli sátorban talán Sára egy nagyot nyelt. Suttogja, hallgass, Ábrahám, mindannyiunkra bajt hozol. És talán bebújt a sarokban, nem tudjuk. De Isten nem sújtott Ábrahámra, meghallgatta. És azt mondja Isten, ha van 50 igaz ember ebben a városban, a város megmenekül mindenestől. Talán vége is lehetne itt a történetnek, azonban, hogyha a Szentírást ismerjük és olvasjuk, akkor tudjuk, hogy hát itt nem állt meg. Ábrahám arré ment, megállt, talán megpöndörítette szakállát, bajuszát, talán egyet vakart a fején, és azt kérdezte, de hát Uram, mi van, ha csak 45 van? Isten mosolyogva azt mondja, ha 45 van, akkor is megkímélem a várost.
Ábrahám elfordul megint nagyokat, számolgat, vakarja homlokát, halántékját,

És azt mondja, hogy de mi van, ha csak 40 van? Isten azt mondja, rendben, Ábrahám, akkor legyen 40. És kedves Mári Rádió hallgatók, hát nagyon-nagyon szép történet, rendkívül szép történet, hogy ez így megy oda-vissza, és képzeljük el, hogy megállapodnak abban, hogy ha 10 igaz van a városban, mindenki megmenekül. Ábrahám elment az útjára, Isten is a magáira. Mi pedig elgondolkodhatunk azon a megdöbbentő gondolaton, hogy Isten nem haragudott meg. Isten belement a dologba. Nem tolta félre az ügyet, hanem készségesen válaszolt. És habár a Szentírás tanúsága szerint, sajnos, hogy Szodomában, Gomorrában nem volt még 10 igaz sem, és habár elpusztult, Ábrahám unokaöccse Lót megmenekült. És mindez azért történt, mert Ábrahám bátor volt, hitt és megállt az Úr előtt. És talán ez a tette Ábrahámnak bennünket is egy kicsit úgy sürget, egy fontos szentírási üzenetre emlékeztetve, mégpedig, ahogy az előbb is említettem, Szent Jakab apostol levelében, 5. fejezet 16-os vers, azt olvassuk, imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Kedves Mári Rádió hallgatók, ha körülnézünk szüke pátriánkban, személyes életünkben, családunkban, munkahelyünkön, ott, ahol vagyunk, ahová Isten bennünket rendelt, vajon lenne-e valaki, akit úgy tudnánk imádkozni, hogy talán jó volna inkább a pletyka helyett, a kibeszélés, a rágalmazása, mindenféle intriga helyett imádkozni érte, az Úr elé vinni őt. Akkor is, ha tékozló, ha bűnös, ha megátalkodott, ha ott egészen lent van, akkor is. Ismersz-e valakit, aki támadás alatt van, nehéz keresztet hordoz, megpróbáltatások között van? Talán a szomszédod depressziós, magányos. Talán a testvéred eltévedt az úton. Talán a gyermeked nehéz helyzet előtt áll. Talán szülőd beteg. Lehet, hogy nem tudod, mit is mondj. Lehet, hogy nincsenek eszközeid, hogy segíts rajtuk. De van egy valami, amit megtehetsz. És ez keresztényként kötelesség. Imádkozhatsz értük. És van-e nagyobb, mint az ima? Van-e nagyobb segítség, mint az Úr? És ezek szerint, az ígéretek szerint imádságaink Istent választra sarkalják. Azok életében, akiket szeretünk, akik fontosak nekünk. Ugyancsak Szent Jakab apostol levelében olvassuk, az igaz ember őszinte könyörgésének nagy az ereje, és csodálatos eredményt hoz. 4. fejezet 8-as vers. Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. 145-ös Zsoltár. Közel van az Úr mindazokhoz, akik hívják, mindenkihez, aki igazán hívja. Kedves rádióhallgatók, amikor egymásért imádkozunk, belépünk Isten műhelyébe. És nagyon hétköznapiasan felveszünk egy kalapácsot, és segítünk neki a céljai megvalósításában. Milyen szép is volna, hogyha mi magunk is valamiképpen így tudnánk jelen lenni mások életében. Vajon megvan-e bennünk ez a bátorság, ez a hit, hogy mi is másokért közben járjunk? Mennyei Atyánk arra hív bennünket, hogy társai legyünk. Elmerjük-e fogadni ezt a meghívást, ezt a hivatást, ezt az elhívást? A mi imádságaink kinyithatják a mennyországnak a tárházait. A te imádságod kapocs lehet Isten jósága és a másik ember élete között. Amikor imádkozol, amikor szót emelsz azokért, akiknek segítségre van szükségük, azelőtt, aki megadhatja ezt a segítséget, hát valami csodálatos dolog történik. Izgalmas bizonyíték erre,
A százados és a szolgája esete. A katona arra kérte az urat, Szent Máté evangéliuma tanúsága szerint, hogy gyógyítsa meg azt az embert. Amikor Jézus megkérdezte, hogy oda menjen-e a férfi házához, ez a katona csak annyit mondott, csak egy szót szólj, uram, és az én szolgám meg fog gyógyulni. Az Úr Jézusra olyan nagy hatást tett a katona hite, hogy azon nyomban megválaszolta a kérést. Meg sem kérdezte, hogy van-e hite a szolgának, meg hogy esetleg zsidó-e, vagy istenfélő, vagy pogány-e. Nem kérdezte, hanem segített. Nem kérdezte, hogy vannak-e bűnei, hogy kérte-e a Messiás segítségét. Egyszerűen meggyógyította a szolgát. Mert a százados azt tette, amit Ábrahám tett. Odaállt a rászoruló ember, és a közé, aki betöltheti a szükségeit. Kedves Mária Rádió hallgatók, mi is tegyük ugyanezt. Mi is tegyünk hasonlóan. Mi is akarjunk másokért közben járni. Megvan a lehetőségünk. Egy szívből jövő fohász azért az emberért, akivel ma találkozunk, akivel ma dolgunk van. De imádkozhatunk a bolti eladóért, a buszsofőrért, az orvosért, a nővérért, bárkiért, akivel találkozunk. Nem kell, hogy tudjanak róla. Másfelől viszont meglep, milyen szívesen fogadják sokan azt, hogy azt mondjuk, hogy szeretnék imádkozni önért, érted? Nem meglepő, hogy amikor megáldunk másokat, az imádságainkon keresztül mi is áldást kapunk. És nagyon érdekes, hogy a tanulmányok ok-okozati összefüggést látnak az ima és a hit között, az egészség és a boldogság között. Dr. Harold König a Duke Egyetemről arra a következtetésre jutott, miután aprólékosan kielemzett több mint 1500 megbízható orvosi kutatást, hogy azoknak az embereknek, akik vallásosabbak és többet imádkoznak, jobb a mentális, a fizikai egészsége. Ez fontos megállapítás. Szent Péter apostol első levelében azt a bátorítást kapjuk, hogy mások terhét hordozzuk. A másikért való ima erre is tanít bennünket. Lehetővé teszi, hogy egy terhet megosszunk. Isten vállaira tegyük. Ő arra hív, hogy minden gondunkat őre elvessük. És nézzük csak meg a lehetetlen terhek, a nehéz napok, a nehéz emberek, akik megkeserítenek, vagy megkeserítik életünket. Bizony, hogy megváltoznak. Ne bosszankodj, ne gerjedj haragra, ne pletykálj, ne kritizálj, imádkozz helyette. És ne engedd, hogy az élet nehézségei elszívják a hitedet, a reményedet, a szeretetedet. Add át őket Istennek, mielőtt leterítenek, kivéreztetnek téged. Ahelyett, hogy a családod jövője miatt aggódnál, imádkozz. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, vagy azt gondolnád, hogy semmit sem tehetsz, semmit sem tehetünk, másokért imádkozzunk. Kedves Mária Rádió hallgatók, még mielőtt folytatnánk, egy rövid szünet következik.

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus, nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Önök a Szeretet útján című műsorunkat hallják, mikrofonnál Olasz Béla. Kedves Mária Rádió hallgatók, műsorunk első felében Ábrahámról hallgattunk egy nagyon szép történetet az ő életéből, amikor is bizony közben járt Szodoma és Gomora népéért. A kiállásnak az erejéről hallgattunk. Arról, hogy a Jóisten bennünket is arra hív, hogy mi magunk Ábrahámhoz hasonlóan bizony álljunk meg előtte is, ha van valakiért, akiért imádkozhatunk. Ez lehet a családunk, házastársunk, gyermekünk, szülőnk, szomszédunk, és nem csak azért, akinek minden rendben van az életében, és nem csak azokért, akiket szeretünk, hanem talán a házártos szomszédért is, talán a rosszándékú munkatársért is, talán a hálátlan házastársért is, bizony, hogy bőven van, akiért imádkozhatunk. Azt mondja a Szent Jakab apostol a levelében, imádkozzatok egymásért. Milyen szép is volna, hogyha imában tudnánk mindig mindenkit hordozni, nem engedve a sötétségnek, a lehúzónak, akár a kritikának, a pletykának, az intrikáknak, hogy amikor meglátunk valakit tévedni, hibázni, elbotolni, elesni, hogyha szépen úgy imára kulcsolnánk kezünket is, szívünket is, ajkunkat. És nem a pletykái lenne a szó, a legelső szó, hogy lám-lám. Ehhez a bátor hivatáshoz nekünk is fel kell nőni. Nekünk is igent kell erre mondani. És bizony, hogy nem könnyű feladat. Mert hát mindannyian küzdünk, mindannyian aggódunk, mindannyian próbálkozunk, tesszük a dolgunkat kisebb-nagyobb sikerrel, de az imádság helyén kell megállni. Nagyon szépen mondja Kalkuttai Szent Teréz anya, hogy miért van annyi nehézség a világban? Miért van annyi széttöredező házasság, család? Miért hullanak szét a családok? Miért van annyi személyes tragédia? Mert az imádságot elhagytuk. A személyes életünkből, a családunkból, közösségeinkből. Istenre, mint valami, vagy valaki távolira gondolunk, akiket néha napján úgy utolsó körben megszólítunk. Engedjék meg, hogy egy rövid történetet meséljek el önöknek. 2008-ban történt, jó néhány évtizede már, november 10-én, hajnali 4:30-kor. Ebben az órában, 4:35-kor, tehát hajnali 4:30-kor, egy fiatal embert, Eben Alexandert cserben hagyta az agya. Alexander csak annyit érzett, hogy nyilalt egy nagy-nagy fájdalom a testén átnyilalt, figyelmen kívül hagyta, mert azt gondolta, hogy talán valami vírus okozza, amivel már napok óta küszködik. Közérzetesen volt megfelelő. És képzeljük el, hogy pár óra alatt rájött, hogy többről van szó. Olyan nagy kínokat élt át, és gyakorlatilag lebénult. Délelőtt 9:30-re, tehát 9:30-re teste teljesen lebénult, megmerevedett. Begörcsült. A szeme fennakadt, és kómába esett. A váratlan is kemény diagnózis a következő volt. E. coli baktérium által okozott agyhártya gyulladás. Senki sem tudta megmagyarázni, hogyan történhetett. Senki sem mert hinni abban, hogy életben maradt. Hiszen a statisztikák szerint 10 millió felnőttből évente kevesebb, mint egy kapja meg. De ezek több mint 90%-a nem éli túl, meghal. Ironikus, hogy azaz a férfi, akinek megbetegedett az agya, agysebész volt. Dr. Alexander életrajza még a legképzettebb tudóst is lenyűgözi. A gyúkorvosi kara gyakornok az egyik leghíresebb klinikán, de akár a Harvardon is ott volt. Egy nagyon komoly kórképekkel foglalkozó idegsebész rezidens volt.
15 évet töltött el egy nagyon híres egyetemen. Számtalan agyműtét, több mint 150 publikáció, írás szerzője, és meg annyi előadás világszerte. Kettes számú irónia, dr. Alexander nem volt spirituális ember. Ő lett volna az első, aki arról biztosít, hogy realista. Ő a modern orvostudományban hitt. Annak eszközeivel gyógyított, és így tette a dolgát. Őt magát lepte meg a legjobban, amit a kóma alatt látott. Az ő beszámolója következik. Egy süvítő hang és egy szempillantás alatt átmentem a résen, és egy tökéletesen új világban találtam magam. Ezen a helyen csillogó lények húztak át az égbolton. Hallottam egy hangot, ami olyan hatalmas és morajló volt, mint egy dicsőséges ének. Az élet, a színek, a szeretet, a szépség kitörését éltem át. Úgy tűnt, Isten és köztem egyáltalán nincs távolság. Mi történt? Talán amíg a doktor úr ezt nem tudta, mi kómában volt, ő érte imádkoztak. Lehet, hogy az orvos nem volt spirituális, nem volt lelki ember, vagy nem volt vallásos, vagy hívő ember, de a barátai, a családtagjai igen. Ima alkalmakat tartottak. Tudták, hogyan kell imádkozni, egyenként, közösségben, háttérben, és ahogyan teltek a napok, azon tűnődtek, hogy vajon számítanak-e az imáik. Csütörtökön a kóma harmadik napján elhívták a papjukat is. Megkezdődött a sürgető imáknak az utolsó hulláma. Ezt írta dr. Alexander Eben. Óriási felhőfalakon keresztül haladtam lefelé. Körülöttem mindenütt morajlás volt, de nem értettem a szavakat. Aztán rájöttem, hogy számtalan lény vesz körül, akik egy távolba vesző körben térdepelnek. Most visszagondolva fogom csak fel, hogy mit csináltak ezek a teremtmények. Akiket én csak félig láttam, félig érzékeltem, és akik felettem és alattam belevesztek a sötétségben. Értem imádkoztak. Ez az ember vasárnap reggel felébredt a kómából. Az imák visszahozták az orvost a földre. Kedves Mári Rádió hallgatók, kedves Mári Rádió hallgató, van-e a te életedben egy ilyen személy, akiért bizony tudnád ostromolni az eget? Van-e krízis a világodban, a családodban, a munkahelyeden, ott, ahol vagy? S vajon a Jóisten elhívett téged, meghívett téged arra, hogy reményt nyújts? Ott, ahol már nincs remény, ahol már mindenkiről lemondtak, vagy egy emberről, ahol már mindenki feladta. És talán nincs másod, mint az imádság. Akkor az első osztályú, hiszen az kell. Nincs szükséged másra. Nem is a tudás kell ide, nem is a bölcsesség, okosság, hanem az ima. A hitből születő ima. Azon kívül semmi sem aktiválja úgy a boldogságot, mint a közben járó ima. Amikor valamit tehetünk másokért. Próbáld ki. Legközelebb, amikor a nehéz nap után mész hazafele, imádkozz. Amikor emberek között vagy, amikor mindenki ideges, stresszes, imádkozz. Amikor azt látod, hogy valaki nehézségekkel küzd, kínlódik, bukdácsol, elesik, imádkozz. Meglátod. Te Isten gyermeke vagy. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azt mondja Szent János evangélista első levelében. Látjátok? Milyen nagy szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. Isten családjához tartozunk. Nem idegenek vagyunk. Sem itt a földön, sem a mennyországban. Hanem az örök élet ígéretének örökösei.
nem vagyunk betolakodók, hanem úgy vagyunk, mint egy kisgyermek, akikben Isten szent lelke lakik. Övéi vagyunk. Első nagy igazság talán, hogy a gyermekei vagyunk. De a második nagy igazság, hogy bizony mi Isten követei vagyunk ebben a világban. Azt mondja Szent Pál apostol a Korintusiakhoz írt második levélben, ti Krisztus követségében jártok. Mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Minden egyes nagykövet, vagy akár bármilyen követ, egy adott uralkodót, vagy államfőt, vagy egy országot képvisel. Mi Isten követei vagyunk. És ebben a világban a királyunkhoz jövünk. Egy kéréssel. Bizony. Isten követeiként. Péter apostol azt mondja első levelében, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdon népe. Istennek nem volna szüksége a mi közreműködésünkre, hiszen nélkülünk is egyszerűbben, könnyebben meg tudna oldani sok mindent. De mégis neki úgy tetszik, hogy velünk, általunk tegye a dolgát. Sokszor egy édesanyának nincs szüksége segítségre, amikor éppen főz, süt gyermeke részéről, de mégis jól esik engedni azt, hogy a gyermeke is segítsen neki. És biztos nekünk is van ilyen élményünk. A szeretet sok mindenre képes. Mindenre képes. Isten ugyanezt teszi. Krisztus maga is imádkozik, és arra hív minket, hogy imádkozzunk vele. Azt mondja Szent Péter apostol első levelében, ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Isten előtt. Az ószövetségi papságnak az volt a feladata, hogy Isten előtt közben járjon a népért. Tehát mi, ha közben járunk, imádkozunk másokért, akkor mi is a keresésben kapott általános papságunkat gyakoroljuk. Odaállunk egy résnyire, Isten is a másik ember közé. Légy te, kedves Mária Rádió hallgató, Ábrahám, a munkahelyeden, a családodban, az utcában. Képviseld Istennél az érdekeiket. Használtad, hogy küzdenek, szenvednek, harcban vannak. Miért mondaná, hogy imádkozzunk azért, hogy jöjjön el te országod, ha nincs befolyásunk ennek az országnak az eljövetelére? Isten nézi, hallja a mi imáinkat. Ne engedjünk a kísértésnek, a kis hitűségnek. Mi magunk is legyünk Ábrahámokká, akik bizony azért az 50-ig azért, azért a 45-ért, a 40-ért, azért a végül a 10-ért is, de közben járnak, nem engedik. Nem leintik, hogy hát az úgy, ő ilyen. Rajta nem tud senki segíteni, semmi. Higgyünk abban, hogy az Isten kegyelme még a legszárosabb sivatagot is, hát egy eső alkalmával ki tudja virágoztatni. Istennek a kegyelme egy megkeményedett, kemény szívűvélt embert is meg tud változtatni, meg át tud formálni. És lehet, hogy pont a mi imánk lehez. Isten követei vagyunk, az Úr számít ránk. Isten meghallja az imáinkat. Számítunk neki. Arra vagyunk elhívva, hogy őt vigyük az emberekhez. És legyünk azok, akik meglátják azt, hogy hát itt tudnánk segíteni, itt volna miért imádkozni. Mindenkinek az életében van egy személy legalább, vagy legalább egy szándék, amiért is, akiért imádkozhat. És lehet, hogy talán azt mondhatnánk, és azt is mondjuk, hogy ez csak egy csepp abban a bizonyos tengerben. De higgyük el, hogy lehet, hogy éppen az a csepp kell ehhez. És enélkül a csepp nélkül nagyon, de nagyon szegényes volna az a tenger. Hozzuk vissza az imát családjainkba. Hozzuk vissza
az imát egyéni életünkben. Az imádság azt jelenti, kapcsolatban vagyunk Istennel. Kinyitom a szívemet, az én életemet is, beengedem az Urat. Átadom neki. Uram, itt vagyok. Uram, itt van ez az én munkatársam, akivel nem értek szót. Uram, itt van ez a zsörtös szomszédom. Ez a hálátlan gyermekem, ez a hát nem annyira szeretettel teli házastársam. Odavinni az Úr elé. Mert lehet, hogy pont a mi imánk szükségeltetik ahhoz, hogy elinduljon a változás. Mert Istennek így tetszik, hogy bevonjon az ő munkálkodásába, az ő üdvösséges történetébe. Munkatársaivá akar bennünket választani. És talán ezért is helyez olyan helyzetbe, olyan emberek közé, olyan közösségbe, ahol bizony van néhány ima szándék. Mindig választhatunk, hogy panaszkodunk, zsörtölődünk, ítélkezünk, pletykálunk, vagy mi Krisztus barátaiként, Krisztus tanítványaiként, Isten gyermekeinként azt mondjuk, hogy én nem a problémát látom, hanem a lehetőséget. Na ezért én imádkoznék. És ha mi nem hiszük azt, hogy az imának van ereje, hát akkor ki? Kedves Mári Rádió hallgatók, én kívánom, hogy ezen a héten akkor tudjunk igazán Ábrahámok lenni az utcában, a munkahelyen, a családban, ahol vagyunk, nagy-nagy hittel, bátorsággal mi is imádkozzunk másokért. Adja Isten, hogy így legyen. Önök Olasz Bélát hallották, ez a Szeretet útján című műsorunk volt, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre. Mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egy szülött fiában, ami